üdvözlöm Önöket. Az Országgyűlés harmadik rendkívüli ülésének első ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Sóti Anikó Zsuzsanna és dr. Csuszda Gábor jegyző lesznek segítségemre. Köszöntünk ma is mindenkit, aki nyomon követi a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy a kormány az Országgyűlésről szóló törvény 35. paragrafusának első bekezdése alapján az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a mai és a holnapi napra. Képviselőtársaim az indítványt a honlapon megismerhették. Mai ülés elején egy megemlékezéssel kezdünk. Tisztelt képviselőtársaim! Az Országgyűlés 2012-ben döntött arról, hogy minden évben június 29-én a betakarítás kezdetét jelentő Péter Pál napján emlékezzünk meg a kuláküldözés idején tönkretett gazdákról, akiket a kommunista diktatúra éveiben származásuk, vagyoni helyzetük vagy életformájuk miatt üldöztek, hurcoltak meg és fosztottak meg emberi méltóságuktól. A gazdák elleni gyűlöletkampány 1948-ban kezdődött, amikor Rákosi Mátyás a dolgozó nép ellenségeinek nevezte őket, majd a megbélyegzés hamar szervezett üldözéssé vált. A hatalom nem csak a tehetősebb gazdálkodók és családjaik ellen fordult, hanem mindazok ellen is, akiket a rendszer politikailag megbízhatatlannak vagy gyanúsnak minősített. Alapvetően a hagyományos paraszti életforma, a családi gazdálkodás és a vidéki közösségek önállósága ellen indítottak támadást. Akit ellenségnek bélyegeztek, hatalmas adóteherrel, beszolgáltatási kötelezettséggel és folyamatos hatósági zaklatásokkal sújtották. 1950 és 53 között mintegy 400 ezer ember ellen indult eljárás, a pénzbírságtól a teljes vagyonelkobzáson át a halálbüntetésig születtek az ítéletek. Sok kuláknak minősített gazdától elvették a házát és a földjeit. Sokakat internáltak a lakóhelyüktől távol eső vidékekre, például a Hortobágyra, ahol embertelen körülmények között az AVH-sok őrizete alatt kellett dolgozniuk és élniük. A meghurcoltatás során sokan követtek el öngyilkosságot, még többen szenvedtek el életre szóló traumát. Tisztelt Országgyűlés! A sztálinista diktatúra a hagyományos paraszti világ felszámolásával olyan sebet ejtett a magyar vidéken, amelynek hatása még évtizedekkel később is érezhető maradt. Számos családban hosszú időn keresztül nem mertek beszélni a meghurcoltatás éveiről, a vagyonelkobzásokról és az elszenvedett igazságtalanságokról. Sok mindent feltártak már a kutatók visszaemlékezők segítségével, dokumentumok bemutatásával. Ma már egyre pontosabban ismerjük a kommunista diktatúra ezen fejezetének valódi arcát. A történelmi igazságtétel fontos része, hogy emlékezzünk a kuláknak bélyegzett áldozatokra, a velük megtörtént jogtalanságokra. Az emlékezés nem csak kegyeleti kötelesség, hanem arra is figyelmeztet, hogy a megbélyegzés és a politikai üldözés soha többé nem ismétlődhet meg Magyarországon. Köszönöm a figyelmüket. Tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy az elmúlt héten az ülésvezető elnökökkel megbeszélést tartottunk. Együttműködésünk célja, hogy munkánkkal a lehető legegységesebben biztosítsuk a parlamenti munkarendjét és hatékonyságát, a képviselői jogok és a házszabály tiszteletben tartása mellett. Mindannyian erre fogunk törekedni. Az elnöklő hálátlan feladata a fegyelmezési jogkör. Kérjük fokozott együttműködésüket az időkeretek betartásában, a megfelelő szóhasználatban és az egyes felszólalástípusok megfelelő alkalmazásában is. Mindig tegyük fel magunknak a kérdést, hogy amit tenni vagy mondani szándékozunk, az valóban a választók javát szolgálja-e majd. Közös célunk kell, hogy legyen, hogy erősítsük a társadalom bizalmát a képviselői munka iránt. Az alelnökök nevében is köszönöm együttműködésüket. Szeretném továbbá egy döntésemet is ismertetni Önökkel, amit egy visszatekintéssel kezdek. Bizonyára sokan emlékeznek, hogy 5 évvel ezelőtt történt.
Tordai Bence képviselő egy kérdéssel lépett oda Varga Mihály pénzügyminiszterhez az ülésteremben, miközben mobiltelefonjával filmezte őt. A pénzügyminiszter az esetet provokációnak találta, a házelnök pedig a képviselő tiszteletdíját emiatt 8.233.440 forinttal csökkentette. A házelnöki döntést később az országgyűlés is megerősítette, számos, ma is mandátummal rendelkező képviselőtársunk igen szavazatának segítségével. Támogatta ezt a tiszteletdíj csökkentést az a képviselő is, aki az elmúlt időszakban mobiltelefonjával több alkalommal filmezett, vakujával világított a felszólalóra történő nyomásgyakorlás és zavarás céljából. Emellett egy alkalommal az országgyűlési munkát méltatlanul nevetségessé tette azzal, hogy állítása szerint nem filmezett, csak a telefontokját nézegette. Az ilyen magatartás alkalmas az országgyűlés és a képviselők érdemi munkájának megzavarására és megakasztására. Egy másik képviselőtársunk az utóbbi időben több alkalommal szintén az ülésteremben történő filmezéssel foglalatoskodott, legfőképpen abból a célból, hogy mások lejáratására alkalmas közösségi média tartalmakat készítsem. Az elmúlt héten két olyan videót is közzétett közösségi oldalán, amely hamis tartalmával messze menőkig alkalmas volt személyem hitelességének, méltóságának és becsületének megsértésére. Tekintettel arra, hogy megítélésem alapján az ismertetett cselekmények az országgyűlésről szóló törvény vonatkozó paragrafusai alapján legalább két havi tiszteletdíj csökkenését vonják maguk után, ezért döntést hoztam. Kezdeményezem minden olyan folyamatban lévő peres eljárás békés megegyezéssel történő megszüntetését, amelyben korábbi képviselők küzdenek az előző házelnök által kiszabott túlzó mértékű büntetések ellen. Tisztelt képviselőtársaim, szeriden, de határozottan kérem Önöket, legyünk méltók a választók képviseletére ebben a házban. Azzal biztosan nem leszünk méltók, ha egy maratoni hosszúságú ülésen egy pillanatra lecsukódó szempárt szándékosan lefilmezünk, és kigúnyoljuk azt az embert, aki talán éjjel is dolgozott. Az sem méltó, hogy felgyorsított mozdulatokkal töltünk fel videót egy képviselőtársunkról, hogy félbolondnak állítsuk be őt. Én mélységesen szégyellem magam mindannyiunk helyett, amikor ilyet látok. Tudjuk, hogy az éles szócsaták, heves viták nagyon-nagyon régóta részei a parlament életének, de nem lehet része a parlament életének az embertelenség. Nemzetünk nagyjai, Kossuth Lajos, Deák Ferenc vagy Széchenyi István előttünk jártak. Ha ma feltehetnénk nekik a kérdést, hogy te mit tettél a hazádért, amíg országgyűlési képviselő voltál, biztosan nem azt feleltnék, hogy igyekeztem gúny, nevetség vagy megvetés tárgyává tenni másokat politikai haszonszerzés céljából, és rendre csorbítottam saját mandátumom és az országgyűlés méltóságát is. Tisztelt képviselőtársaim, a történelem nem azokra emlékszik, akik lejáratásokkal, provokációval rombolták az országgyűlés tekintélyét, hanem azokra, akik értéket tudtak teremteni, és meg tudták méltóságukat őrizni akkor is, amikor talán ez volt a nehezebb út számukra. A magyar választópolgárok leadott szavazataikkal bíztak abban, hogy választott képviselőik az ő sorsukkal és az őket érintő ügyekkel foglalkoznak, és nem egymás lejáratásával a közösségi média felületein. Kérem, tartsuk szem előtt, hogy a tisztelet nem gyengeség, a méltóság nem megalkuvás, és az önuralom pedig nem vereség. Kérem Önöket, ne azért viselkedjünk az országgyűlés tekintélyhez méltóan, mert ezt valaki elvárja, vagy mert a pénzbüntetést szeretnénk elkerülni. Azért változtassunk, mert egyszer mindannyiunknak számot kell adnunk arról, hogy milyen emberek voltunk, és milyen értéket teremtettünk, amikor a törvényhozó hatalom, a közbeszéd jobbátételének lehetősége és a nyilvánosság ereje a kezünkben volt. Köszönöm türelmüket, köszönöm, hogy meghallgattam.

Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr, folytatjuk címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó!

Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, honfitársaim! Ahogy itt elhangzott, ma június 29-én a kulák üldözés áldozataira emlékezünk. Rákosi Mátyás és a kommunista párt 1948-ban tisztességes, dolgozó magyar gazdákat nyilvánított a nép ellenségeivé. Olyan embereket, akik becsületes munkával művelték a földjeiket, értéket teremtettek. A kommunista hatalom listázott, megbélyegzett, kifosztott és családokat tett tönkre. Volt, akit internáltak, volt, akit börtönbe zártak, és volt, akit öngyilkosságba hajszoltak. Ma rájuk emlékezünk, mindazokra, akiknek egyedüli bűnük az volt, hogy becsületes munkából éltek, és szorgalmukkal a családjukat és hazájukat gyarapították, és eközben mégis üldöztetés áldozataivá váltak a saját hazájukba. Tisztelt ház, tegnap volt 50 napja annak, hogy itt, ebben a teremben letettem a miniszterelnöki esküt, holnap pedig 7 hete lesz annak, hogy megalakult a Tisza kormány. 50 nap, 1200 óra. 1200 órája dolgozott,

létrehoztuk az önálló egészségügyi minisztériumot, az önálló oktatási és gyermekügyi minisztériumot, az önálló élő környezetért felelős minisztériumot, az önálló agrár és élelmiszer gazdálkodásáért felelős minisztériumot és az önálló vidék és területfejlesztési minisztériumot. Visszaadjuk ezeknek az ágazatoknak azt a súlyt, amelyet évekkel ezelőtt elveszítettek. Elindítottunk egy több milliárd forintos kórházi klímafejlesztési programot. Megkezdtük az egészségügyben az intézményi autonómia helyreállítását. Elindítottuk a betegjogok megerősítését. Az egészségügyi miniszter vétójogot kapott a kormány döntéseiben. Átvilágításba kezdtünk a lélegeztető gép beszerzések és a kórházi működési állapotokról. Megkezdtük az oktatás szakmai önállóságának helyreállítását. Hozzáláttunk a tankerületi rendszer átalakításához. Felszámoljuk az állami tankönyv monopóliumot. Egyszerűbbé és igazságosabbá tesszük a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét. És előkészítettük a nehéz sorsú gyermekek iskola kezdési támogatását, amelynek végleges változatáról a héten dönt a Tisza kormány. Megkezdtük a gyermekvédelem teljes átvilágítását. Leváltottuk a gyermekvédelem legfontosabb intézményeinek vezetőit, akik asszisztáltak az elmúlt évek embertelenségéhez. Döntöttünk egy 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról a gyermekvédelmi bántalmazások áldozatainak megsegítésére. Hozzáláttunk a nevelőszülői hálózat bővítésének, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok megerősítésének. Megkezdtük a hulladék gazdálkodási rendszer és a MOHU koncesszió felülvizsgálatát, szigorítjuk az akkumulátoripar szabályozását, átmeneti védelmet biztosítunk a legértékesebb védett erdeinknek, és új környezeti felelősségi rendszer előkészítésébe kezdtünk. 50 nap alatt megszüntettük a rendeleti kormányzást. Elfogadtuk a miniszterelnöki mandátum 8 éves korlátozását. Jelentősen csökkentettük az országgyűlési képviselők fizetését és a parlamenti költségkeretet, és ezzel több mint 50 milliárd forintot spórolunk a magyar embereknek. Jelentősen csökkentjük a miniszterelnöki és a miniszteri fizetéseket. Megszüntetjük a szuverenitásvédelmi hivatalt. Megszabadítjuk a rendvédelmi szerveket a politika csápjaitól, hogy végre az eskü, és csak is az eskü, a haza szolgálata és a szakmaiság terepe legyen a rendvédelem. Megszüntetjük a párhuzamos feladatellátást. Egységes rendvédelmi szervezetet alakítunk ki, amelyben megtaláljuk a terrorelhajtási központ helyét is. Újra heti ülésezési rendre állt át az országgyűlés. Megkezdődött a titkosított kormányhatározatok, állami szerződések átvilágítása és felülvizsgálata. Benyújtottuk azt a történelmi jelentőségű jogállami és korrupció ellenes jogszabály törvénycsomagot, amely megnyitja az utat a Magyarországnak, a magyar embereknek járó több mint 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozata előtt. Megerősítjük az integritás hatóság jogköreit. Teljesen átalakítjuk a vagyonnyilatkozati rendszert. Átláthatóvá tesszük a magán tőkealapokat. Visszaadjuk az egyetemek autonómiáját. Rendezzük a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét. És biztosítjuk, hogy a magyar diákok ismét részt vehessenek az Erasmus programban, a magyar kutatók pedig újra hozzáférjenek a Horizon kutatási forrásokhoz. A Tisza kormány hivatalba lépése óta az infláció évek óta nem látott mélységbe csökkent. Az üzemanyag ára a korábbi védett ár alá esett. Jelentősen olcsóbb lett az államadóság finanszírozása. Az ország ismét kiszámítható gazdaságpolitikát folytat. 50 nap alatt jelentősen csökkent Magyarország finanszírozási költsége. 5 éve nem látott szintre erősödött a magyar forint, és végre ismét bizalommal tekintenek a hazánkra a nemzetközi és a magyar befektetők és vállalkozók. Megkezdtük a vagyonadó bevezetésének és az egészséges élelmiszerek áfacsökkentésének előkészítését. Meghosszabbítottuk a diákhitel egy kamatstopját. Fizetési moratóriumot biztosítottunk a babaváró támogatásban érintett családoknak. Meghosszabbítottuk a lakossági

napelemes pályázatok határidejét, megerősítettük az agrár kárenyhítési rendszert, és megkezdtük a Magyar Fejlesztési Bank átalakítását annak érdekében, hogy az uniós fejlesztési források hatékony felhasználását szolgálja. 50 nap alatt, kedves képviselőtársaim, visszatértünk Európába. Tárgyaltam Lengyelországban, Ausztriában, Berlinben, Brüsszelben, találkoztam az összes uniós állam és kormányfővel, jövő héten részt veszek az ankarai NATO csúcson. Újraindítottuk a visegrádi négyek együttműködését. Gödöllön vendégül láttam a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnököt. Elértük, hogy 100 000 kárpátaljai magyar honfitársunk visszakapja a nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogait. Fenntartjuk az ukrán agrártermékek behozatali tilalmát. Ismét világossá tettük, hogy nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, így az esetleges későbbi tagságról a magyar emberek ügydöntő, jogi kötőerővel bíró népszavazáson dönthetnek. Megállítottuk a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés folyamatát, és elindítottuk Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. Szigorítottuk a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályait, hogy a magyar munkavállalók elsőbséget élvezzenek a hazai munkaerőpiacon. 50 nap alatt, kedves képviselőtársaim, megszűnt a politikai propaganda egyeduralma, benyújtottuk a médiatörvény módosítását is. Nyilvánosságra hoztuk a kegyelmi ügy nálunk elérhető teljes iratanyagát. Felülvizsgáltuk a diplomata útlevelek kiadását, bemutattuk, hogy hogyan osztogatta ezen útleveleket a haveroknak az Orbán kormány. Betiltottuk a gyűlöletkeltő politikai hirdetéseket. 50 nap alatt megállapodást kötöttünk arról, hogy hazahozzuk a Magyarországnak járó több mint 6000 milliárd forint uniós forrást, ezzel újraindíthatjuk a magyar vasút és közlekedési infrastruktúra fejlesztését, korszerűsíthetjük az energiahálózatot, új lendületet adhatunk az egészségügyi és környezetvédelmi beruházásoknak, támogatni tudjuk a magyar kis- és középvállalkozásokat, bérlakás és kollégium építési programokat indíthatunk. 50 nap alatt elindítottuk Magyarország történetének legnagyobb korrupcióellenes fellépését. Elindítottuk a tisztító tűz műveletet. Benyújtjuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításához szükséges jogszabályokat. Átvilágítjuk a Magyar Nemzeti Bank alapítványait, a magántőke alapokat, a Budapest-Belgrád vasúti beruházást. Átvilágítjuk a Paks 2 teljes finanszírozását, az állami ingatlan eladásokat, kótyavetyéléseket. Átalakítjuk a végrehajtói, a felszámolói és a közjegyzői rendszert. Felfüggesztettük a devizahiteles pereket, a végrehajtásokat és a kilakáltatásokat. Átvilágítjuk és visszaadjuk a magyar embereknek a közérdekű alapítványokat és a bennük lévő 1000 milliárdos vagyonokat. Megkezdtük a kaszinókoncessziók, a dohánykoncessziók, a hulladékkoncesszió, az MCC ügyletei, a Városliget, a Mohácsi Dunahíd, a lélegeztetőgép beszerzések, valamint valamennyi kiemelt állami beruházás átvilágítását. Rövidesen elfogadásra kerülnek az ügynökakták nyilvánosságra hozatalához szükséges jogszabályok. És a sor még hosszan folytatható lenne. Mindezt 50 nap alatt. Büszke vagyok a kormányom minisztereire, valamint a munkatársaikra, és a Tisza minden országgyűlési képviselőire. Ennyit tesz. Ennyit tesz, kedves képviselőtársaim, ennyit tesz, hogy végre szakemberek és valódi hazafiak vezetik az országot, tudják, akik nem szétrabolni akarják a hazánkat, hanem a problémákat orvosolni és minden magyar embert képviselni. Honfitársaim, ezekben a napokban az elmúlt két évtizeden legsúlyosabb hőhullámával kell szembenéznünk, és a neheze még előttünk van. Szombaton és vasárnap is országszerte több mint 400 helyen osztottunk ivóvizet. Több mint 130 ezer liter ivóvizet juttattunk el az emberekhez. 722 helyszínen működött párakapu, 110 településen volt érvényben valamilyen szintű vízkorlátozás.
A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhez kellett kivonulniuk. Az egész országban továbbra is tűzgyújtási tilalom van. Nem csak a jelenlegi hőség következményeit kezeljük, a bukott Orbán kormány elmúlt 16 évnyi mulasztását is kell kezelni. Ezért különítettünk el 3,6 milliárd forintot azonnali kórházi klímafejlesztésekre, 23 kórház tucatnyi telephelye számára. A munkálatok részben befejeződtek, részben még zajlanak. A MÁV hálózatának hút 20 vonalán van érvényben sebességkorlátozás rendkívüli hőség miatt. Az M1-es és M7-es autópályán kialakult torlódásokban munkatársaink több ezer palack ásványvizet osztottak és osztanak szét jelenleg is. A hétvégén több tízezer ember vett részt szabadtéri rendezvényeken. A Magyar Honvédség a Tiszaújvárosi triatlonversenyre, az Orfői Fesztiválra, az Alacsányi Örvényesföld Fesztiválra is ivóvizet szállított, valamint a Pride szervezővel történt egyeztetés alapján a Magyar Honvédség 14 ezer zacskózott ivóvizet biztosított a résztvevők számára. Szombaton, vasárnap és már ma is megdőlt a melegrekord. A rendkívüli meleg azonban még nem ért véget. Mára és kedre a közszférában a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltünk el. Továbbá arra kérünk minden munkáltatót, hogy ahol erre lehetőség van, biztosítsák mára és holnapra a távmunkát vagy a rövidített munkavégzést, ahol pedig ez nem lehetséges, ott gondoskodjanak megfelelő védőitalról, pihenőidőről és klimatizált munkakörnyezetről. Kérjük, hogy a hétfőre és kedre tervezett kültéri munkavégzést ütemezzék át későbbi időpontokra. Arra kérem a vendéglátóhelyeket is, hogy a következő napokban mindenkinek biztosítsanak egy pohár vizet, vagy szükség esetén mosdóhálózatot. Kérem továbbá minden templom, közintézmény és hűtött helyiség megnyitását a következő két napban országszerte. Vigyázzunk egymásra, mutassuk meg, hogy milyen a valódi nemzeti összefogás. Tisztelt képviselőtársaim, Magyarország sikerének drukkoló honfitársaim, ezt a tempót látva gyakran mondják nekem, hogy lassíts, Péter, nem hajt a tatár, de hajt. A magyar emberektől és ettől a csodálatos országtól a bukott Orbán kormány elrabolt 16 évet, elődeikkel együtt évtizedeket. Tartozunk a honfitársainknak azzal, hogyha ezeket az éveket visszaadni már nem is tudjuk, de minden egyes nappal közelebb vigyük őket egy működő és emberséges országhoz. Egy olyan hazához, amelyet megérdemelnek. Tartozunk nekik azzal, hogy ne vesztegessünk el egyetlen órát sem. Mert kérem szépen, Magyarország az Orbán kormány után olyan, mint egy katasztrófa sújtott a terület. Az Orbán kormány által okozott pusztítás mértéke jó lelkiismerete vethető össze a tatárjárással. Az elmúlt héten ebben a házban arról beszéltem, hogyan szőtt át mindent a magyar Cosa Nostra, hogyan építettek fel egy szervezett bűnözői hálózatot az állam kifosztására. De ez csak a történet egyik fele. A történet másik fele így szól. A bukott Fideszt egy dolog egyáltalán, semennyire, egy szemerkényit sem érdekelte. A kormányzás, a magyar emberekért végzett munka, a haza sorsa, Magyarország jelene és jövője, a gyermekeink, az unokáink boldogulása. Egyetlen dolog tartotta össze az Orbán rendszer utolsó éveit, a szervezett bűnözés, a magyar Cosa Nostra működtetése, a hatalom megtartása minden áron, csak hogy ne kattanjon a bilincs, ne nyíljanak ki a dossziék, és ne kelljen szembenézniük mindazzal, amit 16 év alatt, de főleg az utolsó években elkövettek. Tisztelt képviselőtársaim, a hétvégén három napos informális kormányülést tartottunk Pilisszentkereszten. Magyarország következő éveit meghatározó stratégiai ügyekről tárgyaltunk. Reggeltől estig azon dolgoztunk, hogy felmérjük a ránk hagyott kárt,
és hogy ebből a borzalmas start pozícióból Magyarországot ne egyszerűen kihúzzuk, hanem végre valódi fejlődési pályára állítsuk. Áttekintettük a magyar gazdaság újraindításának feltételeit, a kiemelt beruházások sorsát, az átvilágítások első eredményeit, a közmédia helyzetét, az előttünk álló külpolitikai feladatokat, az illegális migrációt, a költségvetést, a nemzetbiztonság kérdéseit, a minisztériumok működését és az előttünk álló hónapok ütemtervét is. A választási kampányban ígéretet tettem a magyar embereknek arra, hogy rendszeresek lesznek a nyilvános kormányülések. Utólag sajnálom, hogy ez a Pilis-Szentkereszti kormányülés nem volt nyilvános. Mert ha a magyar emberek ott ültek volna velünk a teremben, vagy ha végighallgatták volna ugyanazokat az elemzéseket, ha velünk együtt szembesültek volna azzal, hogy mit hagyott maga után a bukott Fidesz, akkor ugyanazt a megrázkodtatást élték volna át, amit mi. Minden magyar embernek joga van tudni, milyen állapotban vettük át az országot. Joga van tudni, hogy milyen költségvetést hagytak ránk Orbán Viktor és janicsárjai. Ott ültünk ezen a háromnapos kormányülésen, és azt láttam, hogy a minisztereim jó szándékúan, aztán egyre reményvesztettebben keresik a korábbi kormány döntései mögött az értelmet, mint a tűt a szénakazalban. Kerestük az önök döntéseinek társadalmi hasznát, kerestük a logikáját, kerestük, hogy vajon milyen problémára akartak választ adni, mi volt a szakmai indokuk, mi volt a külpolitikai értelmük, milyen településen segítettek, milyen közszolgáltatásra javítottak. Kerestük, de nem találtuk. Önöknek a rendszer végnapjaiban egyetlen céljuk maradt, hogy ugyanazok az emberek újabb 10 és 100 milliárdokkal gazdagodjanak. Egészen sokkoló, amilyen állapotban a magyar költségvetést találtuk. Szavaim sincsenek arra a felelőtlenségre, orosz ruletre, amit az Orbán kormány költségvetési politikának nevezett. Szakmailag, politikailag, erkölcsileg vállalhatatlan, amit tettek. Tisztelt fideszes képviselőtársaim! Önök éveken keresztül tudatosan, számítóan és olyan mérhetetlen felelőtlenséggel, ami még az én képzeletemet is meghaladta, hazudtak, csaltak, a magyar emberek jövőjével hazardíroztak. Tudták, hogy a számok nem igazak. Tudták, hogy a költségvetés bevételi oldalát olyan uniós forrásokra építették, amelyekhez az önök kormányzása alatt az orbáni korrupció miatt Magyarország bizonyosan nem juthat hozzá. Önök pontosan tudták, hogy a választások előtt vállalt kiadások mögött nincs fedezet. Pontosan tudták, hogy az állami beruházások jelentős részének valódi költségét elrejtették a magyar emberek elől. Tudták, hogy a következő kormányra több ezer milliárd forintnyi elhallgatott kötelezettséget hagynak. Több ezer milliárd forintot. Tudták, és mégis megtették. Az önök Gyurcsányi pillanata évtizedekig tartott. Érthető, hogy a mester visszavonult, hiszen tanítványai Orbán Viktorék mindenben túlszárnyalták. Kedves képviselőtársaim, kötelességemnek érzem, hogy minden magyar emberhez eljusson a híre, hogy önök mit mondtak nyilvánosan, mit írtak le a hivatalos dokumentumaikban, és mit mutatnak most a saját belső elemzéseik. A három számnak ugyanis semmi, de semmi köze nincs egymáshoz. Semmi. A magyar embereknek önök 3,7%, majd 5%-os költségvetési hiányról hazudtak. A saját apparátusuk áprilisban már 6,8%-os hiánnyal számolt. Az átvilágításaink után pedig ma már azt látni, hogyha a Tisza kormány nem hozná haza az uniós ezer milliárdokat, akkor az orbáni örökség, a valódi költségvetési hiány a valaha volt talán legnagyobb, a GDP 8,3%-át közelíteni. 8,3%-os hiány.
kedves frakcióvezető úr, látom, jegyzetel, ez 7650 milliárd forint. Jól hallotta, és önök pontosan úgy tervezték meg, déli bábokra, hazugságokra alapítva Magyarország a hazánk költségvetését, hogy az elszálló hiányt ne önöknek kelljen kigazdálkodni és visszafizetni, hanem a Tisza kormánynak és a magyar embereknek. Lehet, hogy önök azt hiszik, hogy ez a hétköznapi embereknek bonyolult. Nem az. A következményei pedig végképp nem azok. Minden egyes fedezet nélkül elköltött milliárd, ugyanis hiányzik valahonnan. A lepusztult iskolákból, a kórházakból, a nyugdíjakból, a rendőrök, a tanárok fizetéséből, az energiahatékonysági fejlesztésekből, a vállalatok támogatásából, a vízügyi beruházásokból, a gyermekvédelemből, a nyugdíjasok pénztárcájából. Minden egyes elhallgatott kötelezettség azt jelenti, hogy a számlát végül a tisztességesen dolgozó magyar embereknek kell kifizetni. Minden egyes meghamisított, önök által meghamisított költségvetési sor azt jelenti, hogy önök becsapták, szándékosan átverték az országot, átverték a magyar embereket. Kedves honfitársaim, van itt még valami, ami még a szokásos fideszes lopáson is túlmegy. Az Orbán kormány azon dolgozott, hogy szándékosan megkárosítsa a saját hazáját. Szándékosan okozta kárt a magyar embereknek. Miközben önök Orbán Viktorral az élen szuverenitásról papoltak és hazudoztak, közben a színfalak mögött kiárusították és magánkézre játszották az állam stratégiai cégeit. De még ezt sem úgy tették, hogy egyszerűen eladták, elkótyavetyérték a stratégiai vagyon, nem, hanem állami hiteleket és hitelgaranciákat nyújtottak a vevő haveri cégnek, hogy ugyan vegyék már meg áron alul a magyar állam, a magyar emberek tulajdonát. Igen, jól értik, a magyar állam, mi hitelt adtunk azért, hogy abból az önök haveri cégei megvegyék a magyar állam stratégiai vagyonát, stratégiai cégeit. Több ezer milliárd forint állami hitelekből építettek fel, fújtak fel olyan cégeket, amelyeket az állam már nem birtokol, de amelyek működését az állam, vagyis a magyar emberek hónapról hónapra újabb milliárdokkal támogattak, tudtukon kívül. Ez, kedves frakcióvezető úr, ez rosszabb, mint a szocialista privatizáció volt. Ez maga a Cosa Nostra. Nem egyszerűen eladták a magyar emberek vagyonát, a magyar emberekkel fizettették ki azt, hogy mások megszerezzék. Ez olyan mélység, amire tényleg nem volt példa a rendszerváltás óta. És most már őszintén bánom azt is, hogy nem voltak velünk a magyar emberek tegnap a teremben, amikor Vitézi Dávid bemutatta, milyen állapotban van hazánk közlekedési infrastruktúrája. Én sok mindent el tudtam és el is tudok képzelni Lázár János ránk hagyott örökségéről, de azt a rombolást, amit építésügyi miniszterként Lázár János Magyarországon elvégzett, az józan ésszel felfoghatatlan. A gigantomán tervek mellett, amiknek semmi értelme nem volt, úgy nézték végig az útjaink, a hidak, a középületeink, közlekedésünk teljes pusztulását, mint a parancsba kapták volna. Hogy a magyar emberek nap mint nap, nézték, hogy magyar emberek nap mint nap veszélyesebb utakon járnak, kátyukat kerülgetnek, lerobbanó vonatokon ülnek. És jó lett volna, ha a magyar emberek ott vannak a teremben akkor is, amikor Vitézi miniszter úr bemutatta Magyarország térképén a magyar utak pontos állapotát. Joguk van látni, hogyan villog vörösen, azaz van katasztrofális állapotban minden megye alsóbbrendű úthálózata. A magyar emberek tudják, hiszen ezeken az utakon utaznak, járnak dolgozni, itt viszi a mentő a kórházba a családtagjaikat, hogy az állam, tudják, hogy az állam cserben hagyta őket. De azt felismerni, hogy nem csak őket hagyta cserben,
de a szomszéd megyét is, a tőlük legtávolabb eső megyét is. Ugyanaz a sort jutott Vas megyének és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. Baranyának és Borsodnak, Zemplénnek és Somogynak egészen sokkoló volt. Egy egész országot hagytak önök lepusztulni, egy egész országot hagytak magára. A Fidesz pusztítása végig söpört egész Magyarországon. Kedves frakcióvezető úr, látom, abba hagyta a jegyzetelést. 91 magyar híd van kritikus állapotban. 91 magyar híd. Hidak, amelyeken naponta magyar emberek 10 és 100 000-ei közlekednek. Hidak, amelyek javítására évente nem kellett volna többet költeni, mint a nemzeti kulturális alapból kilopott, Fási Zsülietnek és társainak odaadott, vagy éppen hazug fideszes propagandára költött milliárdok. Honfitársaim, Orbán Viktor megtalálta azt az embert, Lázár Jánost, akit a legkevésbé sem érdekelt a magyar vasút sorsa, a magyar utak állapota, aki a legérzéketlenebb volt és maradt a csodálatos magyar építészeti örökségre, és aki a legalkalmatlanabb az egész országban bármilyen érdemi beruházásnak nem csak a megvalósítására, de a felelős végiggondolására és tervezésére is. Orbán Viktor megtalálta és megtette ezt az embert a területért felelős miniszterré. És ha már így magunk között vagyunk, a Tisza kormány miniszterei hosszan sorolták a bukott Orbán kormány tagjainak emberi minőségéről szóló történeteket, amit a minisztériumi munkatársakkal beszélgetve megismerhettek, és amire egészen egyszerűen nincs más szó, mint a gonoszság. Posvai Gábor belügyminiszter úr azért olyan magányos reggelente a belügyminisztériumba belépéskor, mert Pintér Sándor alatt meg volt tiltva a munkatársaknak a belügyminisztériumban, hogy a miniszterrel egy bejáratot használjanak. Orbán Anita külügyminisztériumában tilos volt a közösségi tereket használni, ne adj Isten leülni a közösségi terekben, ezért itt a székeket vissza kellett vinni onnan, raktárakból, ahova a Szijjártó Péter elvitette. Tanács Zoltán minisztériumában a fideszes elődje idején tilos volt a miniszterrel egy liftben utazni. És igen, kedves képviselőtársaim, azt mesélik a volt beosztottjai Nagy Mártonról, arról az emberről, aki tönkretette a magyar gazdaságot, hogy egész egyszerűen betiltotta a neki való köszönést, mert zavarta, ha a kollégái köszönnek neki. Tisztelt fideszes képviselőtársaim, milyen emberek maguk? Mivé váltak? Mégis mit képzeltek? Mitől különbek önök a többi magyartól? Mitől magasabb rendűek azoknál az államigazgatásban dolgozó szerelőknél, takarítóknál, ügyintézőknél, munkatársaknál, szakembereknél, akiknek ezt el kellett viselnie? Két nevetgélés közben, két bekiabálás közben felfogják egyáltalán, hogy milyen mélyre süllyedtek? Akik ilyen, mélyen megvetették és megalázták a saját munkatársaikat, azok hogyan lettek volna képesek bármelyik magyar ember képviseletére? Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A Tiszában nem ijedünk meg a nehéz helyzetektől. Történetünk során még soha nem volt könnyű dolgunk. Soha nem kezdtük könnyű dologba. Be fogjuk nyújtani a költségvetés módosítását, és el fogjuk kezdeni a rendbetételt. Arra kértem a minisztereket, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki, és szüntessenek meg. Az előző kormány lopásra szakosodott, tehát van ilyen döntés bőven. És ha már a lopásnál tartunk, nem látom Hankó Balást. Pedig lenne hozzá pár szavam, kérdésem, majd tolmácsolják neki, ha még szabadlábon van.
Beszéljünk a nemzeti kulturális alap botrányáról. Azt mondta Tar Zoltán miniszter úr, hogy önök az Orbán kormány alatt egy teljes tolvaj nyelvet dolgoztak ki a közpénz profi kitalicskázására. Önök, kedves frakcióvezető úr, az ön kollégái, Hankó miniszter úr is, úszónak nevezte a fideszes pályázókat a tolvaj nyelvben, úszó verseinek a támogatások odaítélését. Ha befáradt volna a Hankó képviselő, akkor megkértem volna, hogy mesélje már el nekünk, ha már csodával, határos módon még szabadlábon van, de hát ugye nem lehetünk benne biztosak, hogy nincs itt, hogy az odaítélt támogatásokat minek hívták. És kegyenek szívesek tolmácsolni a kérdéseket. Minek hívták a 100 millió forintot Békés Sámson fideszes polgármesterével? A 40 millió forintot a Pro Patria Hungária Egyesületnek, aminek a vezetője korábbi fideszes képviselőjelölt volt. Hogy hívták azt a 40 millió forint közpénzt, amit a Kondoros és környéke polgári egyesületnek adtak, aminek alapítója Dankó Béla, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője? Minek nevezték azt a 40 millió forint közpénzt, kedves frakcióvezető úr, a JASZ Nemzetegyesületnek ítélt 40 millió forintot, amelynek vezetője a Fidesz-KDNP korábbi polgármesterjelöltje? Vagy azt a 40 millió forintot az Együtt Egymásért János Hidáért Egyesületnek adott 40 milliót, amelynek vezetője a Fidesz-KDNP egykori önkormányzati képviselője? Minek nevezték tolvaj nyelven azt a 20 millió forint közpénzt, amit a Mindenki Számít Vásárhelyen alapítványnak adtak, amelynek vezetője fideszes önkormányzati képviselő? Vagy azt a 20 millió forintot, ami a Polgári Együttműködés Hódmezővásárhelyen Egyesületnek ment? A 18 millió forintot a Körös Torok Kultúrájáért Egyesületnek, amelynek vezetője fideszes önkormányzati képviselő? Minek nevezték, kedves frakció úr, azt a 17,5 millió forintot, amit a Tiszamenti Gasztronómia és Hagyományőrző Egyesület kapott, amelynek vezetője szintén véletlenül egy fideszes önkormányzati képviselő? Vagy azt a 24 millió forintot, amit az Ifjú Konzervatívok a Nemzetér Egyesület kapott? Ugye milyen beszédes név? Ifjú Konzervatívok a Nemzetért. Vagy mi hogyan nevezték azt a 15 millió forintot, amely Lezsák Sándor intézetének ment? Vagy azt a 14,5 millió forintot, ami a Csabai Jövőért Egyesületnek ment, amelynek vezetője szintén egy fideszes politikus? Vagy a 12 millió forintot, amit a Belvárosi Közösségi Egyesületnek adtak, amelynek vezetője a fideszes alpolgármester? Vagy azt a 14,5 millió forintot, amit a Hetény Vezér Kulturális és Közösségi Egyesületnek adtak, amelynek alelnöke fideszes önkormányzati képviselő? Vagy a 10 millió forintot a Széchenyi Városért Egyesületnek, amelynek vezetője fideszes önkormányzati képviselő? Vagy a 10 millió forintot a Marosmenti Közösségek Összefogása Egyesületnek, amelynek elnöke a fideszes polgármester? Vagy a 4 millió forintot a Makói Úszóklub Sportegyesületnek, amelynek elnöke a Fidesz korábbi országgyűlési jelöltje? Megkérdezném, ha itt lenne, kedves Hankó Balázs, de megkérdezem a frakcióvezető urat, önök mégis mit gondoltak? Hogy ez sosem fog kiderülni? Hogy soha senki nem fogja tételesen végignézni ezeket a szerződéseket? Hogy a magyar emberek pénze örökre a Fidesz magánkasszája marad? Jól jegyezzék meg, minden egyes szerződést végig fogunk nézni, minden egyes kifizetést meg fogunk vizsgálni, minden egyes felelőst meg fogunk nevezni, a bűnözők pedig börtönbe fognak kerülni. Gondolom nézik a híreket. Gondolom nézik a híreket ön körül, önök körül, Hankó Balázs körül már szinte mindenkit elvittek. Soronként felülvizsgáljuk az állami kiadásokat, megszüntetjük a pazarlást, felszámoljuk, elzárjuk a korrupciós pénzcsapokat, és minden egyes forintot oda irányítunk, ahol az a magyar emberek érdekét szolgálja. A következő hónapokban minden minisztériumnak, minden állami intézménynek és minden kormánytagnak ugyanaz lesz a feladata. Helyreállítani azt, amit önök leromboltak, megvédeni azt, amit önök veszélybe sodortak, és felépíteni azt az országot, egy olyan országot, amit a magyar emberek megérdemelnek. A 2026 nyár végén őszelején módosított költségvetés stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd
Magyarország újjáépítéséhez. Tisztelt képviselő társaim! A hétvégi ülésen külön foglalkoztunk a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyeivel is. Világosan szeretném megüzenni az augusztus 31-ig megszüntetésre kerülő közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumának, hogy tartózkodjanak az alapítványok részére juttatott állami vagyon értékét, összetételét és tulajdonjogát érintő bármely döntés meghozatalától, kötelezettségvállalástól, szerződések megkötésétől, vagy bármely más jognyilatkozat megtételétől. Kérem, hogy a tevékenységüket kizárólag a rendeltetésszerű működéshez szükséges, szokásos üzletmenet körébe tartozó feladatokra korlátozzák. Aki ennek ellenére legyen, akár Lázár János, akár Orbán Balázs, megpróbálja az utolsó pillanatban magán kézre játszani a magyar emberek vagyonát, akár Szentkirály Alexandra, annak büntetőjogi és polgári jogi felelősséget kell viselnie, ugyanis a magyar emberek, a magyar állam vagyonát meg fogjuk védeni önöktől. Ezért is indítottuk el a tisztító tűz műveletet. Felszámoljuk közösen a politikai és a gazdasági maffia csápjait. Elvágjuk a korrupciós pénzcsapokat, visszaszerezzük az ellopott közvagyont, és akár tetszik önöknek, akár nem, helyreállítjuk a jogállamot. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal fel fogja tárni, hova tűnt a magyar emberek vagyona, visszaszerzi, amit önök és a janicsárjaik, a bűntársaik elvettek ettől az országtól. Az alaptörvény 17. módosítása pedig lebontja azokat a politikai és jogi védőfalakat, amelyek eddig megakadályozták az igazságtételt. A kettő csak együtt működik, mert nincs értelme vagyon visszaszerzésről beszélni akkor, ha ugyanazok az emberek ülnek ugyanazokban az intézményekben, amelyek éveken át akadályozták a nyomozást, a feltárást és az igazság szolgáltatást. A tisztító tűz művelet ezért egyszerre jelent intézményi megtisztulást és vagyonvisszaszerzést is. Az egyik a másik nélkül nem érheti el a célját. Tisztelt honfitársaim, szombaton lezárult az alaptörvény 17. módosításának társadalmi véleményezése. 23 ezer magyar ember küldte el a véleményét. Nulla forint közpénzből készült mindez. Állami propaganda kampány nélkül. Állami propaganda kampány nélkül. Több százezren keresték fel az egyeztetési felületeket, és sokan időt szántak arra, hogy ne csak elolvassák a javaslatokat, hanem a saját gondolataikat, vagy saját javaslataikat is megosszák velünk. A beérkezett vélemények 95%-a támogatja az alaptörvény 17. módosítását. A levelek közel fele, nyugalom, a levelek közel fele konkrét javaslatokat tartalmaz. Egészen megindító volt látni azt a bizalmat és lelkesedést, amelyel a magyar emberek bekapcsolódtak ebbe a közös munkába. Hosszú évek óta először érzik azt az emberek, hogy számít a szavuk, hogy valóban beleszólhatnak Magyarország jövőjébe. Ezért érkezik ilyen sok javaslat, ezért kérnek sokan még bátrabb változtatásokat. A legtöbben azt kérik tőlünk, hogy a mandátumkorlátot, figyeljenek, terjesszük ki más közjogi tisztségviselőkre is. Sokan még szigorúbb szabályokat szeretnének. Mások arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a tapasztalat értékét is meg kell őrizni. Minden véleményt feldolgozunk, nyilvánosságra hozzuk az összesítést, és csak ezután fog, de várhatóan hamarosan a kormány végleges döntést hozni. Én tudom,
Én tudom, hogy miértan izgatottak. Magyarországon még soha nem zajlott így alkotmánymódosítás. Még emlékezhetnek rá arra az idősebbek, hogy hogyan született az alkotmány 1990-ben, zárt ajtók mögött, paktumokat kötve. Arra is emlékezhetnek, hogy hogyan zajlott ez frakcióvezető úr hathatós támogatásával és közreműködésével egy tableten 2011-ben. Tudják, mi a közös ebben? Szerintem tudják, még ön is, Pócs képviselő. A magyar nemzetet egyik alkalommal sem kérdezték meg. Háttéralkuk születtek, parlamenti döntések, parlamenti többségek döntöttek, a magyar emberek pedig kaptak kész szöveget. Mi nem ezt az utat választjuk. Ez az egyeztetés most szándékosan rövid, pontos és önkorlátozó. Most ugyanis nem egy új alkotmányt írunk. Most egy alaptörvény módosításról van szó. Helyreállítjuk azt a jogállamot és a jogállam alkotmányos garanciáit, amit önök tönkretettek, leromboltak. És utána, most figyeljen, utána elindítunk egy történelmi folyamatot, amelynek a végén Magyarországnak először lehet olyan alkotmánya, amelyet nem egy politikai oldal ír saját magának, hanem egy egész nemzet el fog tudni fogadni a sajátjának. Ez a különbség. Sokan kérdezik, hogy... Már nincs sok hátra. Sokan kérdezik, hogyan fog ez megtörténni. Egy dolgot biztosan tudunk, nem úgy, ahogy korábban önök tették. A következő hónapokban felkérjük a magyar jogi, történeti, gazdasági és társadalomtudományi élet kiemelt képviselőit, tehát nem önt, gazdasági és társadalomtudományi életnek is a képviselőt, a civil szervezeteket, az egyházakat, az önkormányzatokat és minden olyan közösséget, amelynek az alkotmányos védelme különösen fontos. Országos társadalmi párbeszédet indítunk. Fórumokat szervezünk az ország minden részén. Minden magyar ember elmondhatja majd, milyen országot szeretne saját magának, a gyerekeinek, vagy éppen az unokáinak. Az országgyűlés ezt követően dönthet majd az új alkotmányról, a végső szót pedig országos népszavazáson ismét a magyar emberek fogják kimondani. Tisztelt honfitársaim, holnapig még bárki véleményezheti a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezetet a kormány.hu per egyeztetés oldalon. Eddig erre a javaslatra 16 ezer konkrét észrevétel érkezett. Nem úgy, mint önöknél a kamu nemzeti konzultációban, amit ugye egy bekötött szemű plüsmajom is ki tud tölteni, hanem valódi észrevételek. Az emberek hatalmas többsége nem meglepő módon támogatja önöktől a közvagyon visszaszerzését. A jogsértések feltárását és a tisztító tűz hadművelet minél hamarabbi, minél erősebb módon történő elindítását. Sokan még szélesebb vizsgálati jogkereket, határozottabb fellépést és konkrétabb, erőteljesebb elszámoltatást kérnek és látnának. Mások a jogállami garanciák erősítésére tettek javaslatot. Mindkét üzenetet megértettük. Magyarországon soha többé nem lehet majd közvagyont lopni. Értette? Soha többé nem lehet majd Magyarországon közvagyont lopni. És Magyarországon soha többé nem lehet majd a jogállamot politikai célokra feláldozni.
A tisztító tűz művelet egyszerre fogja helyreállítani az igazságot és a jogállamot. Honfitársaim, 50 napja dolgozunk folyamatosan, megállás nélkül, örömmel Magyarországért. Amikor erre az 50 napra gondolok, egyetlen érzés van bennem, az alázat a feladat nagysága előtt, alázat a magyar emberek bizalma előtt, megtiszteltetés ezért a csodálatos országért dolgozni, és minden nehézséggel együtt mi mind nagyon szeretünk Magyarországért dolgozni. És bár tudjuk, sejtjük, hogy rengeteg munka vár még ránk, egyetlen pillanatát sem teherként éljük meg, mert látjuk a történelmi lehetőséget, amit Magyarország kivívott magának, és amely soha vissza nem térő lehetőség a haza minden előtt. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Tisztelt Országgyűlés! Miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll majd rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napirend előtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá. Ezt követően a kormánypárti képviselőcsoport hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napirend előtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és a frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gombnyomással szíveskedjenek jelezni. Tisztelt Országgyűlés, a Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László frakcióvezető úrnak. 8 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszterelnök úr, amikor megírta ezt a 48 perces beszédet, akkor igazán megtisztelhette volna az Országgyűlést mondjuk azzal, hogy nem azt a címet adja neki, hogy folytatjuk, de még szoknia kell az, hogy ugye már nem a Fideszben van, nem tudom, emlékszik még rá? Ezt a Fidesz használta mindig, hogy folytatjuk, és önök itt nagyon sokan keményen kritizálták emiatt a Fideszt. Most pedig hétvégén dolgozott ezen a beszéden, 48 percen keresztül végighallgattuk, és fogalmunk nem volt arról, hogy miről fog majd beszélni, de szerencsére spontán is lehet reagálni a tapasztalatok alapján arra, amiket most itt hallottunk. Ugyanis megint szép szavakat hallottunk arról, hogy hogyan fogják felszámolni a korrupciót, a rendszer szintű korrupciót Magyarországon, és mi mindig támogatjuk az ilyen jellegű elképzeléseiket, törekvéseiket. Hosszasan hallottuk azt, hogy hogyan fogják helyreállítani a jogállamiságot és a demokráciát, és mi mindig minden ilyen törekvésüket támogatni fogjuk. A gondom az, hogy ez az 50 nap, amiről ma itt beszélt 48 percen keresztül, ez megerősített minket abban, hogy egy abszolút filmszínházat látunk. Egy olyan abszolút filmszínházat, ahol teljesen más irányba haladnak a folyamatok, mint amelyeket ön mond. És hiába vannak ilyen szépen csengő programpontok, hiába van jó pár olyan programelem, ami egyébként a Mi Hazánk mozgalom programjában is szerepel, mint például a végrehajtási visszaélések feltárása, ennek az egész végrehajtó maffiának a feltárása, a non-profit rendszer kialakítása, és még nagyon-nagyon sok ilyen dolog, vagy például, amikor gyönyörű szépen beszélt a magyar vidékről, gyönyörűen beszélt, amikor járta a kis településeket, a falvakat, mondjuk a falvakról, csak aztán szembe jön velünk a valóság. És kiderül, hogy valójában miközben önök itt erről beszélnek, és az önökhöz hű média, ha lenne Magyarországon kritikus, objektív média, akkor rámutatna arra, hogy ön kettős beszédet folytat, és mindjárt mondok erre konkrét példákat. Majd olyan sok van, hogy nem fogok ebben a 8 percben sem beleférni, de nem baj, a napirend előtti felszólásom is hasonló témájú, úgyhogy ahogy már megszoktuk, majd ott fogom ezt folytatni, úgyhogy tud majd miniszterelnök úr erre reagálni. Szóval a valóság azt mutatja, hogy önök éppen ellenkezőleg, arról, hogy beszélnek, nem a jogállamot akarják helyreállítani, hanem kifejezetten távolodunk a demokratikus jogállam fogalmától. Ugyanis nem tudom, hogy minek lehetne azt például nevezni, hogy társadalmi egyeztetésre bocsájtották az alaptörvény módosítását, hogy ez a 17. módosítása, mégis csak alkotmányos kérdésekről beszélünk, és 5 napot adtak a népnek. 5 napot. Mi ez a sietség? Hát többek között ugye arról szól ez a módosítás, hogy a parlamenti képviselők mandátumkorlátozását elérjék, 12 év, 8 év, egyébként javaslom miniszterelnök úr, hogy folytolja meg, hogy 1 évre csökkentik. Tehát a nép megválasztja a képviselőket, és ön 1 év múlva ki tudja őket rugni. Én ezt is javaslom önnek, menjen még lejjebb, a 8 évnél is menjen még lejjebb. De az a helyzet, hogy azért ilyen súlyos ügyeket, ami Európában teljesen példátlan, tehát mondjanak nekem 1 európai államot, itt az Európai Unióban, mondjan egyetlen 1 európai államot, ahol van ilyen a képviselők számára ilyen mandátumkorlátozás. Valójában ez nagyon jól hangzik, és még el is hiszem, hogy a 23 ezer ember, aki írt önöknek ez alatt a csekéke 5 nap alatt, azoknak a többsége lehet, hogy támogatta, még azt is, hogy még a 8 év alá is menjünk le, lehet, hogy sokan még az 1 évet is támogatnák. De az a helyzet, hogy valami oka mégiscsak van annak, hogy rengetegen kritizálják ezt az elképzelésüket, és hogy egész Európában sehol, ahol demokratikus jogállamok működnek az Európai Unióban, nem alkalmaznak ilyet. Erre önök adtak 5 csekéke napot, és 23 ezeren, ahogy ma itt elmondta, 23 ezeren visszajeleztek. Ez tudja mennyi magyar lakosságnak? Vagy nézzük csak a magyar választópolgárokat. Kevesebb, mint 0,3%-a a magyaroknak. Ezt nevezi ön ezt az ötnapos online, nem tudom, társadalmi egyeztetést nevezi ön egy demokratikus dolognak? Hát valójában a népképviseletet akarják korlátozni, nem a képviselők mandátumát, bánom is én azt, hanem a népképviseletet akarják korlátozni, és az önök szövetségesei közül is rengetegen megszólaltak az elmúlt napokban, én nem annyira beszéljenek majd ők bárki helyett, ne a képviselők érveljenek amellett, hogy ez mennyire antidemokratikus, de nagyon sokan elmondják, hogy ez miért az. Tehát önök valójában, miközben demokráciáról és a jogállamiság helyreállításáról beszélnek, éppen, hogy egy olyan diktatúrát építenek, amihez képest még az elmúlt 16 évben is. Bizony kevés hasonló példát tudunk mondani, miközben önök végig az elmúlt 16 évben elmondták, hogy milyen diktatúrával kormányzott a kétharmad. Önök pontosan ezt csinálják, csak durvábban. Durvábban, mert eddig nem volt mandátumkorlátozás, vagy nem volt még ilyen Magyarországon, hogy önnek nem tetszik a köztársaság elnök, ezért ki fogják rúgni, és azt is elmondta, hogy akár a Tisza-szigetek közül is majd érkezhet az új köztársaság elnök. Ez rendkívül ijesztően hangzik. És az előbb azt mondtam, hogy miközben ön magyar vidékről beszélt, miközben a magyar falvakról beszélt, amikor például járta az országot, aközben szembe jön a valóság, például a Gazdaság és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkára, ugye Bart István, aki arról beszélt, hogy nincs is szükség a falvakra. Szó szerint idézem, ugye azt mondta, hogy a kisebb településeket vissza kell adni a természetnek. Hát mi vidéken élők nem szeretnénk, hogyha a házunkat ledózerolnák, mert én ezt lefordítom, ez ezt jelenti, hogy önök azt a vidékellenes politikát, ami évtizedek óta van Magyarországon, azt most be akarják fejezni, most már le akarják dózerolni a falvakat. Vagy például azt mondta, ugyanez az önök helyettes államtitkára, Bart István, tőle idézek, nyugalom, tiszásoknak mondom, nyugalom, tőle idézek, ő azt mondta, hogy az, hogy Magyarországon csökken a népesség, az egy olyan folyamat, amit nem kellene kézzel, lábbal megpróbálni, megakadályozni. Ezt tudják, mit jelent? Ezt lefordítom magyar. Ez azt jelenti, hogy a családpolitikai intézkedések ellen beszél, tehát nincs szükség családpolitikai intézkedésekre. Na, ezek rendkívül riasztóak. Vagy például az, amiről valahogy a kritikus médiájuk, mert hogy ugye itt az RTL-től érkezik majd a közmédia vezetősége is valószínűleg, de hát a kritikus média hiánya miatt talán nem tudnak az emberek arról, hogy még csak néhány nappal ezelőtt történt az Európai Parlamentben, hogy az önök európai parlamenti képviselői, a Tisza párt európai parlamenti képviselői konkrétan azt támogatták, hogy az új génkezelési technikák esetében lazítsanak a szabályokon. Ez pedig azért egy rendkívül súlyos dolog, mert Magyarországon az alaptörvényben szerepel jelenleg, hogy Magyarország egy GMO-mentes ország. És miközben önök itt eljátsszák, hogy micsoda társadalmi egyeztetés zajlott 23 ezer online levélíróval, Magyarország mondjuk választóinak 0,3%-ával 5 nap alatt, ebben az esetben még egy ilyen színjátékot sem láthattuk, hiszen nem kérdezték meg a magyarokat egy ilyen alaptörvényt érintő kérdésről, hogy önök hozzájárulhatnak-e ahhoz, hogy Magyarország megszűnhet akár a jövőben egy GMO-mentes országként létezni. Erről nem beszéltek itt. Valamiért elfelejtették erről pedig három kormány szóvivőjük is van, elfelejtették a közvéleményt tájékoztatni. És rengeteg ilyen példát tudnék még felsorolni, de ez most csak a magyar gazdákat érinti, a magyar mezőgazdaságot, Magyarországot érinti, amiről most beszélek, a GMO-mentesség, és a magyarok egészségét érinti. Tehát sokat beszélnek a magyarok egészségéről, nem csak az egészségügyről kell beszélni, hanem a prevencióról. A GMO-mentesség abban is segíti a magyarokat, nem csak a magyar mezőgazdaságot, nem csak a magyar gazdákat segíti, hanem azt is segíti, hogy a magyarok lehetőség szerint egészségesebben tudjanak élni. Hát ebben is elárulták a magyar gazdákat, elárulták a magyar vidéket. Erről beszéljen majd miniszterelnök úr. De nagyon-nagyon sok mindenről tudnék még beszélni, fogok majd, mert az időm az lejárt, lesz még 5 percem. Pontosan erről fog majd szólni a napirend előtti felszólásom. Szerencsére mindig ráérzek, miniszterelnök úr, hogy miről fog majd beszélni, annak ellenére, hogy ilyen címeket ad, hogy folytatjuk. Úgyhogy mindjárt folytatjuk, miniszterelnök.
0: A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak 8 perces időkeretben. Parancsoljon!
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr! Mindenekelőtt én is szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt napokban és most is segít a kánikulában, segít akár orvosként, egészségügyi dolgozóként, mentősként, segít akár katasztrófavédőként, tűzoltóként, segít akár köztisztviselőként, rendőrként, rendvédelmi dolgozóként és minden más területen, annak érdekében, hogy ezen a kánikulán minél hamarabb, minél többen túl legyenek Magyarországon. Köszönjük szépen az ő közszolgálati munkájukat! És köszönjük házelnök asszonynak is a szavait. Azt mondta, hogy ne egymással, hanem az országgal foglalkozunk itt az országgyűlés plenáris ülésein. Megtapsoltuk házelnök asszonyt, mert teljes mértékben egyetértettünk. Valóban ezért küldtek ide minket az emberek, hogy velük foglalkozunk, az országügyeivel foglalkozunk. Majd onnan meghallgattuk miniszterelnök urat, aki szinte kizárólag csak velünk foglalkozott, csak a Fidesz-KDNP-vel, volt miniszterekkel, Fidesz-KDNP-s politikusok, és rendszeresen hétről hétre, néha név szerint, néha csak úgy utalgatva, de csak és kizárólag a politikus társaival foglalkozik. Mi házelnök asszonnyal értünk egyet, és nem pedig miniszterelnök úrra, és ezzel a stílussal. Miért jutott eszembe miniszterelnök úr felszólás alatt Hugh Grant? Nem azért talán, amire elsőre gondolnak, hanem azért, mert az Igazából szerelem című filmben, amikor hirtelen ugye váratlanul miniszterelnök lesz, akkor azt mondja, hogy mindegy, csak kormányozni ne kelljen. Mikor menekül a kormányzás elől, bármit csinál, bármibe belefog, a médiában bármivel szerepel, csak a kormányzással ne kelljen foglalkozni. Hát ezt a Hugh Grant-i rettegést láttam itt az elmúlt hetekben miniszterelnök úr részén, és mindennel foglalkozik, fenyeget, különböző hát ilyen bulváros történeteket mesélget itt a parlament falai között, csak azzal ne kelljen foglalkozni, amit önök megígértek a választási kampányban, és ami az embereknek a hétköznapjait érinti. Mert ott arról beszéltek, hogy rögtön lesznek béremelések. Rögtön lettek béremelések? Nem. Mi van a pedagógusoknál? Önök ígértek egy noksos, 25%-os azonnali béremelést, helyett tett egy 0,4%-os, átlagosan 3000 forintos béremelés. Ezzel szúrják ki az embereknek a szemét. Lett áfa csökkentés, lett mondjuk megduplázott családi pótlék, amit azonnal ígértek a kormányra kerülésük után. Vagy amikor azt ígérték, hogy beszüntetik a kilakoltatásokat, és nem tették meg. Ezeket a lépéseket nem tették meg. Ami az emberek hétköznapi életét segítette volna, azokat a kormány alakulás napján elfelejtették, és csak és kizárólag az előző kormányzattal és annak a támadásával foglalkoznak, elsősorban politikai szinten. Teljes mértékben szeretném cáfolni azt, amit ön mondott, miniszterelnök úr, a gazdaság állapotával kapcsolatban. Egyrésztről a gazdasági növekedés Magyarországon éves szinten, amikor átadtuk a kormányzást, kétszer akkora volt, mint az eurozónában, éves szinten. Ha negyedéves szinten nézzük, ott pedig dobogós volt az Európai Unión belül. A kiskereskedelmi forgalom emelkedett Magyarországon, a munkanélküliség Európa egyik legalacsonyabbja volt, a foglalkoztatottság pedig az egyik legmagasabb. A kormányzásunk alatt 1,3 millióval csökkent azoknak a száma, akik a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatával élnek. Az orvosbért történelmi mértékben emeltük meg, több mint 2,2 millió forintra, és a pedagógus béreket is 215 ezer forintról 900 ezer forint fölé emeltük. És nem csak mi mondjuk ezt, a hitelminősítők, az új Tisza kormány megalakulása előtt mind megerősítették Magyarország befektetésre ajánlott besorolását. Mindegyik hitelminősítő ezt megerősítette. És tisztelt miniszterelnök úr, úgy látom, több ember rakta össze a beszédét azért, mert azonből óriási ellentmondások voltak. Az egyik része, amelyik a beszédébe érkezett, az arról szólt, az ország

0: A költségvetés, ezt mondta Gyurcsány Ferenc, amit ön mondott, és ennek ellenére utána, amikor a Fidesz-KDNP nyert, akkor kiderült, hogy ebből semmi sem igaz, mert a Fidesz-KDNP tovább tudta vinni azokat az elsőben családokat és magyar kis- és középvállalkozásokat támogató, adókat csökkentő politikáját, amit előtte is vitt. Hiszen erős alapokon volt a költségvetés, és négy évről négy évre ezeket a vádakat, amiket ön elmondott, mindig hallottuk. De azt is hallottuk Megyesi Pétertől, amit ön mondott, hogy ami jó dolog, azt önök megtartják, ami rossz dolog, azt kivezetik. Na de miket vezettek önök eddig ki a kormányzásuk alatt? Kivezették a jelzálog hiteleseknek a kamatstopját. Pedig ez egy jó dolog. Ez az embereknek pozitívum. Önök azt mondták, hogy megtartják a jó dolgokat. Ezt kivezették. A kivezetés a bankoknak jó. A kamatstop az embereknek jó. Önök nem mondták a kampányban, hogy ki fogják vezetni a kamatstopot. Nem ezzel kampányoltak, hogy magasabb jelzálog hiteleket kell fizessenek az emberek. Kivezették a 3%-os kis- és középvállalkozóknak kedvező hiteleket. Ezeknek a lehetőségét kivezetik. Nem lesz 3%-os, fix 3%-os kedvező kamatozás. Ezzel nem kampányoltak. Ez jó a vállalkozásoknak. Önök azt mondták, hogy ami vállalkozásnak jó, azt megtartják. Ami rossz, kivezetik. Ez rossz lenne? Rossz lenne a lakosságnak az alacsony jelzálog hitelkamat? Rossz lenne a KKV-knak az alacsony hitelkamat? Mert önök ezeket vezetik ki. Nem a magasabb béreket vezetik be, nem az adót csökkentik, hanem ezeknek a kis- és középvállalkozásoknak, illetve a jelzálog hiteles családoknak nehezítik el a helyzetét, úgy, hogy közben nyilván ez a multiknak lesz jó, hiszen a KKV-knak nehezebb hitelhez jutni, akkor az a multiknak erőfölény. Hogyha a családoknak magasabb a jelzálog hitelnek a kamata, akkor a bankoknak nagyobb a bevétele. Önök nem az emberek javára kezdtek el kormányozni ebben az 50 napban, hanem szépen haladva az Európai Unió ország specifikus ajánlásában olyan intézkedéseket hoztak, amik általában a multiknak jó, de semmiképpen sem az embereknek. Ön arról beszélt, miniszterelnök úr, hogy azért nem vezetik be a 480 forintos benzinárat, mert amikor önök kormányra kerültek, kétszer akkora volt az olajára. Itt gúnyolódott Pócs Jánossal, hogy ez nem dinnye, ez nemzetközi olajár, mi nem értünk ehhez, nem tudjuk a dollár árfolyamot meg a nemzetközi olajár árfolyamot összevetni, és kétszer akkor ezért önök nem vezetik be az ön által mondott időponthoz képest a 480 forintos benzinárat. És most, amikor hála Istennek kezd normalizálódni a helyzet a nemzetközi olajpiacon, és normálisabb ára van az olajnak, most miért nem vezetik be? Azt mondta, hogy azért nem vezették be a 480 forintos árat, mert dupla akkora volt az olajára. Nem volt akkor sem dupla annyi, mégsem tették meg. Hát most akkor vezessék be, tisztelt miniszterelnök, várjuk ezt a lépésüket, és szintén a kilakoltatásoknak a felfüggesztéséről, megállításáról sem hallunk semmit, miniszterelnök úr. Azok a lépések, amelyek az embereknek lettek volna jók, nem történtek meg. Azok a lépések, amelyek önöknek politikailag fontosak, a saját hatalmi önkényük képítése szempontjából, azok megtörténtek. A Lex Orbán, a Lex Súlyok, az előző Fidesz-KDNP-s időszak embereinek, képviselőinek az eltávolítása a jövőben a parlamentben, ez mind megtörténik. Aki önön kívül került bárhova a politikában vagy az államigazgatásban, azoknak kívül a helye. Azokat kisöpri, miniszterelnök úr, csak erről szól a jogalkotása, nem az embereknek való pozitívumoknak hozásáról, csak erről, hogy monopolizálja hatalmat és önként építsen ki. És utolsó mondatként, ha megengedi, gratulálok önnek, hogy az alaptörvény módosításukhoz 23 ezer észrevétele érkezett, amikor a KDNP az előző alaptörvény módosításukhoz indított egy petíciót, azt 38.172-en támogatták. Gratulálunk a 23 ezerhez! Köszönöm szépen!
1: A Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Gulyás Gergely frakcióvezető úrnak, 8 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Mindenek előtt én is csatlakozni szeretnék Rétvári frakcióvezető úrhoz a tekintetben, hogy házelnök asszony nyitó gondolatait itt egységesen tapsolták meg a frakciók. Nem kérem házelnök asszony, mert nincs erre lehetőségem, hogy ennek fényében elemezze az elhangzott felszólásokat, de azért néhány érdekességre majd utalni szeretnék. Tehát az a mondat mindenféleképpen irányadó kell, hogy legyen, ami elhangzott, hogy amit tenni vagy mondani szándékozunk, az a választópolgárok érdekeit szolgálja. A tisztelet nem gyengeség, a méltóság nem megalkuvás. Ehhez képest lehet szeretni a nemzeti konzultáció műfaját, meg is lehet szüntetni, hiszen az új kormány tekintetben világosan beszélt. De azt mondani, hogy egy olyan kezdeményezés, amit sokszor több mint 2 millió ember is kitöltött, azt akik kitöltik, azok bekötött szemű püsmajmok képességével rendelkeznek, ez szerintem nem fél.

0: bele azokba a kritériumokba, amit a házvezetése itt meghatározott. Ahogyan az sem fér bele, hogy miniszterelnök úr valamiért úgy érzi, hogy minden egyes felszólásában valamilyen becsületsértést kell, hogy a korábbi miniszterelnökkel szemben elkövessem. Az, hogy milyen állapotban hagytuk itt az országot, ennek két része van. Az egyik a 16 év teljesítmény, a másik az aktuális gazdaságpolitikai helyzet. Ha 16 év teljesítményét nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy 130 milliárdos GDP-ből 170 milliárdos GDP lett, dollárról beszélünk. A 750 eurós átlagbérről 2200 eurós átlagbér lett. 1 millióval többen dolgoznak, 1,3 millióval kevesebb a szegény, és büszkék vagyunk arra is, hogy ebben az időszakban az államadósság 81%-ról 75%-ra csökkent. Ennyit azokról az eredményekről, amelyeket ön így minősít. Ugyanakkor a költségvetés helyzetével kapcsolatos vitákról volt már itt szó. Ebben az esetben is szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy minden egyes évben, amikor az Orbán kormány megnyerte a választást úgy, hogy hivatalban volt, minden évben az előző évhez képest csökkent a költségvetés hiánya. 14-ben is, 18-ban is és 22-ben is. Nem fogjuk megtudni, hogy mi lett volna 26-ban, de ő itt képtelenebb számokat mond a hiány mértékére vonatkozóan. Vélhetően azért, mert hogyha akár csak ígéreteik egy részét is beváltják, az a tovább növelik a hiányt, és ezt ön a korábbi kormány nyakába akarja varni. A valóság ezzel szemben az, hogy az Európai Bizottság, akit azért a korábbi magyar kormány feltétlen barátjának, talán miniszterelnök úr sem tekint, és egyértelműen azt mondta, hogy a hiány az 6,2%. A kormány 5%-ot tervezett, 6,2%-t mondott Brüsszel a kormányváltáskor. Az sem vitás, hogy az alacsonyabb euróárfolyam és a csökkenő kamatok miatt körülbelül 0,5-0,6%-a a hiány magától is csökkenne. Tehát ezért mondtuk azt, és mondom most is azt, hogy a korábbi 5%-os hiánycél megszorító intézkedések nélkül, bizonyos intézkedésekkel tartható lenne. Elég, ha a bizottság adataiból indulnak ki, nem kell, hogy a magyar kormány adataiból induljanak ki. Ezért az ezzel kapcsolatos minősítések, azok megítélésem szerint alaptalanok, és valóban igaz az, az első negyedéves növekedés az Magyarországon hosszú idő után sajnos, de újra az első háromban volt, tehát dobogós volt. Ennél azonban lényegesen nagyobb problémákat látunk azzal a gyakorlattal, amit a Tisza kormány és a miniszterelnök meghonosítani igyekszik. Az egyik, hogy eddig Magyarországon 1990 óta az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője különböző büntetőeljárásoknak. Az, hogy ön a parlamentben fejezi ki az iránti igényt, hogy kit kellene letartóztatni, hogy a legfőbb ügyészt szólítja föl, hogy kit kell meggyanúsítani. Ez mindenféle jogállami eljárástól idegen. De nem kell ezen meglepődni, hiszen hogyha alkotmányozással ki lehet iktatni politikai ellenfeleket, hogyha alkotmányozással lehet a passzív választójogot szűkíteni, hogyha a legnagyobb ellenzéki párt elnökét örökre ki lehet zárni alkotmánymódosítással a miniszterelnökségtől, akkor nincs miniszterelnökségből, akkor természetesen nincs mi meglepődni, hogy önök úgy gondolják, hogy ezek legitim eszközök. Ilyeneket a világon, demokráciákban soha sehol nem alkalmaztak, és Magyarország is addig tekinthető alkotmányos demokráciának, amíg ez nem válik gyakorlattá. Ön azt mondja, hogy 23 ezer ember támogatja a mandátum csökkentést, vagy mandátum szűkítést. Ez nagyon jó, ez azt jelenti, hogy 23 ezer ember az úgy gondolja, hogy 8 millió ember ne dönthessen szabadon arról, hogy kit kíván a parlamentben látni, vagy kit kíván miniszterelnökként látni. Ezt nehéz demokratikus felhatalmazásnak, végképp nehéz demokratikus gondolkodásnak nevezni. Azt mondja, hogy a korábbi ígéreteiket be fogják tartani, többször is hivatkozott erre. Ehhez képest valóban azt látjuk, hogy hál' Istennek egyenlőre az olajár alacsonyabban van, ezért a védettár alatt van a benzinár, de a védettség már megszűnt, tehát bármikor lehet magasabb. Azt látjuk, hogy bejelentették, hogy a kamatstoppot felülvizsgálják, és a kamatstopp felülvizsgálatát legfeljebb rászorultsági alapra fogják csökkenteni. Természetesen 480 forintos benzináról már egyáltalán nincsen szó, és azt is látjuk, hogy számtalan olyan intézkedést hoztak, hoztak, amelyek ellentétesek a korábbi ígéreteikkel. Viszont béremelés, nyugdíjemelés, családi pótlékemelést még nem látunk. Az Európai Uniós pénzeknek örülünk, az Magyarországnak jár. Sokatszor is elmondom, a választási kampányban is mindig elmondtam, Magyarországnak ezek a pénzek járnak, ezért mindenképpen meg fogjuk kapni, akkor is megkaptuk volna, mi nyertük volna a választást, és önök is megkapják, csak nagyobb áldozatárán. Miniszterelnök úr ugyanúgy tudja, mint én, hogy az Európai Unió költségvetését egyhangulag lehet elfogadni. Máskülönben velünk lettek volna kénytelenek megegyezni, sőt, még az önök által előterjesztett tervek, forrásfelhasználások jó része is kidolgozott volt. Kérdezze meg az illetékes minisztereket, hogyha erről a kormányülésen esetleg nem esett szó. Amiről viszont a héten volt elég sok szó, hogy ön arról beszélt egy héttel ezelőtt, hogy a falurombolással kapcsolatos első közéleti emlékei azok melyek voltak. Úgy látom, hogy sikerült olyan kormányzati főtisztelőt találni, akinek a falurombolással kapcsolatosan a miniszterelnök úrétől egészen eltérő álláspontja van. Az, hogy falvakra, sőt gyermekekre sincsen szükség, az úgy gondolom, hogy egy vállalhatatlan álláspont, ennek hosszú és tudományos kifejtése pedig csak még mélyebbé teszi azt a problémát, amellyel újra és újra szembesülni fogunk akkor, hogyha egy olyan a kis településeket érintő politika érvényesül ebben az országban újra, amelyet még az SZDSZ sem mert ilyen nyíltan vállalni, de valójában ebben gondolkodtak. A helyzet tehát egyáltalán nem rózsás, természetesen 50 nap telt el, az emberek többsége új kormányt akart, azért örült, hogy új kormány van, nyár van, meleg van és foci VB, de ettől még azok a lépések, amelyeket önök tesznek, azok ellentétesek mindazzal, ami Magyarországon 1990 után alkotmányos demokrácia tekintetében történt, és hogyha önök lefejezhetik az alkotmánybíróságot, elbocsáthatják a köztársasági elnököt, kiiktathatják a parlamenti ellenzéket a demokratikus választásokból, akkor sok mindent lehet mondani. Csak azt nem, hogy Magyarországon a következő években alkotmányos demokráciában élhetünk. Ezért aztán azt javasoljuk, hogy gondolják át alapvetően ezeket a terveket, mert ez megszünteti Magyarországon a normális jogállamot és alkotmányos demokráciát. Köszönöm a figyelmet!
1: A TISZA képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Lukács Gábor frakcióvezető helyettes úrnak, 8 perces időkeretben parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt országgyűlés. Az első 50 nap minden új kormány életében egy különleges időszak. Természetes, hogy az ilyenkor a megtett intézkedéseket és az első eredményeket értékeljük, ki így, ki a valóságot mondja el, de egy kormányzás sikerét nem kizárólag a meghozott döntések száma mutatja meg, hanem az is, hogy az emberek hogyan érzik mindennapjaikban a változást, és látják, hogy az ország kiszámíthatóbb, nyugodtabb és biztonságosabb irányba halad. Az első 50 napban olyan döntések születtek, amelyekre hosszú évek óta vártak a magyar emberek. Megállapodás született az uniós források hazahozataláról, a forint hosszú idő után ismét erősödött, jelentősen olcsóbbá vált az államadósság finanszírozása, az üzemanyagára pedig az 1000 forintos benzinár ijesztegetés helyett a korábbi védett árszint alá csökkent, és ezek nem pusztán gazdasági mutatók. Ezek azt jelzik, hogy a magyar gazdaság újra kiszámíthatóbbá válik, erősödik a bizalom, és végre nem a bizonytalanság határozza meg a családok és a vállalkozások, vagy akár a befektetők mindennapjait. Engedjék meg, hogy elmondjak egy történetet. Észak-Magyarországon él egy család, aki a kampány során idén tavasszal a ház alatti pincébe, amit óvóhelynek kezdtek el berendezni, vitték le a tartós élelmiszereket. Készülvén arra, amelyekkel ijeszgették a magyar embereket az óriás plakátokon. Egy kis idő eltelt, de mára ez a család visszavitte a lakásuk konyhájába a levitt lisztet, a levitt cukrot, tehát a tartós élelmiszereket. És ez is az első 50 nap eredménye. De engedjék meg azt is, hogy ma ne csak ezekről beszéljek, ezek a napok hatalmas próbatétel elé állítják a magyar állampolgárokat, hiszen napok óta rendkívüli hőség sújtja Magyarországot, több helyen 40 Celsius fok körüli hőmérsékletet mértek, amely ilyenkor nem csak az elektromos hálózatot, a közlekedést vagy az egészségügyet terheli meg, hanem minden magyar embert, és ilyenkor derül ki igazán, hogy mit jelent egy működő ország. Mert az országunk akkor működik igazán jól, ha az emberek odafigyelnek egymásra, hazánk számos pontján önkéntesek, civil közösségek, helyi kezdeményezések segítették a hőségben az embereket. Örömmel mondhatom el, hogy sok településen a képviselőkkel együtt a Tisza-szigetek tagjai is bekapcsolódtak a vízosztásba és a segítségnyújtásba, és nem azért, mert bárki erre utasította volna őket, hanem azért, mert egy valódi közösség így működik. Mert Magyarországot nem csak a törvények építik, hanem az a tanár, aki a nyári szünetben is közösséget szervez a gyerekeknek, az az önkéntes, aki vizet oszt a pályaudvaron, az a fiatal, aki bevásárol az időszomszédjának, az a vasutas, az ápoló, az a rendőr, az a tűzoltó, vagy bármilyen civil, aki a legnehezebb napokon is helyt áll. És igen, az a közösség, ami először nem azt kérdezi, hogy ki kire szavazott, hanem azt, hogy miben tud segíteni. Mert ettől lesz a közösségből nemzet. Tiszteletház! Az elmúlt 50 nap bebizonyította, hogy igenis lehet másként kormányozni. Lehet úgy döntéseket hozni, hogy azok ne egy szűk politikai kör, hanem Magyarország egészének érdekét szolgálják. Lehet úgy gazdaságot építeni, hogy kiszámítható legyen a családok és a vállalkozások jövője is, igen. Lehet úgy közéletet építeni, hogy a politika ne egymás lejáratásáról, hanem az emberek szolgálatáról szóljon. Most azonban szeretnék minden képviselőtársamhoz szólni, pártállástól függetlenül. Esküt tettünk erre az országra. Nem a saját pártunkra, nem a saját politikai közösségünkre, hanem Magyarországra és a magyar emberek szolgálatára. Vitáink lesznek, legyenek is. Ez a demokrácia rendje, de amikor Magyarország érdeke a tét, akkor mindannyiunknak ugyanabba az irányba kell húznunk. A magyar emberek nem azt várják tőlünk, hogy mindenben egyetértsünk, azt várják, hogy amikor döntést hozunk, mindig Magyarország érdeke legyen az első. És csak utána következzen minden politikai szempont, ezért végül engedjenek meg egyetlen kérdést. Amikor legközelebb szavazunk, amikor legközelebb felszólalunk, és amikor legközelebb döntünk, azzal közelebb visszük ezzel Magyarországot egy jobban működő országhoz? Ha pedig erre mindenki őszintén igennel tud felelni, akkor Magyarország jó úton jár. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, viszontválaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Tisztelt képviselőtársaim, hogy folytassam ott, ahol a frakcióvezető helyettes úr abba hagyta. Mert folytathatnám ott is, ahol az ellenzék abba hagyta, de ők láthatóan egy színházat játszanak. Szerintem nagyon fontos az, amit a frakcióvezető helyettes úr mondott. Figyeljenek, hát, ha megértik. Önök nemmel szavaztak például egy egyszerű szavazáson, amikor 6000 milliárd forint hazahozatalára volt szó, majd fölállít a frakcióvezető úr, és sok minden más mellett elkezd arról beszélni, belehazudva a kamerába, a magyar emberek szemébe, hogy de hát ők is hazahozták volna a pénzt, csak aztán ezt nem tudták 5 évig megcsinálni. És amikor itt volt egy egyszerű szavazás, ő jogász, nem mondta el, hogy mivel van a problémája, de elmondhatná, hogy a korrupcióellenes küzdelemmel van a problémája, az integritás hatósággal, esetleg azzal van problémája, hogy egy valódi vagyonnyilatkozatot kell benyújtani, hát önnek ebből nem kell, hogy problémája legyen. Azt megértem, hogy néhány képviselőtársának ez probléma. És önök nemmel szavaztak egy olyan jogszabályra, ami hazahoz a magyar embereknek 6000 milliárd forintot, eurót, bocsánat, forintot. Leharagudjon. Lehet itt. Lehet Hugh Grantezni, lehet hazudozni, színészkedni. De önök nemhogy a saját kormányzati ciklusuk alatt nem hozták haza ezt a pénzt, hallom arra utaló jeleket, hogy esetleg zsarolással megpróbálták volna, ha esetleg a magyar embereket sikerült volna újra átverni, de nemhogy akkor nem hozták haza, amikor kormányon voltak, hanem amikor mi elkészítettük ezt, kitárgyaltuk, amikor kormány tisztviselők, diplomaták tucatjai dolgoztak a nap 24 órájában, amikor az egész kormány ezen dolgozott. Egy olyan mondat nincs, egy fél mondat nincs benne, amiről önök hazudtak. Se Ukrajna, se migráció, se ideológiai kérdések. önök pedig teljes bölcsességük tudatában ön ugyanúgy, frakcióvezető úr, mint Pócs János, nemmel szavazott a magyar emberek pénzére. Ön nemmel szavazott a magyar kórházak fejlesztésére, a járhatatlan magyar utak kijavítására, a magyar agrárgazdálkodók, a magyar kis- és középvállalkozók támogatására, a magyar szociális rendszer, a magyar gyermekvédelmi rendszer fejlesztésére. Ennyi. Legalább ezt vallja be, ha már bűnbe esett, ha már megint meg akarta alázni a saját honfitársait, ha inkább eladósította volna a magyar embereket, mondja meg, hogy miért tette. Ne színházat játszol, ön tudja, mit csinált frakciót, ismerjük egymást rég. Azért, mert 20-szor elmondja a fehérre, hogy fekete, attól még nem lesz fekete. Ezt már eljátszották a választási kampányban is. Hazudtak reggel, délben, este. Csak frakcióvezető úr, van egy nagy különbség, sok nagy különbség van, de egy biztos, hogy a választások előtt még volt a magyar emberek 100 milliárdjából fenntartott aljas, hazug propagandagépezetük. Ennek a jelentős része sajnos azóta összeomlott. Egy napot nem tudott a piacon kihúzni. Pesti srácok, hús, alapjogokörközpont, hús, megafon, hús, itt van egy ejtőernyősük, a megafon ejtőernyőse, akire senki nem szavazott. Ez ön nem zavarja? 215. helyen volt a listán. Sem egyéniben, sem listán, senki nem szavazott rá. 10 milliókat kapott a megafontot tőlünk, az ön adójából, meg az én adomból, hogy hazudjon reggel, délben, este. Az a hasonlóság Szűcs megafonos képviselő úr és Rétvári Bence között, senki nem szavazott rájuk. Én gondolkodtam azon, kedves frakcióvezető, hogy válaszoljak-e az ön, hát semmi újat nem tartalmazó felszólalására, és próbáltam keresni olyan közvéleménykutatást, amiben kimutatható a KDNP, hogy bárki szavazott-e önökre, ön még nem hallotta a legfrissebb közvéleménykutatást, elárulom önnek, önök ugyanúgy 0%-on nem tudják önöket mérni, a Tisza 1070%-on áll, a Fidesz pedig nem tudom hány évtized után 20% alatt 19%-on áll. Előre tovább a lenini úton, elvtársak. Említette a Fidesz humoros kedvében lévő frakcióvezetője, hogy az Európai Bizottság 6,2%-os hiányt mondott. Az ugye egy kicsit több, mint amit önök hazudtak. Ugye abban megállapodhatunk, hogy önök 3,7-et, meg 5-öt hazudtak. És itt mondta a frakcióvezető úr, de hát a bizottság is csak ennyit mond. Tudja, mi a különbség az Európai Bizottság és a magyar kormány között? Az, hogy mi látjuk azokat a titkos kötelezettségvállalásokat, azokat a titkos kormányhatározatokat, amiket önök hoztak, amivel még az utolsó napokban, a választások előtti utolsó órákban, de még részben utána is eladósították ezt az országot felesleges kamu dolgokkal. És még egy dolog, tisztelt frakcióvezető úr. Ön azt mondta, vagyis itt a nem létező entitás, a KDNP frakcióvezető mondta azt, hogy nem beszéltem valódi eredményekről. Hát én nem tudom, ki ment közben a büfébe Pócs Jánost keresni. 20 percen keresztül soroltam elég sok döntést. Választhatott volna, de ígérem önnek legközelebb, jövő héten Ankarában leszek a NATO csúcson, akkor nem tudom, de utána, ha még nem ment el nyaralni, akkor fél órán keresztül fogom sorolni azokat a döntés előkészítéseket, amelyeket a Tisza kormány elfogadott, vagy elfogadni tervez az országgyűléssel közösen. Szóval visszatérve Gulyás frakcióvezető úrhoz, aki látom már egy kicsit a foci világbajnokság és a forróság hatása alá került. Egy fontos dologra nem válaszolt ön, frakcióvezető úr, Mi van azokkal a cégekkel, amiket említettem, nem akartam megnevezni, mert van köztük tőzsdei cég is, amely cégeknek önök 1000 milliárdokat adtak arra, de biztosan 100 milliárdokat a magyar adófizetők pénzéből, hogy megvegyék, vagy közvetítőkön keresztül megszerezzék a magyar állam, a Magyarország, a magyar emberek stratégiai cégeit, köztük védelmi ipari cégeket, A magyar szuverenitáshoz fontos, a magyar nemzetbiztonság megőrzéséhez fontos cégeket. Önök áron alul elkótyavetyétek, haveroknak eladtak, de nem úgy, hogy a haveroknak a zsebükbe kelljen nyúlni, hanem a magyar emberek pénzét adták sok száz milliárd forintot oda, és felfújtak óriási cégeket. Önök itt hazudtak, minden nap hazudtak a szuverenitásról, minket vádoltak mindennel, ami a csövön kifért, 1000 forintos benzinára, közben már frakciózók lassan 2 liter tud venni 1000 forintért, és közben eladták, elkótyavetyélték ezeket a nemzetstratégiai szempontból fontos, kiemelt cégeket, ráadásul a mi pénzünkön. Frakcióvezető úr, ismerjük egymást rég, ez nettó hazaárulás. Ez nettó hazaárulás. És ezeket valóban az Európai Bizottság nem látja. A titkos megállapodásokat, a titkos háttéralkukat, és mi is csak most látjuk, lépésről lépésre. És hiába hazudik ön, vagy ön, már senki nem hisz önöknek. És már nincs is meg a propaganda gépezetnek a nagyon nagy része, mert eliszkoltak, elmentek a munkaerő piacra, mint ahogy önök is sokan el fognak menni. Már hiába hazudnak, 8,3% lett volna a költségvetési hiány, hogyha nem hozzuk haza az uniós forrás, de még így is, 7% fölött van. Önnek sose volt az erőssége matematika, hogy ne ingassa a fejét, frakcióvezető úr. Segítek önnek levezetni. Ez nem is az ön feladata lett volna, a költségvetés karbantartása, gardírozása, hanem annak a Nagy Mártonnak, akinek ahhoz volt esze, hogy a magyar gazdaság fejlesztése, a költségvetés teljesíthetővé tétele helyett inkább a saját testvérének, az ügyvédi irodájának járt ki milliárdos, még egyszer mondom, milliárdos állami megbízásokat. Erről beszéljen. Azon kívül, hogy letiltotta a saját munkatársait, hogy köszönjenek neki. Milyen emberek önök? Azt mondják, hogy a templomból jönnek, hivatkoznak kereszténységre, evangéliumra, Jézusra, és letiltják a saját kollégáikat, hogy köszönjenek. Letiltják az embereket, hogy egy liftben nem ilyenkor kellene érzékenynek lenni. Akkor kellett volna ilyen érzékenynek lenni, amikor szétrabolták az országot, amikor megalázták a saját kollégáikat, amikor a saját rokonaiknak milliárdos, 10 milliárdos, vagy éppen 100 milliárdos megbízásokat adtak, és ellopták a magyar emberek pénzét, és eladósították az országot. Kedves frakcióvezető úr, még egyszer, azért, mert ön 20-szor elmondja a fehér, hogy fekete, nem lesz fekete. Én önnel szemben valóban jártam az országot. Nem zárt magtárakban, nem meghívásos alapon oda szervezett fidelitásosokkal és megafonos propagandistákkal, hanem valódi emberekkel találkoztam 2 éven keresztül, és most is ezt teszem. Tisztelt frakcióvezető úr, menjünk el közösen, nézze meg, hogy milyen állapotban van az ország. Megmutatom önnek a másodrendű utakat, a harmadrendű utakat. 50%-a van, frakcióvezető úr, 50%-a van kritikus állapotban. Nem hallottam önöket kiabálni, önt sem, Juhász Hajnaka, 90-nél is több életveszélyes magyar hídról. 90-nél több életveszélyes magyar híd van Magyarországon. Önök 16 évig kormányoztak, és van képük, van arcuk még felszólalni, kiabálni, miközben a hazánkat a legszegényebb, legkorruptabb országát tették az egész Európai Unióban. 2004-ben, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor hazánk éltanuló volt Csehországgal és Szlovéniával együtt, és 22 év után az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált. Szerintem vigyenek a képviselőasszonynak egy pohár vizet, mert lehet, hogy melege van. Hagy térjek át Torockai elnök úrra. Torockai elnök úr, hagyd térjek
1: át. Egy pillanat, miniszterelnök úr, legyen szíves egy pillanatot várni. Kérek mindenkit.
3: Miért kiabálnak?
1: Kérek mindenkit, hogy őrizze maga nyugalmát, és...
3: Azt hittük rosszul van, mert kiabálnak.
1: Kérem a személyeskedés mellőzését. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen. Akkor folytatom. Elnök úr beszélt a... Akkor kellett volna kiabálni, amikor szétlopták az országot, kedves képviselő, akkor kellett volna kiabálni. Akkor kellett volna kiabálni, amikor a pattását, Szentkirály Alexandrát a képei hiányzik, betolták mindenféle különböző alapítványok kuratóriumaiba, vagy amikor Szentkirályi Alexandrának a férje 10 milliárdokat kapott, a cégei 10 milliárdokat tömték ki, hogy magyar stratégiai vagyont átjátszanak. Vagy akkor kellett volna így kiabálni, kedves képviselő úr, amikor Szalai Bobrovicski Kristóf cége elfelejtett adót fizetni a több 10 milliárdos kaszinó koncesszió után. Akkor nem hallottam ennyire kiabálni, kedves képviselő úr. Akkor se hallottam annyira kiabálni, kedves képviselő úr, amikor Lázár János tudja, a Batidai Don a választás előtt pár nappal felemelte a Mohácsi híd kapcsán az előleget 98%-ra, és még kifizetett 90 milliárd forintot a magyar adófizetők pénzéből. Akkor se hallottam ennyire kiabálni. Most nagyon kis önérzetesek lettek, kedves képviselőasszony, kedves frakcióvezető urak, és csak annak köszönhetően nem reped meg ez a csodálatos mennyezet, hogy nagyon-nagyon jól megtervezték és megépítették több mint 100 évvel ezelőtt. Visszatérve, már látom, Torockai elnök úr nagyon türelmetlen, azt mondta, hogy sehol nem volt ilyen alkotmányozás vagy ilyen alaptörvénymódosítás. Én nem hallottam önt, kedves elnök úr, kritikát megfogalmazni, amikor itt 16 különböző alaptörvénymódosítás volt. Szerintem most van először valódi társadalmi konzultáció. Hiába próbálja ezt is kinevetni, kedves képviselőasszony. Ugye nagy különbség van állami milliárdokon, a mi pénzünkön, a magyar emberek pénzén kiküldött kamu nemzeti konzultáció kapcsán, amikor be kell x-elni egy olyan kérdésre az igent vagy a nemet, amire egy bekötött szemű plüssmajom is tud válaszolni. Óriási különbség van, hallgassa meg, hát ha megérti, óriási különbség van megküldeni konkrét javaslatokat. Önnek nem tudom, sikerülne egy alaptörvényhez konkrét módosító javaslatokat küldtek meg 23 ezeren. Vették a fáradtságot, nem pénzért, nem zsarolásra, nem nyomásra, hanem hozzá akartak szólni. De mondok önöknek még valamit, és ezzel meg is válaszolom Torockai elnök úrnak a mondását. Nincs semmi új benne. Önökkel ellentétben mi a választási kampányban, sőt, már 2024-ben is, ne fogja a fejét, 2024 májusában elmondtam ezeket a vállalásokat. A képviselői mandátum korlátozást 8 évben ott volt, legalább 35-ször beszéltem róla, és most pedig tartottunk róla egy társadalmi konzultációt. Bármit is hazudnak, a magyar emberek tudták, ismerték. Egy pillanatig nem árultunk zsákba macskát, világosan elmondták, támogatták, hogy Orbán Viktor bábjait távolítsuk el, mert aktív résztvevői voltak a magyar jogállam és a magyar demokrácia leépítésének, annak a színháznak, amit önök itt játszottak, és aminek köszönhetően ami mellett szétrabolták a hazánkat. És mondok még egyet önöknek, ha önök nem végeztetnének közvéleménykutatást, 95%-a támogatja a magyar embereknek az alaptörvény 17-es módosítását. Nem csak a beérkezett javaslatot. Önök, kedves frakcióvezető úr, KDNP frakcióvezetője is, soha nem kérdezték meg a magyar emberektől, hogy mit írjanak bele az alaptörvénybe. Soha nem kérdezték meg, nem 5 napig, egy óráig sem. Ön írta, semmi köze nem volt ehhez a nemzeti konzultációnak, a teljesen másról beszéltek, hazudoztak. Soha nem kérdezték meg a magyar embereket, önök féltek megkérdezni még egy konzultációra is, nemhogy egy népszavazásra. Ön két emberek közösen létrehozott egy olyan alaptörvényt, amire semmilyen felhatalmazást nem kapott a magyar emberektől. Ez el fog menni a hangja. Mi pedig társadalmi egyeztetésre bocsájtottuk ezt az alaptörvény módosítást, és még mindig több, mint a KDNP támogatottsága 10 éve, kedves képviselőasszony, még mindig több. És talán elkerülte a figyelmét, hogy egy teljes alkotmányozási folyamatot fogunk indítani, ahol minden magyar ember, reményeink szerint minden magyar ember elmondja a véleményét, ha másképp nem, majd egy év múlva egy népszavazáson. De az lenne a cél, hogy akár személyesen, akár online, bármilyen felületen el tudják mondani az emberek, mert nem csak önök léteznek. Ez az egy probléma. Ezt nem akarják önök tudomásul venni, hogy nem csak az önök véleménye létezik. Ráadásul senkitől nem is kaptak felhatalmazást, ez egy másik dolog. Mi ki fogjuk nyitni ezt az alkotmányozási folyamatot, ezért nem értem Torockai frakcióvezető úrnak a kritikáját, mert soha ilyen nem történt. Tudom, hogy neki van egy ötlet erről az alkotmányozó nemzetgyűlésről, de soha senki nem hatalmazta erre föl, erre az ötletet. Senki nem hagyta jóvá. Önök elértek 600-ig, vagy 5-öt. Most is ott állnak. Ez az ön ötlete. És megsértődik, hogy másnak nem ez az ötlete. Mi szeretnénk, nem nemzetgyűlést szeretnénk tartani. Beszélt a múltkor a Fidesz frakcióvezetője, szebb napokat látott frakcióvezetője a Tisza kormányról. Valóban, sokáig kormányoztak. Hányan szavaztak a Tisza kormányra? Emlékszik a magyar jogtörténet, vagy a magyar történelmből, kedves frakcióvezető, hány magyar ember szavazott, amikor a Tisza kormány egyébként oly cenzus volt? Valóban. Elég szűk, elég magasan volt megállapítva a határ. Úgyhogy most nem ez lesz. A magyar történelemben most először 36 évvel a félresiklott, elárult, szétrabolt rendszerváltás után, akár tetszik Torockai elnök úrnak, akár tetszik, akár nem Gulyás Gergely frakcióvezetőnek, akár tetszhetne is, hiszen az alkotmányozás nagy barátja, akár tetszik Hugh Grant nagy barátjának, Rétvári Bencének, akár nem. Ez az alkotmányozás meg fog valósulni, és többen fognak részt venni ebben, mint valaha bármilyen közjogi gondolkodásban Magyarországon. Ez lesz, amit megvalósítunk. Beszéltek a magyar vidékről. Frakcióvezető úr is említette, meg rápróbálkozott ugyanarra az elég gyenge dologra a Fidesz frakcióvezetője is. Igen, nagyon. Járt ön a magyar vidéken mostanában? Nem Vácot rétes sütni, képviselő úr, hanem úgy általában a magyar vidéken. 600 ezer üres, részben romos ingatlan van a magyar vidéken az önök 16 éves kormányzása után. Rengeteg félig vagy teljesen kiürült falu van az önök kormányzása és az önök itteni országgyűlési képviselői munkája után. Önök, akiknek köszönhetően majd 1 millió honfitársunk él külföldön. Önök, akiknek a 16 éves kormányzása után soha olyan kevés gyerek nem született Magyarországon, mint az önök kormányzása, az önök közpénz tolvajlása, az önök ideológiai harcai után talán nem önöknek kellene a magyar vidékről beszélni. Mi mindent meg fogunk tenni. Itt a Tisza frakció leképezi a magyar vidéket. Ezek az emberek, akik itt mögöttem, mellettem ülnek, ők nem voltak politikusok az utóbbi 16-20-30 évben. Ők fogorvosok, agrár gazdálkodók, tanárok, gyermek és házi orvosok, civil emberek voltak, akik pontosan ismerik. Van, aki 50 fős településre jött, van, aki megyeszékhelyről. Ellentétben önökkel, az önök hazugságaival, az önök színházával, ők ismerik a magyar vidéket, ismerik a magyar vidéki emberek problémáit, és azért vannak itt, mert ezekben az emberekben bíznak a magyar emberek, legfőképp a magyar vidéki emberek. Tartsák ezt tiszteletben, azt kérem önöktől.

0: Látom, hogy zavarban van. Ön a magyar vidékről handabandázik itt, és ön is, frakcióvezető úr. 50%-a járhatatlan a magyar vidéki alsóbrendű utaknak. Több mint, és rengeteg főút is. Több mint 1000 betöltetlen háziorvosi praxis van. Önök bezártak 225 kórházi osztályt. Miről beszélnek önök? Elüldöztek rengeteg embert a magyar vidékről. Ha önök maradtak volna, ha önök folytathatták volna ezt a szabad rablást, akkor a magyar vidéknek tényleg vége lett volna. De szerencsére a magyar emberek, beleértve a magyar vidéket is, bölcsen döntöttek április 12-én, és önökre egy történelmi vereséget szabtak ki. Ez a legkevesebb, amivel megúszhatták. Tudja, miközben ön itt színházat játszik, handabandázik, aközben mi dolgozunk éppen a vállalásunk, a Szent István terv bevezetésén, hogy a meglévő források mellett 10 településenként 1 milliárd forint költségvetési forrást tudjunk adni a magyar településeknek. Dolgozunk egy önkormányzati reformon, hogy visszakaphassák akár a kis települések, akár a nagyobbak azokat a hatásköröket, azokat a forrásokat, amit önök elvettek és elloptak és tönkretették ezzel a magyar vidéket. Úgyhogy egy kis türelmet szeretnénk kérni, és az ön aktív részvételét majd, amikor például ez a jogszabályjavaslat, ez a döntés bejön, és azt kérem, hogy legalább akkor ne szavazzanak nemmel. A Szent István terve, ha már egyébként az uniós forrásokat leszavazták, és ezzel leszavazták a magyar vidéket is, hiszen az a magyar vidéki utakra, a magyar vidéki kórházakra, a magyar vidéki iskolákra, a magyar vidéki gyermekvédelmi intézményekre ment volna, és megy is, annak ellenére, hogy önök leszavazták, ön például Rétvári Bence, ön például Gulyás Gergely, ön például Juhász Hajnalka, önök mind nemet mondtak a magyar vidékre, az itt ülő 141 képviselő pedig igent mondott a magyar vidékre. Egy mondattal még adós vagyok Torockai elnök úrnak a GMO kapcsán. Említette ezt a határozatot, amit nem csak az Európai Parlament, hanem a tanács is hozott. Szerintem önt rosszul tájékoztatták. Itt nem GMO-ról van szó. Nem véletlen az, senki nem hiszi el az önök hazugságát, nem véletlen az, hogy azok a közép-európai országok, köztük Szlovákia, köztük Lengyelország is megszavazta ezt a javaslatot, akik mind GMO ellenesek. Azt kérem öntől, hogy ne hazudjon a saját szavazónak, ez nem GMO, ez a saját génállománynak az átalakítása, a GMO, amikor egy másik, azok nevetnek, akik nem tudják, hogy mi a különbség. Én azt kértem a múltkor is önöktől, hogy a biológiai kérdéseket legalább azt a KDNP hagyja meg. Köszönjük egyébként a KDNP-nek is a 6-6-os közreműködést, de főleg a honvédséget, hogy a hétvégi programok jól sikerültek, mindenkihez eljutottak. Köszönöm, hogy meghallgattak, minden jót!
1: Tisztelt Országgyűlés, következő napi rend előtti felszólalónk Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője. Felszólalásának címe: mennyit számít az emberek véleménye? Megadom a szót 5 perces időkeretben, parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszterelnök úr úgy fogalmazott ma is itt a beszédében, hogy Orbán Viktor a Fidesz legérzéketlenebb emberére, Lázár Jánosra bízta ugye a minisztériumot. Nem tudom, emlékszik-e, miniszterelnök úr akkor még fideszes volt, jó régen volt már 2008-ban, emlékszik-e arra, hogy Lázár János mit mondott, amiből igen nagy vihar lett a médiában, illetve a közvélemény fölkapta a fejét. Lázár János úgy fogalmazott, szó szerint most kikerestem, hogy az ember kaparjon, gyűjtsön, építkezzen kockáról kockára. Aki erre nem képes, annak és nincsen semmije, az annyit is ér. Aki nem vitte semmire az életben, az annyit is ér. Ezt mondta Lázár János. Miniszterelnök úr, a múltkori vitánkban szokás szerint, jó szokással szíven láttam, hogy már ma is elkezdte, ugye érdemi vita helyett személyeskedni kezdett, és ugye arról beszélt, hogy én ne nagyon merészeljen megkritizálni itt a miniszter urakat, Kapitány Istvánt vagy Kármán Andrást, mert hogy nekem nincsen diplomám, illetve úgy fogalmazott, hogy soha semmilyen rendes munkahelyen nem dolgoztam. Most nem mennék bele, nem magamról szeretnék beszélni, hogy ugye a migrációs válság miatt lettem polgármester, és azért ott hagytam másodjára az egyetemet. Most nem hiszem, hogy ez annyira érdekli az embereket. Múltkor megbeszéltük, hogy még éppen még ha nagyon szeretné, nem ön, ha mondjuk a nép, majd megkérdezem én is, mondjuk 23 ezer embert meg tudok kérdezni egy YouTube szavazáson a csatornám, hanem 30-40 ezeren szoktak szavazni, csak én ezt nem nevezem társadalmi egyeztetésnek, miniszterelnök úr. Ha ezt akarják a követőink, hogy még gyorsan fejezzem be, mondjuk 2-3 év alatt, akkor még szerzek egy diplomát, de ha már látom, hogy ez nagyon fölébresztette itt miniszterelnök urat, akkor legközelebb javaslom, hogy ne csak az Abszolút Filmszínház keretében, a legközelebbi vitorlázás közben fotózkodjon Boris Johnson könyvével, ami Churchillről szól, hanem esetleg olvassa el. Tehát, hogy tudja már, hogy ki volt Churchill, ne csak pózoljon a fényképeken, mert a Churchillnek nem volt diplomája, nem tudom, tudja, tehát középfokú végzettséggel róla olvasgat, meg akar példát venni, vagy Giorgia Melonival beszél majd, meg Olaszország miniszterelnök asszonyával, akinek egy érettségje van, de szerintem nem ez az érdekes, hanem sokkal inkább az, hogy ez arról árulkodott, hogy ön még mindig ezt a NER elitet, ezt az örökséget cipeli magával, mert valójában ön a saját képviselő társait is lenézte. Ön azt üzente, hogy ha valakinek mondjuk nincsen diplomája, vagy nem a Shell-nél dolgozott, az nem kritizálhatja meg az ön kormányának a tagjait. Ön valójában, aki most itt Lázár Jánost emlegette, mint a legérzéketlenebb embert, valójában ön pontosan ugyanígy gondolkodik, mélyen lenézi azokat, akiknek esetleg mondjuk a vidéki embereket, ahol mondjuk az egyfőre első diplomák száma mondjuk a falvakban alacsonyabb. Ez az ön valódi igazi természete, nem az, amit előad az Abszolút Filmszínház keretében, amikor mutatja a nagy demokratát és a nép nagy barátját. Ez ön valójában így gondolkodik, és mélyen lenézi a vidéki embert, mélyen lenézi azt, akinek nincsen diplomája, mélyen lenézi Lázár Jánoshoz hasonlóan ezek szerint, mélyen lenézi azt, akinek csak annyi van, amennyi jutott az életben. Ez az ön valódi arca, miniszterelnök úr. De ne erről beszéljünk, hanem arról a kettős beszédről, amire mondtam, hogy még nagyon sok példát tudok mondani. Például nagyon jó a vagyonvisszaszerzés és védelmi hivatal. Minden korrupciós intézkedéseket támogatjuk, és ezeket meg is fogjuk szavazni. Amikor rákérdeztem, hogy a Balási Gyulával kötött szerződéseit, amit hosszú időn keresztül összesen 1,1 milliárd forintban kötöttek meg, azt vajon majd vizsgálni fogja ezt a hivatal, akkor ön azt válaszolta, hogy a Fidesz kormány alatt önt már alaposan kivizsgálták. Hát jól értettem? Tehát akkor a vagyonvédelmi hivatal önt nem fogja vizsgálni? Önt esetleg majd nem vizsgálhatja? A Balási Gyulával kötött szerződéseket nem vizsgálhatja? Ez nagyon érdekes lesz akkor ez a hivatal. Vagy például, amikor azt mondták, hogy le kell csökkenteni a parlamenti képviselők fizetését, sőt a polgármesterekét is, szerencsére sikerült megakadályozni, de így is befagyasztják a fizetésüket, akkor a helyettes államtitkároknál viszont 2,5 millió forintra emelték az ő bérkeretüket. Vagy például, amikor a képviselők esetében szigorítanak most itt a parlamentben, amit nagyon helyesnek tartunk egyébként, hogy a legszigorúbban vegyék azt, hogy a parlamenti képviselők legyenek itt, és vegyenek részt az országgyűlés munkájában, akkor ugye arról nem beszél, ugye bort iszik és vizet prédikál, hogy az Európai Parlamentben ön a szavazások 70%-a, majdnem 70%-áról hiányzott. Akkor erről is beszéljünk. Vagy például, ha már ugye itt nem tudom, hogy lehet-e még Kapitány Istvánt kritikával illetni, vagy ahhoz minimum Shell szinten kellett eddig dolgozni, én csak a Magyar Rádióban dolgoztam, tudja, politikai okokból 2002 után kirúgtak, de akkor az hagyja egyezzem meg, hogy Kapitány István ilyen fantasztikus nagy tudással elmondta, hogy este 6 és 9 óra között ne kapcsolják be a magyarok a klímát, mert tehát a klímaváltozás szörnyű hatásait éljük. A Shell az egyik fő okozója ennek a klímaváltozásnak minden mértékadó nemzetközi szervezet szerint, és ön pontosan tudja szerintem, miniszter úr, hogy Nigériában hogyan pusztították a környezetet, vagy az Atlanti-óceánban hogyan süllyesztettek el egy összesen 14 ezer tonnás olajfúró és tároló platformot. Akkor szerintem erről is érdemes beszélni, és ha nem haragszanak, akkor én elfogadnám a vidéki embernek is, attól függetlenül, hogyha nincs vagyona, vagy nincs végzettség, hogyha megkritizálja a kormányt, vagy annak minisztereit.
1: A kormány nevében megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
0: Köszönöm szépen, elnök asszony. próbáltam kihámozni, hogy pontosan most akkor miről beszélünk, mert Churchilltől, vitorlázástól lejutottunk a Shellig, örülök, hogy már nem tagadják a klímaváltozást ott a mi hazánk környékén, eddig még sikerült ezt tagadni, de ezek szerint már nem. Nagyon félreértett valamit, és ez nem azért van, mert nincs diplomája múltkor. Én nem a diploma hiányával rendelkezőket kritizáltam, én a megélhetési politikusokat. Az olyan megélhetési politikusokat, mint például ön. Azokat kritizáltam, és ezt teszem is továbbra is. Én értem, hogy magát Winston Churchillhez, meg Giorgia Melonihoz hasonlítja, de azt tudom erre mondani, hogy kicsit több szerénység elvtársak. Közel van hozzád, de még azért nem jutott el oda. Egyébként ön kezdett személyeskedni a múltkor és akkor is Kapitány Istvánt és Kármán Nandát kritizálta, és most is próbáltam figyelni, hogy 5 percig beszél ebben a gyönyörű épületben, elértük azt önöknek, hogy végre nézik a magyar emberek az országgyűlést, és egy árva szót nem szólt a magyar emberek problémáiról. Se a magyar vidék problémáiról, se az egészségügyről, se a homokhátságról, se a migrációról, ön magáról beszélt, Churchillről, meg a klímaváltozásról, meg a Shellről. Ez szerintem kevés lesz, képviselő úr, frakcióvezető úr, és ön azt mondta, hogy én nem tudom, milyen elitnek vagyok a tagja, akkor elmondom önnek, jó, a családfámat, hogyha esetleg nem ismerni. Az egyik nagymamám varrónő volt, nem volt diplomája, a dédnagyszüleim talán hallotta, sváb parasztemberek voltak, becsületes sváb parasztemberek, több száz hold földje volt a dédnagyapámnak, a világháború előtt, amit ugye elvettek a kommunisták sok magyarhoz hasonlóan. Nem sok diplomával rendelkező volt a családomban, de valóban a nagyapámnak a családjában volt, és a dédnagyapám például Munkács aljegyzője volt, amikor Kárpátalja visszatért Magyarországhoz, és ugyanannyira vagyok büszke a varrónő nagymamámra, aki a világ legjobb fekete ribizli szörpjét készítette Szombathelyen, vagy a világ legfinomabb lekvárját, mint a keresztapámra, aki egyébként diplomás emberré vált, sváb paraszt szülők gyerekeként, és a Magyar Köztársaság köztársasági elnöke volt. Köszönöm, hogy meghallgatott. Legközelebb érdemben is válaszolok, hogyha bármi olyan problémát felvet, ami a magyar embereket érinti, vagy a magyar vidéket érinti. Én ezt javaslom önnek, hogy legközelebb érdemi dolgokról beszéljünk, és ne a Shellről, és ne Giorgia Meloniról. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
1: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Máté Zsuzsanna, a KDNP képviselője, büszkeség vagy ... címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr, azzal akartam kezdeni, hogy boldog névnapot, csak egy kicsit azért fezaklató volt ez az elmúlt időszak, de ennek ellenére. Tehát engedjék meg, hogy egy személyes élményt osszak meg önökkel. Ez 22-ben, június 11-én történt Bécsben. A város talpig szivárványban volt, a villamosoktól, a közintézményeken át, a bankokig kötelező ünneplőbe volt öltöztetve. Minden a Pride napja volt. Bábeli zűrzavar, egy platón, püspöki jelmezben sminkelt férfi ágyékát tekergetve áldásosztást imitált. Körülötte a zene ritmusára tini lányok vetették nevetve a keresztet. A Stefánsdom tövében egy kis családpárti demonstráció volt, lengyelek, csehek, szlovákok, ukránok és az osztrák meghívók, apácák, családok, egy hagyományőrző fúvós zenekar. Magam a magyarok képviseletében próbáltam szóhoz jutni a kis színpadon, amelyet készenléti rendőrök hada választott el a felénk öklétrázó, örjöngő tömegtől. Esélytelen volt, hogy halljuk egymást, egy ponton pedig egy necharisnyás férfi áttörte a rendőrsorfalat, kitépte az apáca kezéből a faros lemez táblát, amelyen a német felirat ennyi volt, család egyenlő apa, anya, gyerekek. Az elfogadás jegyében összetörte a térdén. Az apácka imádkozott, a helyszínről pedig családtagjaim menekítettek ki, letakarva a fejemet egy pulcsival, mert attól tartottak, hogy megvernek. Alig vártuk, hogy kikeveredjünk a császárvárosból. Aznap este itthon a németekkel játszott a válogatott, fiainkat oda vittük, a nemzeti mezbe öltözött Puskás arénába tartó fiatalok látványa helyre billentette a világot. Igen, így is lehet egy közösség büszke. Egy-egy lett az eredmény a meccsé és az aznapi tapasztalatoké ugyanúgy. Mindezt azért hozom ide, mert Budapesten szombaton ismét megrendezték a más tekintetben folyamatosan csődöt mondó városvezetés legfontosabb eseményét, a Pride felvonulást. Ebben a házban mindenki nagyon jól tudja, hogy az esemény mögötti ideológia óriási nemzetközi lobbyerővel bír. Fókuszában már rég nem a mindenkit egyenlőképp megillető emberi méltóság, hanem a szexualitás, a nemi identitás, mint önérték áll, ami az emberi személy fogalmának végletes leegyszerűsítése és a közerkölcs szétzilálása. Tudjuk, hogy Európa szerte közéleti kiátkozáshoz vezet, mindezek kapcsán kérdéseket fogalmazni meg. Gondoljunk csak a korábbi finn belügyminiszter asszony esetére, aki évek óta tartó jogi hányattatásokat szenved. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy Európa és benne hazánk jövője áll vagy bukik azon, hogy milyen értékekbe gyökeresztetjük a gyermekeinket, hogy mit tartunk büszkeségre okot adó értékeknek. A kép ma katasztrofális. Civilizációnk önfeladása, transzcendens kötelékeink elvágása mutatja meg magát abban, hogy Európa fiataljai tömegesen nem tartják értékesnek az életet arra, hogy továbbadják. Demográfiai válság sújtja a kontinens egészét, lehet, hogy ez Bartus helyettes államtitkár úr ezt üdvözli, de a valóság az, hogy ez tragikus. A tolerancia jelszava mögött egy új, szubjektív vágyalapú emberkép kialakítása zajlik, a teremtett rend elutasítása, elemek közösségeink felszámolása, jogi eszközökkel és a fiatalok intézményesített átnevelése mellett. Eközben az új generációk tömegesen küzdenek mentális problémákkal. E civilizációs kérdések alapjaiban érintik a magyar nemzet jövőjét is. Egy kormányzat nem vonhat vállat. Sajnos az eddigi megszólalásaik, szimbolikus üzeneteik mind abba az irányba mutatnak, hogy önök nem csak a jogállami kereteket bontják le extrém sebességgel, de behódolnak az európai fősodor ideológiai követeléseinek is. Karácsony Gergely szombaton kinyilatkoztatta, hogy ő kívánja összeadni az első azonos nemű párt Magyarországon, és erre nem is óhajt sokat várni. Bár sokunk szerint hasznosabb volna, hogyha az inkább a tiszta és dugómentes fővároson ábrándozna, adódik mégis a kérdés önök felé. Valóban veszélyben van-e a házasság tiszta fogalma? És bekerülnek-e vajon az oktatásba a vonatkozó tanok? Elgondolkodtató, hogy a kormány egyetlen szót nem szentelt a főváros egyik hídja ideológikus fellobogózásának, miközben eltávolította a nemzeti hitvallást a közintézmények falairól. Önök a kormányzati kommunikációt arra az RTL klubra építik, amely az említett ideológia elsődleges szócsöve. Ezt nem olyan régen egyébként még ön is tisztán látta már, mintha elhomályosult volna ez az emlék. A véleménynyilvánítás szabadsága a demokrácia fontos vívmánya. Ám ez nem adhat felmentést a többségi társadalom értékeinek, a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének, a szülői jogoknak és a nemzeti szimbólumoknak a világos értékrendet felmutató védelme alól. Ez a kormányzat feladata akkor is, hogyha minden évben igyekeznek elutazni a fővárosból Pride idején. Köszönöm szépen.
1: Kormány nevében megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
0: Köszönöm szépen, elnök asszony, mindig keresem, hogy hát ha lesz olyan téma, ami a magyar emberek valódi problémáiról szól, hogy hogyan tudunk segíteni nekik. Én nagyon sajnálom, hogy ilyen traumákat szenvedett el a képviselő asszony a Császári Bécsben, nagyon veszélyes hely, mindig megmondta Lázár János, vigyázni kell ott, egy borzasztóan veszélyes hely, ez teljes tévedés lehet, hogy a mindenféle listán a világ legélhetőbb városa első vagy második helyezettje. De önnek nem volt szerencséje, és tényleg nagyon sajnálom, hogy ilyen traumát kellett elszenvedni. Egészen kafkai dolgokat hallottunk itt öntől. Nem is tudtam, hogy pontosan mire fog kifutni, de aztán örömmel vettem, hogy megmenekültek, és végül valahol a Vipáolyba, a Puskásba meg tudták nézni egy-egyre végződő válogatott meccset. Köszönöm szépen a névnapi jó kívánságot, az önét is és mindenkit így Péter Pál napon, az aratóknak pedig kitartást kívánok itt ebben a hőségben. Ön megint sok mindenről beszélt, azt elfelejtettem mondani, hát ha nem ismerik önt, ön az egyes számú DPK-nak az oszlopos tagja, ugye ez az a gyűlöletkeltő hogy is mondjam, közpénzen összehozott ilyen digitális hadsereg volt, ami a vezérlő tábornok úrnak a történelmi vereségét hivatott volt megakadályozni, hát kisebb sikerre járt, mint nagyobbal. Ugye ön ez, és valahogy beszélt ön a családokról, meg ilyen zászlóháborúról, meg nem tudom miről pontosan, én nem követtem ennyire, meg a ellentétben önnel a Pride-ot sem követtem, önök nagyon napra készek, azt láttam, már előtte egy héttel azzal alszanak, fekszenek, álmodnak, utána megnézik aznap, gondolom a családdal együtt, majd utána követik ezeket az eseményeket, nekem nem volt ennyi időm, mi, ahogy mondtam, 3 napon keresztül az ország valódi problémáival, a megoldandó, az önök által keletkeztetett problémák tömkelegével foglalkoztunk, az önök által, az önök kormánya által ellopott pénz megtalálásán, a költségvetés helyrehozatalán, annak megalapozásán dolgoztunk. De ha már beszél a családokról, és szerintem tök jó, hogy beszélünk, nagyon fontos, hogy minél többet beszélünk. Arról miért nem beszélt, hogy az önök kormányzása alatt, ugye ő valami Szent István intézetnek volt az oszlopos tagja, közpénzből sok 100 millió forintért tartottak saját maguknak mindenféle előadást, de 16 évig kormányoztak is. És soha, még egyszer mondom, soha ilyen kevés gyermek nem született Magyarországon. Hiába kiabál, ezek számok. Soha ilyen kevés gyermek sajnos Magyarországon nem született, mint

0: nem tudom, néhány börtangás, vagy nem tudom, miben lévő Takács Péter, ennek a nagy szakértője, embertől megijedt a császári Bécsben, de akkor gondolja el, hogy azok a gyerekek, akik édesanyja, édesapa nélkül voltak bent, vagy esetleg az a több száz csecsemő, aki egy éves, két éves kincse csongort keresem a szememmel, vagy akár három éves koráig ott volt a kórházban. Ők mennyire félhetnek? Képzelje el, kedves képviselő asszony, önöknek 16 éve volt, hogy segítsenek ennek az országnak, hogy segítsenek a magyar vidéknek, hogy ne kilopják a magyar emberek szemét, hogy ne oligarchákat gazdagítsanak, ne tegyék az országot szegényé, és hogy segítsék ezeket a gyerekeket. Önnek személy szerint is lett volna lehetőség akár a Szent István intézettel, amire sok állami adófizetői pénzt költöttünk, akár máshogy, hogy segítsen ennek a 300 csecsemőnek. Nem hallottam, hogy ezekről beszélt volna, vagy akár a KDNP más képviselője. Azokról a pedofil rémekről, akiket önök neveztek ki, önök tüntettek ki, az önnel egy frakcióban ülő emberek tüntettek ki, vagy éppen adtak nekik kegyelmet. Nem hallottam sem önt, sem Rétvári Bencét, sem Gulyás Gergelyt, senkit a mai napig bocsánatot kérni ezektől a magára hagyott, valóban rettegésben felnövő, tönkretett gyerekektől. Önök sokat beszélnek a kereszténységről, nem lehet róla túl sokat beszélni. Szerintem ott a bocsánat kérés az egy fontos dolog. Ezt javaslom, hogy szálljanak magukba, akár befele a templomba, akár kifele, és gondolják át, hogy mit tettek és mit nem tettek. Ha legközelebb Bécsbe megy, szóljon, mert igyekszünk védelmet biztosítani. Minden jót!
1: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Hidvégi Balázs, a Fidesz képviselője. Mindenről is maga akar dönteni miniszterelnök úr címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt miniszterelnök úr. Kérem rám figyeljen, hagyja békén a képviselőtársaimat, önnek szeretnék néhány kérdést feltenni. A miniszterelnök úr véleménye szerint egy fogorvost hány fogtömés után kellene eltiltani a pályája gyakorlásától? Mondta, hogy a frakciában is vannak fogorvosok. Mennyi legyen ez? 2000? 2500? 3000? Vagy nézzünk egy másik példát, itt van szeretve tisztelt közlekedési miniszter úr, nézzünk mondjuk a buszsofőröket, vegyük őket. Mondjuk hány buszmegálló után kellene egy buszsofőrnek visszavonulni a pályájától, és hány év múlva kellene más elfoglaltság után néznie? Milyen törvényt kellene erről hozni? De nézzük mondjuk Rost Andreát, tisztelt művésznő, nem tudom, számon törtje, hogy hány áriát adott már elő a pályája során. Én azt szeretném, hogyha minél többet elő tudna még adni, és nem tiltanánk meg semmiféle törvénnyel azt, hogy ön operaénekesnőként folytathassa a pályafutását, amellett, hogy egyébként most már képviselőtársunk is. Ezek abszurd példák voltak, abszurd kérdések, ugye miniszterelnök úr, nyilvánvalóan azok voltak, de ugyanilyen abszurd annak a korlátozása is, hogy a magyar emberek hány alkalommal választhatnak meg valakit országgyűlési képviselőnek? Ez a nép döntése kell legyen. Ha a közszolgálatot tisztelettel tekintjük, és már pedig tekintsük is annak, hogyha a demokráciát komolyan vesszük, akkor az emberek döntsék azt el, hogy kit vagy kiket akarnak képviselőnek megválasztani. Önök itt új képviselők a Tisza frakcióban. Sokat beszélnek arról, hogy ez milyen nagy felelősséget jelent ez a nagy győzelem. Így van, ez felelősséget jelent. Önök egy új pályát kezdtek el. De akkor ne zárják el rögtön a legelején azt a lehetőséget, hogy ez egy hivatássá váljon az önök életében is. Mert hogyha egy szakmát valaki komolyan, becsülettel, tisztességgel csinál, akkor az már hivatás, és a közszolgálat a legnemesebb hivatások egyike. Az a helyzet, hogy ne vegyük el az emberek döntési jogát arról, hogy a saját képviselőket megválasszák. Ha folyamatosan kényszerből ezt limitáljuk, az ország elitjét, a közszolgálat egészét gyengíti el. Hadd mondjak néhány olyan példát, amit nyilván önök is ismernek, és talán nem lesz ismeretlen. Tisza Kálmán, kezdjük a Tisza családdal, ha már Tisza frakció. Tisza Kálmán 41 évig volt országgyűlési képviselő. Tisza István 32 évig, egészen addig meg nem gyilkolták. Abban a korban a miniszterelnök úr, amikor megválasztották őket, pontosan ugyanilyen rendszerekben választottak képviselőket a nyugati demokráciákban is, az adott kornak megfelelő módon választották meg őket. Szél Kálmán 48 évig volt képviselő.

0: Bethlen István 43 évig. Aponyi Albert 61 évig volt országgyűlési képviselő. És Mikszáth Kálmán is 23 évig újra meg újra megválasztották Fogarasban az egyébként román anyanyelvű választóik, mert azt gondolták, hogy ő a megfelelő képviselő az ő képviseletükre. Miért veszük el a jogát az embereknek arra, hogy ezt a döntést meghozzák? Az az igazság, hogy semmi köze nincsenek ahhoz, hogy a hatalmat valaki hogyan gyakorolja, vagy hogyan nem. Semmi köze nincsenek az egész kérdésnek a korrupcióhoz, amit olyan gyakran emlegetnek. A korrupció egyébként is a politikában, ha megvan, akkor nem annak a függvénye, hogy valaki hány évig politikus, hány évig képviselő. Olyan nincs ugye, hogy egy korrupciós elbukás az mondjuk 11 év után válik reálissá, de addig nem. Ha valaki korrupt, akkor korrupt, ha meg nem korrupt, hanem tisztességes, akkor tisztességes. Semmi értelme erre hivatkozni akkor, amikor a közszolgáltatót ilyen értelemben egyébként limitálni akarják. Az az igazság, hogy ezeket az alapelveket komolyan kell venni. Önök az országgyűlés méltóságáról beszélnek, a közszolgálatról beszélnek, egyben rögtön ne korlátozzák akkor a magyar emberek jogát arra, hogy akár önöket egyébként többször újra választhassák. Válasszák meg azokat a vezetőket, akiket meg szeretnének választani az emberek. Ugyanez igaz egyébként a polgármesterek kérdésére is. Helytelen álláspontom szerint ott a fizetés csökkentés erőltetése, helytelen annak a felvetése, hogy azt is limitálni kellene, nem kell limitálni, az emberek ezt majd eldöntik. Ilyen értelemben a tapasztalat az nem hátrány, hanem egy erény és egy előny a közszolgálatban. Végezetül pedig hadd mondjak el még valamit, miniszterelnök úr, itt most már órák óta hallgatjuk önt a házban a mai napon is. A leghatározottabban visszautasítom azt a sértegetést, azt a személyeskedést, azt az elképesztő általánosító stílust, amit megenged magának, személyesen is, és a magam nevében, és a közösségem nevében, és a Fidesz-KDNP nevében. Ez elfogadhatatlan. Azt tanácsolom önnek, hogyha jó módor, hogyha viselkedés és stílus szempontjából szeretne egy kicsit jobbá válni, akkor forduljon például Forstöffel Ágnes házelnök asszonyhoz, az, amiről itt ma reggel beszélt, és amit mindannyian megtapsoltunk, az irányadó szerintem mindenkinek jót tenne, önnek is személyesen, az országnak is, hogyha kicsit hallgatna őre. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony, örülök, hogy elnök asszony ilyen népszerű az egész házban. Ezért is kértük föl őt, hogy legyen az országgyűlés elnöke, és örülök, hogy az előző elnökkel ellentétben valóban a teljes országgyűlést képviseli, és igyekszik egyenlő távolságot tartani. Remélem önök is örülnek, hogy nem Kövér Lászlói minőségben vezeti, mert akkor valószínűleg már sokan nem ülnének benn ebben a teremben, és valószínűleg sok millió forintos bírságot kaptak volna, úgyhogy köszönjük szépen házelnök asszonynak, hogy valóban példát mutat stílusból és sok minden másból is. Látom, hogy nagyon szomorú emiatt, meg sokszor emlegetik, hogy mennyit beszélek. Hát szeretném önöknek jelezni, ezeket a szabályokat önök hozták. Az önök házszabálya alapján beszélek. Az, hogy az önöknek az azóta már elbújdokolt miniszterelnöke utálta ezt a házat, egy nyűgnek tartotta ezt a házat, és nem beszélt, csak a legszükségesebb esetekben 3 hetente odavágta, hogy boldog karácsonyt, vagy hasonló dolgokat, erről nem én tehetek. A frakcióvezető úr talán még emlékszik rám, mert is nézte gyerekkorában, amikor még volt valódi országgyűlés, voltak valódi viták. Ugyan nem Tisza Kálmánok voltak, nem Szél Kálmánok, nem Tisza Istvánok, nem Aponyi Albertek és nem Mikszáth Kálmánok akkor sem, de azért egy minőségi társaság volt, na, hogy finom legyek, mint most ott ön körül pont, kedves hídvégi képviselő úr. Egyébként csodálom, hogy ön a tartalmat számon kéri rajta, mert ön egy hasonló beszédet mondott el a Fidesznek a kongresszusán. És még itt van, még nem tűnt el, mint Kónevtárs a szovjet párt főtitkárnak, a szovjet 20. pártkongresszus után, amikor kritikát mert megfogalmazni. Tehát nagyjából ugyanazt mondom, mint ön. Nyilván én azért többet kimondhatok, mint ön. Ön is nagyjából virágnyan elmondta, hogy ellopták a fél országot, és ezt nem lehet folytatni. Úgyhogy innen is tiszteletem, hogy ezt felmerte vállalni, és itt van. De alapvető tévedésben van, amikor az országgyűlési képviselők mandátumának korlátozásáról beszél. Semmi nem tiltja se önt, se Orbán Viktor, se Pócs Jánost, se Szentkirály Alexandrát, hogy elmenjen buszsofőrnek. Nyugodtan elmehetnek valódi munkát végezni, hogyha úgy hozza a kedvük. Azért azt kikérem magamnak, hogy mondjuk az ön mögött ülő és írást imitáló Pócs Jánost mondjuk Szél Kálmánhoz hasonlítsa, Mikszát Kálmánhoz hasonlítsa, Tisza Istvánhoz, vagy Gróf Aponyi Alberthoz hasonlítsa, vagy akár Németh Balázst. Ezt azért a magyar emberek és a magyar történelem nevében kikérem, de kikérem magamnak, de felhívnám a figyelmét egy dologra. Már elmondtam a frakcióvezető úrnak, mi ellentétben önökkel leírtuk a vállalásainkat. Ellentétben önökkel mi tisztán beszéltünk. Fönt van nagyon sok videó, beszéltem erről Nyíregyházán, Miskolcon, a Balatonon. Világosan elmondtuk a vállalásainkat, és közte volt a képviselői mandátum hosszának a korlátozása. Én tudom, hogy önöknek egyrészt az furcsa, hogy valaki elmondja előre, hogy mit szeretne megvalósítani a kormányzás alatt, legyen szó családi pótlékemelésről, iskola kezdési támogatás bevezetéséről, vagy egy V4-es, újra a V4-ek szövetségének megerősítéséről és közjogi reformokról, de mi világosan elmondtuk. Az meg még inkább furcsa lehet önöknek, hogyha el is mondja valaki, be is tartja. Igen, én valóban hosszan soroltam itt ma, és még tudtam volna sorolni, csak láttam, hogy már fáradnak, hogy miket valósítottunk meg 50 nap alatt. Én ezért, hogyha ez önnek gondot okoz, hogy mi betartjuk a vállalásainkat, ráadásul meg is kérdezzük ellentétben önnel a magyar embereket. Látom, hogy ez nem tetszik önöknek, hogy több tízezeren valódi javaslatokat írtak. Biztos önök is csinálnak felméréseket, ezt támogatják a magyar emberek. Ne hasonlítson, ahogy Fábri Sándor mondta régen, ne hasonlítsa a magyar helyzetet szerencsésebb, történelmű, fejlődési országokhoz. Nem minden országnak adatot meg szerencsére, hogy saját kózanosztrája legyen. Önök itt felépítettek 16 vagy 20 év alatt egy magyar kózanosztrát a gazdasági életben, a politikai életben, és nem csak önök, hanem a volt ellenzék bizonyos részei. Egy 70-30-as elosztási mechanizmusban működtek. Hát lassan már nem lesz olyan kerület Budapesten, ahonnan nem vittek el vagy óellenzéki, vagy új ellenzéki fideszes polgármestereket, vagy volt polgármestereket. Önök együtt osztották el saját maguk között a vagyont. És ebből elege lett az embereknek, kedves képviselő úr. Ennek van egy büntetőjogi része, egy gazdasági maffia felszámolási része, és van egy közjogi része. De ezt teljesen világosan elmondtam, ön is mondhatott róla véleményt, Hont András is mondhat róla véleményt, minden magyar ember mondhat róla véleményt, utána ezeket egyesítjük, összesítjük, és hogyha kell, módosítunk a javaslaton, és be fogjuk hozni, és ön is fog tudni szavazni, ha pedig bárki később buszsofőr akar lenni, akkor feel free. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, most Holecz Károly szlovén nemzetiségi szószóló napi rendelőtti felszólalására kerül sor a Szlovén Köztársaság függetlenségének és önállóságának 35. évfordulója és ennek jelentősége a magyarországi szlovén közösség számára címmel. Megadom a szót Holecz Károly úrnak 5 perces időkeretben, aki az első mondatokat nemzetiségi nyelvén ismerteti, majd magyarra fordítja azokat. Parancsoljon.
3: Köszönöm, elnök asszony. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani poslanci, spoštovani zagovorniki, cenjeni zbor. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak, tisztelt nemzetiségi szószólók, tisztelt ház. U veliko čast mi je, da lahko kot parlamentarni zagovornik slovenske narodne skupnosti na mađarskem na današnji plenarni seji u svojem nastopu pred dnevnim redom obeležim 35. obletnico samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Zgodovinski mejnik, ki ni pomenil prelomnega trenutka le za slovenski narod, temveč je predstavljal tudi pomembno stopnjo v demokratični preobrazbi srednje Evrope in širše regije. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a magyarországi szlovének parlamenti szószólójaként a mai plenáris ülésen napirend előtti felszólalásomban emlékezhetek meg Szlovénia függetlenségének és önállóságának 35. évfordulójáról. Egy olyan történelmi mérföldkörről, amely nem csak a szlovén nép számára jelentett sorsfordító pillanatot, hanem egész Közép-Európa és a térség demokratikus átalakulásának fontos állomása volt. 35 évvel ezelőtt, 1991. június 25-én a szlovén nép demokratikus úton, széles társadalmi összefogással és rendíthetetlen elszántsággal döntött saját jövőjéről. Az önálló állam megteremtése nem csupán politikai cél volt, hanem egy évszázadokán át őrzött nemzeti törekvés beteljesülése. Az akkori események azt üzenték Európának és a világnak, hogy a szabadság, az önrendelkezés és a demokrácia iránti vágy képes békés és felelős módon új történelmi fejezetet nyitni. Az elmúlt 3,5 évtized igazolta ezt a döntést. Szlovénia sikeres, demokratikus és európai állammá vált. Számunkra, magyarországi szlovének számára ez az évforduló különösen is fontos, hiszen az önálló szlovén állam létrejöttével a magyarországi szlovének már az anyaország gondoskodására is számíthattak. A magyarországi szlovén közösség örömmel és büszkeséggel kísérte figyelemmel Szlovénia függetlenné válását, majd fejlődését, hiszen az anyaország önállósodása és megerősödése által közösségünk kulturális és nyelvi örökségének megőrzéséhez is új lehetőségeket kapott. Ez az évforduló alkalmat ad arra is, hogy méltassuk a magyar-szlovén kapcsolatok példamutató alakulását. A két szomszédos nemzet kapcsolatában a történelem nem mindig volt mentes a kihívásoktól, mégis elmondhatjuk, hogy napjainkban a kölcsönös tisztelet, a párbeszéd, az együttműködés és a jószomszédi kapcsolat jellemzi a két ország viszonyát. A határmenti kapcsolatok, a gazdasági együttműködés, az oktatási és kulturális programok, valamint a két ország területén élő nemzetiségi közösségek, erkölcsi és anyagi támogatása mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország és Szlovénia partnerekként tekintsenek egymásra. Különleges helyet foglalnak el a kétoldalú kapcsolatokban a határ két oldalán élő nemzetiségi közösségek. Mi, rávavidéki szlovének és a muravidéki magyar közösség alkotunk szilárd hidat a két ország között. A kétoldalú kapcsolatok fontos mérföldköve volt a két nemzetiségi közösség külön jogainak biztosításáról szóló megállapodás aláírása, amelyet Szlovénia és Magyarország már 1992-ben megkötött. Ennek következetes megvalósítása az elmúlt évtizedek során példaértékű mintája a nemzetiségi identitás, a nyelv és a kultúra megőrzésére irányuló kölcsönös gondoskodásnak. Rábavidéki szlovének büszkén őrizzük anyanyelvünket, kultúránkat és identitásunkat. Hálásak vagyunk mind Magyarországnak, mind Szlovéniának, amiért lehetővé teszik számunkra, hogy abban a környezetben éljünk, alkossunk és fejlesszük a közösségünket, ahol a gyökereink vannak. Kiemelkedő jelentőségű magyar-szlovén határmenti nemzetiségileg vegyes lakosságú terület fejlesztésért szolgáló közös alap és a térségfejlesztési programok, amelynek alapján nagyban hozzájárulnak a térség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéséhez. A legutóbbi magyarországi és szlovéniai választások után mindkét országban új kormányok kezdték meg működésüket. Mi magyarországi szlovének a jövőben is tevékenyen hozzá fogunk járulni a baráti szálak megerősítéséhez, valamint Magyarország és Szlovénia közötti együttműködés elmélyítéséhez. A szlovén köztársaság függetlenségének 35. évfordulója alkalmából őszintén gratulálok Szlovénia minden állampolgárának és minden szlovénnek, bárhol is éljenek a világban. Isten éltesse Szlovéniát, Isten éltesse Magyarországot. Köszönöm, hogy meghallgattam.
1: Tisztelt szószóló úr, köszönjük, hogy megosztotta velünk ünnepi gondolatait. Gratulálunk a Szlovén Köztársaság függetlenségének évfordulója alkalmából. A kormány nevében megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnök asszony, köszönöm szépen a felszólalását, tisztelt szószóló úr. Mi is gratulálunk a szlovén államiság és függetlenség 35. évfordulójához. Jó magam emlékszem, gyerekként követtem végig 1991-ben azt a szerencsére rövid háborút, amit az önök népe oly nagy bátorsággal vívott a szabadságért és a szuverenitásért. Úgyhogy ezennel is engedje meg, hogy gratuláljak egész Magyarország, a magyar emberek nevében a függetlenségük és az államiságuk 35. évfordulójához, mint ahogyan gratuláltam Janez Janša újonnan megválasztott szlovén miniszterelnöknek is a megválasztásához. Talán nem árulok el azzal nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy Szlovénia és Magyarország baráti kapcsolatban áll. Szerencsére semmilyen különösebb probléma nem is volt és nincs is sem a szlovéniai magyar kisebbség, sem a magyarországi szlovén kisebbség helyzetét illetően. És nyilván mind a két helyen a Muravidéken élő magyarok és a nálunk élő közel 4000 fős szlovén közösségnek is megvannak a problémái, és mind a két országban relatíve kicsi ez a kisebbség, ugyanakkor kulturálisan nagyon különleges, és azt tudom mondani, hogy a Magyarországon élő szlovén kisebbség mindenben számíthat a magyar kormány, és szerintem a magyar országgyűlés támogatására is mindenben, mindent megteszünk, hogy önök a kulturális, nyelvi örökségüket, identitásukat megőrizhessék, és bízom benne, hogy az eddigi jó gyakorlatnak megfelelően ugyanerre lehetősége lesz a Szlovéniában élő magyar kisebbségnek is. Bár minden szomszédunkkal ilyen jó lenne a viszony, és bár minden szomszédos országban ilyen jó helyzetben lenne a magyar kisebbség, azon fogunk dolgozni, hogy ez így történjen. Még egyszer gratulálunk Szlovéniának a 35. évfordulóhoz, és remélem, hogy rövidesen tudok találkozni bilaterálisan is, és nem csak Brüsszelben, a brüsszeli folyosókon Janez Janša szlovén miniszterelnökkel. Köszönöm szépen még egyszer. Egy dolgot hagyd mondjak még el, és elnézést, hogy ezt idehozom, de szigorúan ránk lett szólva, hogy csak olyan témákba lehet szót kérni, ami le van írva a házszabályba. Szeretném azt elmondani, hogy egyre több hírt kapunk arról a védelmi igazgatási hivataltól, hogy egyre több helyen kell vízkorlátozást elrendelni, és például Gödöllő környékén, a dunamenti vízműveknél egyre rosszabb a helyzet, és ugyan kinevették itt a mi hazánkos és fideszes képviselők azon kérését Kapitány Istvánnak, hogy korlátozzuk a légkondicionáloknak a használatát bizonyos időszakban, de ugyanezt szeretném most én kérni a vízhasználat kapcsán, ugyanis mindenféle tanács ellenére tovább nőtt a mai napon a vízfelhasználás, és már a rekordokat döntöget Gödöllő környékén, és nem kellene megvárni, hogy esetleg a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár, úgyhogy innen, akármennyire is szokatlan önöknek, kérem a magyar embereket, hogy ebben az egy-másfél napban, ami ebből a soha nem tapasztalt kánikulában hátra van, legyenek szívesek betartani a korlátozásokat, és a lehetőség szerint a következő másfél-két napban csökkenteni a vízkivételt, és még véletlenül sem medencéket föltölteni, vagy öntözni, mert nagyon nagy problémák lehetnek. Ott vagyunk, igyekszünk minden bajt elhárítani, innen is köszönöm azoknak az embereknek, szakembereknek, akik 42 fokban ma is, most is kint a külső helyszíneken szerelnek, és hibákat elhárítanak. Fogjunk össze valóban, és azt kérem mindenkitől, hogy a tűzgyújtási tilalmat is, és a vízkorlátozásokat is vegye komolyan, hogy ne legyen nagyobb baj. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Rendkívüli helyzetre itt az ülésen is tekintettel vagyunk, vigyázzunk egymásra az egész országban. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a további napi renden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton elérhető, most pedig a napi rend előtti felszólalásokat követően megadom a szót a személyes érintettséget jelzett képviselőknek. Megkérem őket nagy tisztelettel, hogy felszólalásukat a személyes érintettség indoklásával kezdjék. Elsőként megadom a szót Pócs János úrnak 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném jelezni, hogy személyes megtámadás kapcsán 4 ponton támadott meg a miniszterelnök úr, amire tisztelettel szeretnék reagálni. Kedves miniszter úr, miniszterelnök úr, bizonyára a folyamatos megtámadásban szerepet játszik, hogy ön is tudja, én is tudom, én mindent tudok önről. Igen. Tisztelt miniszterelnök úr! Tisztelt miniszterelnök úr, szeretném jelezni, hogy amikor számon kéri, hogy én mire szavazok és mire nem szavazok, arra önnek nincs joga. Azért nincs joga, mert amikor én valami mellett szavaztam, megtisztelt volna, hogy nem hátat fordít a miniszterelnök úr, de mindegy, amikor én valamire szavaztam, akkor a jásságnak az 300 millió forint fejlesztést okozott, hozott a Fidesz kormány alatt. Ezután, amikor valami ellen szavazok, az összes szavazatommal, minden energiámmal, minden lehetőségemmel ellene fogok szavazni, hogy önök, miniszterelnök úr, a Rákosi rendszert visszahozzák. Nincs joga ezért engem számon kérni. Azzal vádol engem a miniszterelnök úr, ahogy több képviselőtársamat is, hogy senki nem szavazott rám. Szeretném jelezni, hogy rám 5-ször szavaztak, általában 25 ezres átlaggal. Miniszterelnök úr saját magából 2 ciklustól többet nem néz ki. Miniszterelnök úr a mai beszédében a lakossági NKS támogatásokat azzal vádolta, hogy félünk, hogy kiderül. Nem, hogy félünk, hogy kiderültek ezek a támogatások, hanem táblákkal hirdettük, hogy melyik kulturális rendezvényt milyen alapból támogattuk. Itt szeretném tisztelettel megjegyezni, a hétvégén volt a Jászságban egy jászsági aratónap, szintén NKS támogatásból. A miniszter úr, Bóna miniszter úr, mivel szakmai rendezvény, elvállalta a támogatást, és amikor a plakáton megjelent a neve, és megjelent az, hogy NKS támogatás, akkor nagy valószínűséggel a miniszterelnök úr letiltotta még a táblát is. És szeretném jelezni miniszterelnök úrnak, hogy folyamatosan a médiában és itt engem börtönnel fenyeget. Börtönnel fenyeget. És azt szeretném kérni, hogy
1: rendelkezem akkor a intelligenciával,
5: hogy egyikünk sem tudja, mit hoz a holnap. A miniszterelnök urat mindig magam elé engedem. Köszönöm szépen.
1: Személyes érintettségükkel megadom a szót Szűcs Gábor képviselő úrnak 2 perces időkeretben. Kérem, a személyes érintettség indoklásával kezdje a felszólalását. Köszönöm.
6: Köszönöm szépen, elnök asszony. Személyes érintettség, hogy hanyadik voltam a listán. Jó napot kívánok, miniszterelnök úr. Hanyadik voltam a listán, milyen fizetésért, megafonos megnevezés és hasonlók. Ez remélem elég a személyes érintettségre. Miniszterelnök úr, ki kell javítanom, mert 218-dik, nem 215-dik. Ön jogász, pontosan tudja azt, hogyha megüresedik egy mandátum, akkor azt a pártlistán bárkinek odaadhatják. Ezt ön pontosan tudja, én is tudom, bárkinek oda lehet adni. 2.460.000 ember szavazott a Fidesz-KDNP április 12-én. Ha ön azt mondja, hogy ezek az emberek többek között rám sem szavaztak, akkor ön a saját listás képviselőire is azt mondják, hogy rájuk nem szavaztak az emberek. Pedig ez nem igaz. Ugyanígy listás képviselő Kapitány István, Orbán Anita vagy Hegedűs Zsolt. Szerintem nem helyes, ha ön ezt mondja, miniszterelnök úr. Miniszterelnök úr, már elmondtam önnek, de elmondom még egyszer, hogy én itt képviselőként vagyok jelen, nem megafonosként. Tudja, én is miniszterelnök úrnak hívom önt, nem focista feleségnek. Ezt szeretném leszögezni. De tudja mit, miniszterelnök úr? Miniszterelnök úr, ha ön nem képes túltenni magát a múlton, tudja, miniszter úr a tagadás fázisában van bizonyára, ha ön nem képes ezen túltenni magát, akkor rendben van. Legyek megafonos, miniszterelnök úr, legyek megafonos. Nekem önnel ellentétben ugyanis nem kell letagadnom a múltam. Miniszterelnök úr, ön beszélt a Gulyás Gergely és ön közötti különbségekről. És tudja, mi a különbség többek között, ön között is közöttem? Hogy én ezerszer inkább leszek megafonos, mint diktafonos. Köszönöm szépen. Jó.

0: személyes érintettségoken. Megadom a szót Gulyás Gergely képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, én még Pócs Jánosnál is többet tudok a miniszterelnökről, de ami miatt személyes érintettség címén szót kértem, az a elfogadhatatlan és személyiségi jogsértő megszólás, ami azt mondja, hogy egy jelen nem lévő miniszter magatartásával kapcsolatosan a miniszterek megfogalmaz egy állítást, adott esetben Nagy Mártonnak lehetette köszönni a minisztériumban, majd megkérdezi tőlem, meg a még jelenlévő volt kormánytagoktól, meg általánosságban kijelenti, hogy milyen emberi minőséget képviselünk. Az első, hogy talán tisztességesebb lenne ilyen vádat úgy megfogalmazni, hogy Márton reagálni tudjon rá. Nem tudom, hogy igaz-e vagy sem. Általánosságban azt tudom mondani, hogy nyilvánvaló, hogy amit ön megfogalmaz, általános vádként, ha valaki ilyet tesz, az valóban egy emberi minőséget jelent. Hogy Nagy Márton ilyet tette vagy sem, azt nem tudom. De hogy jön ebből, hogy jön ahhoz, hogy az én emberi minőségemre vonatkozóan, vagy bárki másnak az emberi méltóságára vonatkozó negatív sértő megjegyzést tegyen. Hogy jön ahhoz, hogy egy állítólagos, az érintett, ráadásul nincs ilyen, nem tud érdekezni, de állítólagos vád alapján az én emberi minőségemre tegyen megjegyzést. Kérjen elnézést, tegyen kezes.

0: Tisztelt Országgyűlés! Egy tájékoztatást szeretnék megosztani. A Budai Központi Kerületi Bíróság két eljárásban is indítványozta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indított ügyekben. Az indítványokat megvizsgálásra átadtam a mentelmi bizottságnak. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Napirendi javaslatomat az Országgyűlés honlapján megismerhették. Kérem, foglalják el helyüket és ellenőrizzék, hogy kártyáikat elhelyezték-e a szavazógépben. Tisztelt Országgyűlés! Először a házszabálytól eltérésre tett javaslatról döntünk. A házbizottság azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés házszabálytól eltéréssel tárgyalja meg az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló H/271-es számú határozati javaslatot. A javaslat szerint a határozati javaslathoz módosító javaslat és bizottsági jelentés benyújtására ne legyen lehetőség, valamint a határozati javaslat elfogadására vita nélkül 2026. június 30-án kerüljön sor. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt Országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a házszabálytól eltéréshez a jelenlévő képviselők 4/5-ének igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a határozati javaslat házszabálytól eltéréssel történő tárgyalását? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a házszabálytól eltérést 190 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, most a sürgősségi javaslatokról döntünk. A kormány kezdeményezte a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló 2001 évi 20. törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló 2025 évi 134. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló T/289-es számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint az Országgyűlés 2026. június 29 és 30-i rendkívüli ülésének napirendje egészüljön ki a törvényjavaslat általános vitájával, amelyre a lezárásáig az Országgyűlés 2026. június 29-i hétfői rendkívüli ülés napján utolsó napirendi pontként kerüljön sor. Módosító javaslat benyújtására az általános vita lezárásáig legyen lehetőség. A részletes vita szakasz a törvényjavaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg. A Törvényalkotási Bizottság a HHS 46. paragrafus első bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46. paragrafus második bekezdésében meghatározott határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot, illetve javaslatokat. A sürgősségi javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt Országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelenlévő képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem önöket, elrendelik-e a törvényjavaslat sürgős tárgyalását? Kérem, szavazzanak most! Az Országgyűlés a sürgős tárgyalást 137 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 46 tartózkodás mellett elrendelte. Tisztelt Országgyűlés, az előterjesztő kezdeményezte az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi 3-as törvény módosításáról szóló T/274-es számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint a törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a 2026. június 30-i keddi ülésnapon kerüljön sor. Módosító javaslat benyújtására az általános vita lezárásáig legyen lehetőség, A részletes vitaszakasz a törvényjavaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg, és a Törvényalkotási Bizottság a HHS 46. paragrafus első bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46. paragrafus második bekezdésben foglalt határidő lejárta előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró módosító javaslatokat. Sürgősségi javaslatot a honlapon megtekinthetik. Tisztelt Országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem Önöket, elrendelik-e a törvényjavaslat sürgős tárgyalását? Kérem, szavazzanak most! Az Országgyűlés a sürgős tárgyalást 185 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett elrendelte. Tisztelt Országgyűlés, most a napirendi javaslatról döntünk, amely tehát kiegészült a H/271 és a T/289-es számú előterjesztésekkel. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kész felemeléssel szavazzanak. Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, most 15 óra 52 perckor áttérünk az interpellációk tárgyalására. Dr. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a Szociális és Családügyi Miniszterhez, kivédi meg a gyermekeket a politikától címmel. Dr. Hegedűs Barbara képviselőasszonyt illeti a szó, 3 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt miniszter úr! A kampányt ki kell zárni a gyermekvédelemből. A gyermekekkel nem kampányolni kell, a gyermekekre vigyázni kell. Miniszter úr mondta ezt a miniszteri meghallgatásán. Ezzel az állítással teljes mértékben egyetértünk. Azonban aggodalomra ad okot a napokban napvilágot látott ügy, amely Magyar Péter és szakértőjük Bódis Kriszta interjú alanyával kapcsolatos visszaélésekre hívja fel a figyelmet. A hírek szerint ugyanis gátlástalanul belerángattak a politikai kampányukba egy végtelenül kiszolgáltatott, szolnokról elszökött 11 éves kisfiút. Politikai haszonszerzés érdekében kamera elé ültették ezt a gyermeket, és irányított manipulatív kérdésekkel gyakorlatilag szavakat adtak a szájába, hogy terhelő vallomást legyen a gyermekvédelemben tisztességgel dolgozó szakemberekre. Tették mindezt a törvényes gyám tudta, beleegyezése és jelenléte nélkül. Nyilvánossá vált információk szerint a gyám már meg is tette a feljelentést, az ügy pedig a rendőrségtől már a fő ügyészség asztalára került. Tisztelt miniszter úr, az elhangzottakkal kapcsolatban kérdezem, ön szerint helyese a gyermekek politikai célú kihasználása, tettek-e lépéseket az ügy kivizsgálása érdekében? Ön olyan hangosan szólal fel minden gyermekeket, különösen hátrányos helyzetben lévő gyermekeket érintő ügyben, most valahogy azonban nem halljuk a hangját. Ön szerint elfogadható, hogy a törvényes gyám tudomása, hozzájárulása, beleegyezése nélkül napokra ismeretlen helyen tartanak egy speciális gyermekotthonban nevelt gyermeket, képzik, interjút vesznek fel vele, és azt nyilvánosan közzéteszik. Folytatnak-e vizsgálatot az ügyben, milyen lépéseket kíván tenni a gyámügyi szervek integritását és tekintélyét sértő ügy kivizsgálása érdekében? Ön így nyilatkozott, egyetlen gyermekbántalmazás sem maradhat titokban. Nem lehet eltussolni. Mindenkinek felelnie kell azért, amit a gyermekeinkkel tettek. Ebben teljes mértékben egyetértünk. Éppen ezért az elhangzottakkal kapcsolatban kérdezem, ki védi meg a gyermekeket a politikától. Köszönöm.
0: Válaszadásra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak. 4 perces időkeretben. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen. Pócs János most is hülyét csinált a parlamentből, és videózott végig annak ellenére, amit mondott. Az elnök asszony szégyelje magát, maga egy igazi rossz bohóc. Képviselőasszony... És azt gondolom, hogy lassan visszatérhetünk szerintem a bírságoláshoz, már csak a ház tekintélyének a védelme érdekében. Tisztelt képviselőasszony, nem szégyelik önök magukat? Ön egy kisgyermekről beszél, aki az önök kormányzása alatt éveken keresztül visszatérően az utcán élt. Egy 12 éves gyermek. Budapesten, más városokban, télen, nyáron, hidegben, forróságban. Megszökött, mert bántalmazták. Vagy épp a gondozók, vagy a társai. Az önök gyermekvédelmében, hogy több ezer gyermeket tönkretettek. Ezek után ezt a gyermeket, miután éppen 3 hónap óta egy budapesti lépcsőházba húzta meg magát, még egyszer mondom, önnek is vannak gyerekei, megtalálta egy önkéntesünk, és a kisfiút elhozták az egyik rendezvényünkre, mert szeretett volna velem beszélni. Beszéltem vele, elmondta, hogy mi történt. Ön tényleg a gyámra hallgat, arra a gyámra, aki semmit nem tett éveken keresztül ezért a gyerekért. Még egyszer mondom, ez a kisfiú az utcán élt, az önök kormányzása alatt. Visszatérő módon volt, hogy nem volt hely az átmeneti otthonba, ahol bevitték az önök kormányzása alatt. Miután elhozta egy civil ember ezt a kisfiút, nem ön, nem Pócs János, önöket nem érdekelte, elhozta ezt a kisgyereket, megmentette az utcáról, utána visszavitték a lakásotthonba a kérésünkre, miután elmondta, hogy mi történt vele, majd utána elrejtették, elvették tőle azt a telefont, amit a civilek adtak neki, hogy ne legyen egyedül, hogy tudjon kapcsolatot tartani a külvilággal, ha újra bántalmazzák. Az önök gyermekvédelme elvette tőle a telefont, elvitték, azt hiszem, talán Fótra, gyógyszereket kapott, és elzárták a külvilágtól, majd néhány hétre rá, még mindig az önök kormányzása alatt, a kisfiút bedrogozva találták meg Budapest utcáin. Hát nem szégyellik magukat? Nem szakad rá önökre ez a ház? Szégyelje magát ön is, és mindenki, ön is, Gulyás Gergely.
0: Kérdezem képviselő asszonyt, hogy elfogadja a választ. Nyilatkozata megtételére 1 perccel rendelkezésére parancsolom.
1: Tisztelt ház! Tisztelt házelnök asszony, azért szeretném kérni, hogy a jegyzőkönyvbe fognak kerülni a most elhangzottak. És én megértem azt, amit ön felszólalt, és abban maximális egyetértünk, de akkor változtassunk a házszabályon, hogy itt az ellenzék padsoraiból csak büntetést kaphatunk, a miniszterelnök meg bármikor bármit mondhat bárkire, mert akkor innentől lesz szabályos az egész ülés. És most pedig válaszolok. Politikai haszon, aljas, mocskos kampánnyal, politikai haszonszerzés céljából kihasználtak egy 11 éves gyermeket. Miért nem követték a jogszabályokat? Magyar Péter, Boldis Kriszta miért nem a törvényes utat követve értesítette a gyámot vagy a rendőrséget a gyermek megtalálását követően? Napokig nem értesítették, csak a videó elkészítése után, és ez a gyermek után a CIA-ra került a gyámnak az adatai alapján.
0: Azt képviselő asszony, kérem nyilatkozzon, hogy elfogadja-e a választ. Kérem nyilatkozzon, hogy elfogadja a választ.
1: A tiszakormány eléri azt, hogy egyik gyermeket sem fog semmilyen viszont.
0: Még egyszer kérdezem,

0: Kérdezem képviselő asszonyt, hogy elfogadja a választ. Dr. Hegedűs Barbara képviselő asszony az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelációra adott választ 124 igen szavazattal, 52 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a külügyminiszterhez. Mikor várható a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak visszaadásával kapcsolatos ukrán vállalások végrehajtása címmel? Nacsa Lőrinc képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben. Megkérem a hallgatóságot, hogy kövessük figyelemmel a felszólalót. Köszönöm.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, miniszterasszony. Kárpátalján élő magyarság a legnehezebb helyzetben lévő magyar nemzetrész jelen pillanatban. Immár egy évtizede az ukrán állam folyamatosan csorbítja a kárpátaljai magyar kisebbség korábban meglévő nyelvhasználati, kulturális, oktatási és politikai jogait. Ezt a nehéz helyzetet nagymértékben tovább rontotta a 2022. február 24 óta tartó oroszok által indított pusztító háború. Sajnos a háborúnak a több százezer ukrán és orosz áldozata mellett sok kárpátaljai magyar nemzetiségű áldozata is van. Családokat szakított szét, magyarok tízezrei kényszerültek elhagyni az otthonukat, Kárpátalját. A kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait tekintve bizakodásra ad okot, hogy önök bejelentették, hogy Magyarország szakértői megállapodásra jutott Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi oktatási jogainak visszaállításával kapcsolatban, a meglévő jogok visszaállításával kapcsolatban. Fontos, hogy ez a megállapodás abban a 11 pontos keretben zajlott, amelynek keretében már az elmúlt 2 évben is zajlottak a tárgyalások. Szintén fontos megjegyezni, hogy ez a kárpátaljai magyar közösségnek korábban 2015 előtt már meglévő jogainak a visszaállítása. Tehát egy abszolút jogos követelés a magyar fél részéről és a kárpátaljai magyar közösség részéről. A hírek szerint a magyar-ukrán megállapodásnak a rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamata keretében készített kisebbségi akciótervébe, így a megállapodásban szereplő ukrán vállalások végrehajtása egyúttal a hírek szerint uniós vállalássá is vált. Ez egy valóban fontos lépés, ami reményre és bizakodásra ad okot. Üdvözöljük a megállapodást, és köszönjük a szakértői csoportok, a diplomaták, a kormánytisztviselők, munkacsoportok munkáját. Mindazonáltal szükséges megemlíteni, hogy bár mindannyiunk közös reménye, hogy Kárpátalján a magyar kisebbség az alapvető jogait gyakorolni tudja, ennek nem kellene az ukránok részéről valami óriási nagyszámnak lennie, nem kellene hozzá még az Európai Unió sem, meg a magyar kormány sem, egy normális európai országban teljesen természetesnek és magától értetődőnek kellene lenni, hogy egy állam emberszámba veszi a területen élő őshonos nemzeti kisebbségeket. Egy Európai Unióba igyekvő ország esetében elfogadhatatlan az, ha őshonos nemzeti kisebbségek jogait szűkítik, megvonják, vagy olyan fajta nemzetiségi alapú vegzálásnak vannak kitéve a magyar közösség tagjai, amilyet Kárpátalján az elmúlt években, illetve egy évtizedben tapasztaltunk. Azt gondolom, hogy ezeket a vállalásokat Ukrajna megtette, ugyan Magyarország pedig megadta hozzájárulást, hogy megnyissák az első klasztert Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában. De vannak korábbi rossz tapasztalataink, be nem tartott ukrán ígéretek. Mi arra kérjük önöket, hogy folyamatosan kövessék figyelembe Kijev lépéseit, és azt kérdezném önöktől, hogy a kárpátaljai magyar közösség, amely eddig is sokat szenvedett, milyen ütemben, milyen vállalásokkal és milyen garanciákkal kapja vissza a korábban elvett oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogait. Ezeket a határidőket, a vállalásokat és a garanciákat monitorozni kell. Kérdezném miniszterasszonyt, hogy mikor várható a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaadásával kapcsolatos ukrán vállalások végrehajtása. Várom megtisztelő válaszát.
0: Megadom a szót Orbán Anita miniszterasszonynak, 4 perces időkeretben parancsoljon.
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház! A kormányalakítás utáni intenzív szakértői együttműködés és tárgyalások eredményeként, elnézést kérek, be vagyok rekedve, sikerült egy teljes körű megállapodásra jutnunk a magyar kisebbségek jogait illetően. Ez nem csak az oktatási, nyelvi, hanem kulturális és politikai jogok bővítését is magában foglalja. És ahogy ön előtt is ismert, a tárgyalásokba bevontuk a kárpátaljai kisebbségek képviselőit, az érintetteket, akiknek az életére közvetlenül kihat a megállapodás. Ez a megállapodás előfeltétele volt annak, hogy Magyarország hozzájáruljon az egyes klaszter megnyitásához. És Ukrajna vállalta azt, hogy ebben a megállapodásban foglaltakat törvénymódosításokkal fogja jogszabályi formában is megjeleníteni. Ezekre 2026 és 2027 folyamán folyamatosan fog sor kerülni. Nézzük végig, hogy mik azok a jogok, amiket az ukrán fél visszaad, illetve biztosítani fog a kárpátaljai magyarságnak. Először is visszaállítja a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét. A nemzetiségi iskolák tanulói szabadon használhatják a magyar szimbólumokat a jövőben. Ez azt jelenti, hogy az ünnepségeken elénekelhetik a himnuszt, szerepeltethetik a nemzeti lobogót, és magyar nyelvű feliratokat is elhelyezhetnek az iskolában. Az adminisztrációt magyar nyelven is biztosíthatják, és a bizonyítványokat is kiállíthatják magyar nyelven. A magyar fiatalok az érettségi és felvételi vizsgájukat is letehetik magyar nyelven a jövőben. És az ukrán fél arra is garanciát vállalt, hogy alacsonyabb létszám esetén is fenntartja ezeket a nemzetiségi iskolákat. Azokon a településeken, ahol a magyar lakosság aránya 10% felett van, a jövőben lehetőség lesz a magyar nemzeti szimbólumok szabad használatára. A magyar nyelv szabadon használható lesz az egészségügyi ellátásban, sportrendezvényeken és tudományos konferenciákon. A politikai tevékenység nyelve is lehet magyar ezeken a településeken, ez azt jelenti, hogy a szavazólapok, a hirdetmények, valamint az információs anyagok is elérhetőek lesznek magyar nyelven. A jövőben a magyar kisebbséghez tartozóknak joguk lesz szabadon ápolni nemzeti hagyományaikat, szokásaikat, joguk lesz a nemzeti ünnepeikhez, a történelem, a nemzeti kultúra és a vallás köréhez kapcsolódó események magyar nyelvű megünnepléséhez. Joguk lesz nemzeti, kulturális és oktatási intézmények létrehozásához. Tehát ahogy ezt látja a képviselő úr, ez egy nagyon-nagyon széles spektrumot felölel, és biztosítja a magyar nyelv használatát, a szimbólumokhoz való jogot, a magyar identitás megélését, oktatás, kultúra, politika területén. És ami igazán nagy eredmény, hogy ezt sikerült belefoglalni az Európai Uniós cselekvési tervébe Ukrajnának, ez azt jelenti, hogy a magyar kisebbség jogainak tárgyában kötött kétoldalú megállapodás Ukrajna egyes klaszter csatlakozási tárgyalásának feltétele. Azaz, ha 2026-ban és 2027-ben nem kerül sor azokra a jogszabályi módosításokra, amikre kötelezettséget vállaltak, akkor automatikusan leáll az egyes klaszter európai tárgyalása. Azaz a magyar kormány az elmúlt az első, nem is tudom, 3 vagy 4 hetében kitárgyalta azt, amire nem került sor hosszú éveken át, egy évtizedet át az előző kormány alatt, ami biztosítja a kisebbségek jogait, és nem csak kétoldalú keretben, hanem Európai Uniós keretben is. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan monitoroz az Európai Unió is azt, hogy ezek a jogok biztosításra kerüljenek. És ahogy azt sokszor elmondtuk, ha és amennyiben Ukrajna eljut oda a csatlakozási tárgyalások végén, akkor referendum lesz Magyarországon az Ukrajna csatlakozásáról. Köszönöm szépen!
0: Megkérdezem Nacsa Lőrinc képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Kérem, 1 percben nyilatkozzon.
1: Köszönöm a szót, tisztelt miniszterasszony, köszönöm a válaszát. Ugye egyre még nincs mit monitorizni, mert még nem nyújtotta be az ukrán parlamentbe az ukrán fél ezeket a törvényeket. Reméljük, hogy ez mihamarabb sorra kerül, és ahogy mondta, 2026-ban már látunk konkrét eredményeket, és aztán 2027-ben is. Ugye még egy dolgot szerintem érdemes beletenni a kétoldalú tárgyalásokban, mert az Európai Uniós rendszer az kizárólag a csatlakozásig kötelezi az ukrán félt ezeknek a fenntartására, mivel utána nincs egy olyan ütőkártya a klaszterek megnyitása és visszatartása. Elmúlt 10 évben is láttunk ilyen jogszűkítést. Ahogy elmondtam a felszólásomban, normálisnak kellene lenni egy Európai Unióba igyekvő ország részéről, hogy biztosítja a területén élő őshonos nemzeti kisebbségek jogait, de megfogadva a házelnöki intelmet és meghaladva az előző gyűlölködést, én elfogadom a válaszát. Köszönöm.
0: Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz. Miért nem vizsgálják felül a korrupciót szolgáló veszélyhelyzeti rendeleteket címmel. Megadom a szót Novák Előd képviselő úrnak 3 perces időkeretben, előtte pedig tájékoztatom, hogy az államtitkár úr fog válaszolni, kérdezem. Magyar Péter miniszterelnök úr fog válaszolni, köszönöm. Megadom a szót, parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt miniszterelnök úr, a Fidesz kormány veszélyhelyzeti rendeleteinek törvényi szintre emelésével kezdte a Tisza az új országgyűlési ciklust, de a korrupciót szolgáló veszélyhelyzeti rendeletek kivizsgálásával azóta is adós az új kormány. Az elmúlt években joggal kritizálták sokan, kritizáltuk mi is a Fideszt, hogy gyakran egy nap alatt nyomnak át egy kényes törvényt az országgyűlésen. De arra még a Fidesz uralma alatt sem volt példa soha, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció. A házszabálytól való eltérést biztosító 4/5-ös paktummal a Fidesz és a Tisza összefogása ezt is megoldotta, megtiltották a hozzászólásokat. Ráadásul a nyilvánosságot sem tájékoztatták, nem volt társadalmi vicca a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről. A parlament.hu oldalára is csak 3 órával a szavazást megelőzően került ki a 79 oldalas törvényjavaslat, melyben például a Big Tech cégek reklámadójának eltörlése is szerepel. Ez tehát nem a veszélyhelyzet megszüntetéséhez szükséges javaslat csomag volt, ahogy az a hírekben tévesen szerepelt, ahogy azt önök is kommunikálták, hiszen valójában a veszélyhelyzet tiszta megszüntetését a Mi Hazánk mozgalom nyújtotta be a ciklus első ellenzéki törvényjavaslataként. A hivatalosan több mint 6 évig tartó veszélyhelyzet alatt több mint 1000 veszélyhelyzeti rendeletet fogadott el a kormány, köztük rengeteg olyat, aminek semmi köze nem volt a veszélyhelyzet elrendelésének alapjához, vagyis a koronavírus járványhoz, illetve később az Ukrajnában zajló amerikai-orosz háborúhoz. De például a korrupciót segítették vele, ismertetek néhány pofátlan veszélyhelyzeti rendeletet. Például miután Debrecenben és Nyíregyházán a helyi lakosok a közmeghallgatáson is erőteljesen tiltakoztak az akkumulátorgyárak építése ellen, a kormány veszélyhelyzeti rendeletben sietett az önkormányzatok és befektetők segítségére, kimondta, hogy a helyi közmeghallgatások megtarthatók a helyi lakosság nélkül, a helyben érdekelt szervezetek képviselői nélkül, illetve az érintettek felelősök személyes megjelenése nélkül is. Vagy egy másik veszélyhelyzeti visszaélés, a korábbi választások közelettével fokozatosan fontossá váltak a különféle hirdetési felületek, így a villanyoszlopokra kihelyezendő reklámok is. A Budapesten ezekkel foglalkozó cég a Garancsi István narancsbáróhoz tartozó ESMA reklám ZRT szerződése 2023-ban lejárt volna. Az ügy a fővárosi közgyűlés elé is került, ahol nem szavazták meg, hogy újra az ESMA-val kössenek szerződést. Ezután nyúlt a kormány a rendeleti kormányzás eszközéhez, és egy veszélyhelyzeti rendeletben meghosszabbította a szerződést, kikerülve a fővárosi önkormányzatot. Miniszterelnök úr, tudnék még példákat mondani, nyújtottam be is be interpellációmban további példát erre. A kérdés viszont az, hogy mit kívánnak tenni az ügyben, ezért is elfogadhatatlan a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emelése. Számíthatunk-e legalább az következőkben a korrupciót szolgáló veszélyhelyzeti rendeletek felülvizsgálatára? Várom érdemi válaszát.
0: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 4 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony. A képviselő pontosan tudja, hogy miért kerül sor akkor gyorsított eljárásban a rendeleteknek az átemelésére. Működésképtelené vált volna az ország, ezt ön pontosan tudja, csak újra elmondja ugyanazt a hazugságot, amit korábban. Szerintem a Tiszánál többet senki nem beszélt és nem tesz az akkumulátorgyárak működésének környezetbarátabbá tételéről, vagy az engedélyezés szigorításáról, a szabályok betartásának szigorításánál, úgyhogy ezt kár számon kenni rajtunk. Különösen furcsa és vicces a mai ülés és a múltkori ülés és a tisztító tűzművelet után a korrupcionális küzdelmet számon kérni a Tiszán, amikor Európa legerősebb korrupcionális jogszabálycsomagját terjesztettük be, amikor a legerősebb korrupcionális küzdelmet hirdettük meg. Szerintem ezt ön se gondolja komolyan, valószínűleg korábban megírta ezt a felszólalást, és még el kellett mondania. Úgyhogy ezt tudom önnek mondani, számíthat ránk a korrupcionális harcban. Reméljük a többi jogszabály, a ellentétben az uniós pénzek és a többi, azokat megszavazzák, és a magyar emberek érdekében járnak el, és nem akarnak egy ilyen hivatalos Fidesz, Mi Hazánk koalíciót kötni. Még egy pillanatra hagyj térjek vissza, mert tényleg szégyellje magát Hegedűs Barbara. Elmondom önnek akkor részletesen, hogy mi történt. Ön biztos, hogy nem törődött volna ezzel a gyerekkel.
0: Miniszterelnök úr,
4: sajnos egyik videszes sem
0: figyelmeztetnem kell, hogy a tárgyhoz nem kapcsolódik.
4: A két percemet elnök asszony
0: kifutott. De a tárgyhoz kell térnie.
4: Nem ment volna vissza az otthonba. Én magam hívtam
0: föl. Ezzel kapcsolatban sajnos nem tudom megadni a szó. Róla. Kérdezem Novák előtt képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Nyilatkozata megtételére, egy perc áll rendelkezésére.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Egészen elképesztőnek tartom, hogy házszabály ide vagy oda, Magyar Péter nem képes az alapvető normákat sem betartani, és abban a rövid időben, amit a válaszra fordított, olyan elképesztő kijelentéseket tett, hiszen működésképtelenné vált volna hazánk, ha a veszélyhelyzeti rendeleteket nem emeljük törvényi szintre. Láttuk ezt a szöveget egyébként a Fidesztől is, a Covid diktatúra alatt, hogy hát Magyarország működő képessége érdekében tulajdonképpen nekünk van szükség erre a sok veszélyhelyzeti rendeletre. Hallottuk ezt korábban is, ugye, érted jöttünk elvtárs, nem ellened, de miniszterelnök úr, nem tudjuk ezt természetesen elfogadni, nem tudjuk ezt a választ elfogadni, és hogyha önöknek valóban fontos lett volna például a korrupció elleni küzdelem, akkor nem fogadták volna el kritika nélkül a veszélyhelyzeti rendeleteket, hanem például a mentelmi jog eltörlésére vonatkozó javaslatunkat fogadják meg, amit a ciklus első alaptörvénymódosító javaslataként nyújtottunk be, de a mai napig napirendre sem engednek az országgyűlésben, éppen ezért a válaszát nem tudom elfogadni.
0: Novák előtt képviselő úr az interpellációra adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Keretben.
1: Tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Egyre több magyar ember érzi a bőrén, hogy az életünk mennyire függ a digitális technológiáktól. Az e-mailtől a banki ügyintézésig, az iskolai rendszerektől a hivatali ügyeink intézéséig szinte minden az online térben zajlik. És ahogy a polgárok, úgy maga a magyar állam is egyre inkább néhány nagy, jellemzően tengeren túli technológiai cégtől függ. Laikusként is feltehetjük a kérdést. Tényleg jó az, ha a közhivatalaink levelezése, a rólunk tárolt adatok és a működésünk nagy része olyan külföldi szolgáltatókon múlik, amelyekre nekünk semmilyen ráhatásunk nincs. Mi történik, ha egy ilyen cég megemeli az árait, megváltoztatja a szabályait, vagy egy nemzetközi vita miatt egyszer csak blokkolja az adatainkhoz való hozzáférést? Na, erre nincs igazi B-tervünk, pedig egy ország működése nem állhat le csak azért, mert egy másik kontinensen valaki így döntött. Ezt nevezik technológiai függetlenségnek, vagy technológiai szuverenitásnak. Ez nem arról szól, hogy bezárkózunk, vagy elutasítjuk a világ legnagyobb digitális technológiai megoldásait, inkább arról, hogy a legfontosabb dolgok, az adataink, az állam alapvető rendszerei a biztonságunk fölött, mi magunk, illetve európai partnereinkkel közösen rendelkezünk. Az új tudományos és technológiai minisztérium felállítása erre végre esélyt ad. Tisztelt miniszter úr, sokan vagyunk, akiket érdekel és aggaszt az a kérdés, ezért szeretnénk tisztán látni. 1. Mit tesz a minisztérium azért, hogy a legfontosabb állami adataink és digitális rendszereink biztonságos magyarországi vagy európai felügyelet alatt működő háttérre épüljenek, és ne legyünk kiszolgáltatva néhány nagy tengeren túli cégnek? 2. A mesterséges intelligencia ma már az életünk minden területét gyökeresen átalakítja. Hogyan tervezi a minisztérium biztosítani, hogy Magyarország ebben ne csak felhasználó legyen, hanem a saját, megbízható megoldásaink is létrejöhessenek? 3. Milyen intézkedéseket tervez a kormány annak érdekében, hogy a tehetséges magyar informatikai fejlesztők, mérnökök és kutatók Magyarországon találják meg a számításukat, és ne külföldön kamatoztassák majd az itthon megszerzett tudásukat? Hiszem, hogy a digitális jövőnk olyan fontos ügy, amelyben pártállástól függetlenül közös az érdekünk. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm a figyelmet.
0: Megadom a szót Tanács Zoltán miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársam, tisztelt ház, köszönöm a kérdést. A szuverenitás az egy nagyon fontos kérdés. Sokat hallottuk az elmúlt időszakban ezt a szót hangoztatni, és azt is megtapasztaltuk, hogy mennyire álságos és kiüresített volt ez a szó. Ehhez kapcsolódóan, noha nem digitális dologról van szó, de én személyesen nagyon örülök, hogy holnap ennek a hazugságnak a jelképét a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak nevezett csúfos intézményt egyszer s mindenkorra megszüntetjük. A szuverenitásnak van egy digitális lába. A digitális szuverenitás az nem azt jelenti, hogy mindenben a saját megoldásainkat, a saját technológiánkat kell kifejleszteni, mert ez egész egyszerűen nem lehetséges. Én nagyon örülök annak, hogy a Tisza kormány, mert a tudományos és technológiai miniszterem önállóan tudja képviselni ezt a területet, mert ez egyik legfontosabb fejlesztési terület a jövőnek, és a szuverenitásnak is az egyik legfontosabb záloga. Valóban nem jó megoldás, hogyha egyetlen technológiára támaszkodunk, viszont az elkerülhetetlen, hogy használjuk azokat a korszerű és jó technológiákat, amelyek a nagyvilágban, Európán kívül vagy Európában megjelennek. A mi dolgunk, és akkor leszünk szuverének digitális értelemben, hogy ezeket a technológiákat megfelelően értő módon alkalmazzuk, mindig legyen ABC alternatívánk, ne egyetlen egy gyártóval kerüljünk olyan kapcsolatba, amiből később nehéz vagy rendkívül költséges kikeveredni, hanem mindig legyen többféle megoldásunk kommunikációra, irodai munkára, alaprendszerek vagy éppen a kritikus infrastruktúra működtetésére. Tehát a digitális szuverenitás az nem bezárkózást jelent, hanem többféle kapcsolattartást, többféle szállítóval való kapcsolattartást, akár saját megoldások fejlesztését, és a szuverenitás oly módon történő megteremtését, hogy mi magunk legyünk a kontrollerei, az ellenőrzői annak, hogy milyen technológiákat hogyan használunk, kik

0: nyújtják azokat, honnan nyújtják azokat. És ilyen esetben nem csak arra kell figyelni, hogy a szolgáltatás maga Európában legyen, hanem arra is kell figyelni, hogy aki a szolgáltatást nyújtja, az egy európai szolgáltató legyen lehetőleg. Önök ebben sem jeleskedtek az elmúlt időszakban. Gondoljunk csak arra, az adatokról is kérdezett képviselő úr, hogy milyen adatvédelmi incidensek történtek az elmúlt kormány alatt. Elég a külügyminisztérium rendszereire gondolni, ahol az orosz hackerek kibe jártak, vagy éppen a Kréta rendszer leárására, amikor a teljes hazai tanulmányi rendszer összeomlott, banális emberi hibák miatt. A technológiai szuverenitás az ott kezdődik, hogy elkezdjük értő módon tudatosan használni a technológiákat, és kihasználjuk az abban rejlő lehetőségeket, mert a hibák döntő többsége 90%-a egyébként emberi hibából fakad. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban nagyon komoly terveink vannak, mindannyian használjuk, és természetesen magánemberként már szinte mindannyian észleljük ennek a hasznát, de a veszélyeit is. Kormányzati, nagyvállalati közegben még ennél is sokkal felelősebben, hozzáértőbb és szabályozottabb módon kell ezeket a technológiákat használni, és a magyar állam az mindent megtesz, hogy a mesterséges intelligencia európai szintű és hazai szintű fejlesztéséből minél nagyobb szeletet tudjunk kapni. A benyújtott RRF tervben egy 500 millió eurós vállalás van arra vonatkozóan, hogy csatlakozunk az uniós szuperkomputer építési, mesterséges intelligencia kapacitás építési kezdeményezésekhez, és ennek egy jelentős hazai fejlesztési lába is lesz, ami reményeink szerint minden hazai vállalkozás, fejlesztő intézet, kutató számára megkönnyíti, könnyebbé és olcsóbbá teszi a mesterséges intelligencia számítási kapacitásokhoz való hozzáférést. És végül a tehetségekről a legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot egy olyan működős, emberséges országá tegyük, ahol jó élni, jó dolgozni, jó fiatalnak lenni, megszületni, családot alapítani, és ennek egy rend, az egész TISZA program ezt szolgálja, a gazdaságfejlesztéstől kezdve az oktatás, az egészségügy fejlesztéséig. Én azt gondolom, hogy a TISZA programját meg tudjuk valósítani, és ebben a társadalom bizalmának a nagyon nagy része most megvan, akkor a tehetségek megőrzésével nem lesz gond. Köszönöm szépen.
1: Kérdezem Varga Balázs képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Nyilatkozata megtételére egy perc áll rendelkezésére.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Tekintettel arra, hogy biztonsági szempontból és egyéb elmondási szempontból is az utolsó 24. órában vagyunk, ezért kérem, hogy ezeket az intézkedéseket a lehető leggyorsabban tegyék meg. A válaszát tisztelettel elfogadom. Köszönöm szépen.
1: Dr. Takács Árpád, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a Vidék és Település Fejlesztési Miniszterhez, ez már a Jobb Közigazgatás címmel. Dr. Takács Árpád képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben, parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter asszony. A közigazgatásban dolgozók elkötelezetten végzik a feladataikat, de teszik ezt egyre nagyobb bizonytalanságban, ugyanis létbizonytalanság, félelem, bizalmatlanság és kiszámíthatatlanság tapasztalható a közigazgatás minden szintjén. Higgy el, erről még azért van információm. Nem tudják, mi lesz a jövő, és nem tudják, mit hoz a jövő. Értjük mi, hogy minden kormányalakítás, kormányzati szerkezet alakítás az nehézségekkel jár, de az elmúlt évtizedekben valamennyi kormány figyelt arra, hogy ez az állam és az állampolgár viszonyára ne legyen negatív hatással. Éppen ezért sajnálattal látjuk, hogy az elmúlt 2 hónapban önök azzal a 36 ezer emberrel nem foglalkoztak, akik egyébként a közigazgatás tartó pillérei. Kezdték ezt azzal, hogy a minisztériumon belül nincs területi közigazgatásért felelős államtitkár, vagy nem látszik, de mindenképpen, ha nincs, akkor jelzésértékű. És folyamatosan hallgatunk olyan hangzatos kijelentéseket legutóbb éppen az ön államtitkárától, hogy jobb közigazgatást fogunk csinálni, azt nem árult el egyébként, hogy miért, és nem lesznek politikai megbízottak a kormányhivatalok élén, nem lesznek főispánok, vagy nem figyeltek oda, vagy nem tudom, de pénteken sikerült éppen hetet kinevezni, aminek egyébként örülök. De az irányítás és vezetés hiánya természetesen a legvadabb híresztelések táptalajául szolgál. Előzetesen azt tudjuk, hogy az építéshatósági feladatokat átkívánják adni az önkormányzatoknak. Szeretném tisztelettel megkérdezni, mi lesz az örökségvédelmi feladatokkal, hiszen a kettő kéz a kézben jár, és mi lesz a nyugdíjbiztosítással, mi lesz a családtámogatási szervezetrendszerrel, a foglalkoztatással, mi lesz a földhivatallal, az élelmiszerbiztonsággal, agrárvidékfejlesztési szakigazgatási szervvel, és úgy mind a 36 szakigazgatási szerve. De a legfőbb kérdés az, hogy mi lesz a kormányablakokkal, mert kétségkívül a kormányablakok az elmúlt 10-16 év egyik siker története, mert az a hír járja a dolgozók között, hogy ezt is át akarják adni a önkormányzatoknak működtetése és fenntartása. Tehát önök éppen azokat az embereket negligálják, akik az önök Facebook kormányzása alatt olyan ügyeket oldanak meg, fizetik a nyugdíjat, fizetik az agrárpénzeket, a közigazgatási hatósági eljárásokat intézik, azaz működtetik az országot. Miniszter asszony, jó állam nem a minisztériumokban dől el, és nem a elektronikus térben, hanem a végrehajtás szintjén, a kormányablakokban, a járási hivatalokban és az ügyfélszolgálatokon, és ez végső soron jogbiztonsági kérdés, gondolom ezekkel önöknek nem nagyon kell foglalkozni, és önök kiváló ütemérzékkel növelnék az önkormányzatok és polgármesterek terheit és a feladatait, építéshatósági feladatok, ebből adódó plusz feladatok, és párhuzamosan befagyasztanák a bérüket, és törölnék el a költségtérítésüket. Tisztelt miniszter asszony, miért tartják bizonytalanságban a kormányzati alkalmazottakat, miként tervezik a kormányhivatali rendszer átalakítását, milyen feladatokat és hatásköröket adnak át az önkormányzatoknak, és erre biztosítják-e majd a forrást? Megtisztelő válaszát köszönöm.
1: Megadom a szót Lőrinc Viktória miniszterasszonynak 4 perces időkeretben.
4: Jó, bent van a kártya. Jó. Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház. Örülök neki, hogy ön ilyen jól értesült. Őszintén szólva olyan ez, mintha a gyújtogató kérné számon a tűzoltókon, hogy miért van füst a házban. Önök most a bizonytalanság miatt aggódnak. Mi pedig éppen azt a rendszert kezdtük el rendbe tenni, amelynek a hibáit, torzulásait és feszültségeit önök hagyták ránk örökségül. 16 év alatt folyamatosan központosították az államot, hatásköröket vontak el az önkormányzatoktól, politikai kinevezettekkel hálózták be az egész rendszert, és olyan közigazgatást hagytak maguk után, amelynek működési problémáit nap mint nap tapasztalják az állampolgárok és a hivatalok dolgozói egyaránt. Tisztelt ház! Április 12-én a magyar emberek világos döntést hoztak. Nem egyszerűen kormányváltásról döntöttek, hanem arról, hogy Magyarországon egy új korszak kezdődjön. Felhatalmazást adtak arra, hogy a közigazgatást is szakmai alapokra helyezzük, és helyreállítsuk a közbizalmat az állami intézmények iránt. Szeretném egyértelművé tenni, a közigazgatásban dolgozó szakembereknek nincs miért félniük, és nincs okuk félelemre. Ellenkezőleg, a Tisza kormány megbecsüli mindazokat, akik tisztességesen, szakmai alapon végzik a munkájukat a kormányhivatalokban, a járási hivatalokban, a kormányablakokban, vagy bármely más államigazgatási szervnél. Az ő tudásukra és az ő tapasztalatukra építünk. Tisztelt képviselő úr! A valóság ugyanis éppen az ellenkezője annak, amit önök állítanak. A közigazgatás működik, az ügyintézés folyamatos, és a kormányhivatalok végzik a munkájukat. Ezt bizonyítják azok a hatósági eljárások, bírságolások és vizsgálatok is, amelyeket csak a két legismertebb akkumulátorgyár kapcsán indultak a szegedi és a debreceni beruházással összefüggésben. A Tisza kormány álláspontja világos. Nincs olyan beruházó, amely a magyar jogszabályok, a környezetvédelmi vagy a munkavédelmi előírások fölött állna. A hatóságoknak nem a politikai érdekeket kell kiszolgálniuk, hanem következetesen érvényt kell szerezniük a jogszabályoknak minden esetben, minden beruházóval szemben. Tisztelt ház! 16 év után végre véget ér az a korszak, amikor a közigazgatás elsődlegesen a politikai hatalom kiszolgálását tette. Mi olyan közigazgatást építünk, amely a magyar embereket szolgálja. Olyan rendszert, ahol a szakértelem többet számít a párthűségnél, ahol a köztisztviselők megbecsülést kapnak, és ahol az állam valóban az állampolgárokért működik. Ez a változás már elkezdődött. A közigazgatást kiszabadítjuk a pártpolitikai függésből, és helyreállítjuk a szakmaiságot, és végigvisszük azt a rendszerváltást, amelyre a magyar emberek április 12-én felhatalmazást adtak nekünk. Köszönöm a figyelmet!
1: Megkérdezem dr. Takács Árpád képviselő urat, hogy elfogadja a választ nyilatkozata megtételére egy perccel rendelkezésére.
3: Köszönöm. Tisztelt miniszter asszony, feltettem önnek egy kérdést, amelyre az elején egy kicsit gúnyosan válaszol, de tűzoltó vagyok, úgyhogy ezt bírom. Értem én, hogy meg akarnak felelni a miniszterelnöküknek, de ez egyáltalán nem áll jól önnek. A kormányhivatalokban évente több mint 30 millió ügyet intéznek, a kormányablakokban 16 milliót, úgyhogy ez megérdemel egy komoly választ. A mai rendszer egységes, egyenszilárd, relatíve olcsó, ahol megvalósul az egyablakos ügyintézés, az integrált hatósági feladatellátás, és 3200 hatáskörrel rendelkeznek a kormányhivatalok. Ha ezt 36 szakigazgatási szervre szét fogják szedni, akkor nem lesz egységes jogalkalmazás, ebben biztos lehet. Sérülni fog az egyablakos rendszer, sérülni fog az integrált feladatellátás, és a hatóságok között rivalizálás jön létre. Hát ilyen a természetük. Az önálló szakigazgatási szervek rendszere pedig, tisztelt miniszter asszony, az drága. Ha csak nem Bokros Lajos útmutatását nem követik, hogy 30%-kal csökkentsék a közigazgatásban létrejövők számát. És a legnagyobb probléma, egy mondat még, hogy egymás szakhatóságai lesznek ezek a szakigazgatási szervek, ügyintézési határidő természetesen hosszabb lesz, bürokrácia növekedni fog, és búcsút mondhatnak az ügyfélbarát közigazgatásról. A válaszát nem fogadom el, köszönöm a figyelmet.
1: Dr. Takács Árpád képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 123 igen szavazattal, 49 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett elfogadta. Dr. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez. A kormány milyen konkrét intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy Magyarország továbbra is megőrizze GMO-mentes mezőgazdasági stratégiáját címmel? Dr. Juhász Hajnalka képviselő asszonyt illeti a szó 3 perces időkeretben.
5: Elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Azért is fontos és aktuális a kérdés, hogy a magyar kormány milyen konkrét intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy megőrizhessük a GMO-mentes mezőgazdaságunkat, mert a jelenlegi realitás az, hogy maximum 2028-ig. Eddig a magyar föld mentes volt a genetikailag módosított növények termesztésétől. Ami fontos jogi garanciát biztosít erre, az az alaptörvényünk, amely kimondja a GMO-mentességet. Ez kiemelten fontos volt számunkra az Orbán kormány idején, hogy a magyar családok, a fogyasztók és a magyar családok gyermekei esetén a szülő pontosan tudják, hogy mi kerül az asztalra. A helyzet viszont az, hogy június 17-én az Európai Parlamenti rendeletet, amely nagyon nagy mértékben lazít ezeken a szigorú szabályokon, a géntechnikák vonatkozóan ezt a TISZA európai parlamenti képviselői megszavazták. Szavazták ezt úgy meg, hogy lehetőség lett volna módosítójavaslat vagy szigorúbb jogi garanciáknak a beépítésére, vagy adott esetben a nemmel szavazás lehetőségére. A rendelet 2028-ban lép hatályba. Ennek következtében, és hogyha már sokan azt mondják, hogy nem fontos a szuverenitás, bizony nagyon fontos, mert hogyha ez a rendelet hatályban lép, akkor gyakorlatilag a tagállamoknak nincs mozgástere arra vonatkozóan, hogy a genetikailag módosított mezőgazdasági termékek esetén gyakorlatilag féket szabjanak az Európai Parlamentnek, az Európai Uniónak. Nincsen előzetes engedélyezési lehetősége a génmódosított mezőgazdasági termékek esetén, és nem is kötelező címkézni. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztóként bármelyikünk leemel egy ilyen génmódosított mezőgazdasági termékekből készült élelmiszert, nem fogjuk tudni, hogy mi génmódosított terméket fogyasztunk. Ez egy óriási probléma, és azt gondolom, hogy erről nagyon-nagyon tisztán kell beszélni, és azért is kérdezem, hogy a TISZA kormány, ha már az európai parlamenti képviselők a génmódosítás mellett állnak ki, akkor milyen garanciákat kívánnak a magyar emberek, a magyar családok számára biztosítani. És a magyar emberek, magyar családokon túl a magyar gazdák is nagyon fontosak. A magyar családi vállalkozások ugyanis a szabadalmaztatott génmódosított vetőmag a nagyvállalatok esetén tönkre fogja tenni a magyar gazdákat, és ez természetesen a néppárti lobby volt, pontosan tudjuk jól, megint a nagyvállalatoknak kedveznek a magyar gazdák helyett, ezért adja magát a kérdés, hogy milyen konkrét intézkedést tesz, ha már elindította és támogatja a GMO módosítást a Tisza kormány, annak érdekében, hogy ezt 2028 után biztosítani tudja a magyar földeken. Köszönöm szépen a megtisztelő választ!
1: Megadom a szót dr. Árvai Nikolett államtitkár asszonynak 4 perces időkeretben.
6: Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársam! Miközben az ellenzék ismét bizonytalanságot próbál kelteni a magyar fogyasztókban, a kormány álláspontja világos és változatlan. És hogy Torockai képviselő urat is megnyugtassam, az alaptörvényben rögzített GMO-mentes mezőgazdaság, a családok élelmiszerbiztonsága és a gazdák védelme továbbra is kiemelt prioritás. Garantáljuk, hogy semmilyen engedélyezetlen technológiával előállított élelmiszer továbbra sem fog bejutni az országba. Az Európai Unióban évek óta zajlik az intenzív vita az úgynevezett új kényszerkesztési technológiák szabályozásáról. Az uniós rendelet elfogadását követően a végrehajtási szabályok kidolgozása, valamint a tagállami hatáskörök pontos meghatározása következik. A szabályozás életbe lépése egy 2 éves átmeneti időszakot követően 2028 közepére várható. A hazai agrárstratégiának és a piaci szereplőknek azonban már most meg kell kezdeniük a felkészülést. Versenyelőnyünket nem a génszerkesztett növények alkalmazásában, hanem a magas minőségű, ellenőrzött, GMO-mentes termelésben látjuk. Meggyőződésünk, hogy a fogyasztói bizalom, az élelmiszerbiztonság és a magyar termékek megkülönböztethetősége hosszú távon jelentős piaci értéket képvisel. A nemzetközi és a hazai felmérések egyaránt azt mutatják, hogy a fogyasztók számára vásárlásaik során a termékek ára az elsődleges szempont, az akciók pedig éppen erre építenek a vásárlási kedv élénkítése érdekében. Érdekes adat, hogy 2020 óta a kiskereskedelmi üzletekben a sertéshús esetében mintegy 70%-kal, míg a tejtermékek és a tojás esetében a kiskereskedelmi láncok polcain közel 95%-kal emelkedett a más uniós tagállamokból származó termékek aránya. Ezeknél a termékeknél nem minden esetben érvényesülnek ugyanazok a GMO-val kapcsolatos előírások, a fogyasztók mégis gyakran ezeket választják. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium célja, hogy e kérdést a jövőben nagyobb hangsúllyal kezelje, és ezzel hozzájáruljon a hazai termelők versenyképességének megőrzéséhez és erősítéséhez. A legfontosabb, hogy biztonságos és egészséges magyar termelésből származó élelmiszer kerüljön a családok asztalára. Ezt a célt a termékpályák szervezettségének erősítésével, a fogyasztói tudatosság előmozdításával, a magyar emberek életszínvonalának emelésével, valamint az ellenőrzések radikális fokozásával tudjuk a leghatékonyabban szolgálni. Az egészséges élelmiszer vásárlása sokkal inkább múlik a fogyasztók valós edukációján, a hazai termékpályaszabályozáson és a nemzeti elkötelezettség erősítésén, mint az adminisztratív jelöléseken. Az árt ellenőrzött nemzeti termékpályáról származó magyar áru a garancia a tisztaságra. A legfontosabb feladatunk, hogy elérjük a garantáltan tiszta, GMO-mentes magyar élelmiszer ne luxus, hanem a leginkább versenyképes és elérhető opció legyen minden magyar család számára. A fogyasztói bizalom megőrzése érdekében olyan nyomonkövetési rendszerek kialakítását támogatjuk, amelyek a termelési lánc valamennyi szereplője számára egyértelmű és ellenőrizhető információkat biztosítanak az alapanyagok eredetéről és előállítási módjáról. Magyarország az elővigyázatosság elvét követi, és továbbra is a legszigorúbb szabályozás fenntartását támogatja az európai döntéshozatalban. A tárgyalások során elértük, hogy azok a növények, amelyek hagyományos nemesítéssel a természetben maguktól nem jöhetnének létre, itthon ne kerülhessenek köztermesztésbe. Erősíteni fogjuk a fenntarthatósági kritériumokat is. Nagyobb hangsúlyt kap annak bizonyítása és ellenőrzése, hogy ezek a növények valóban fenntarthatósági előnyöket nyújtanak. Ezzel párhuzamosan szigorú nemzeti ellenőrzési és regisztrációs rendszert vezetünk be.
1: Kérem, az utolsó mondatot fogalmazza meg.
6: Jó. Tehát a cél a polcok megtisztítása és a magyar vásárlók tudatosságának erősítése. Köszönöm.
1: Kérdezem Juhász Hajnak a képviselő asszonyt, hogy elfogadja a választ. Kérem, egy percben nyilatkozzon. Köszönöm.
5: Elnök asszony, köszönöm szépen. Nem fogadom el a választ. A rendelet első melléklete tartalmazza, amit a Tisza párt európai parlamenti képviselői megszavaztak, hogy célzott mutagenezis lehetőséget biztosít a rendelet. 20 nukleotidnyi helyettesítésre van lehetőség. Ez a DNS rövidebb vagy hosszabb törlését jelenti. És ami fontos még, ugye azt önök elfelejtették mondani, hogy 2018-ban az Európai Unió Bírósága hozott egy olyan ítéletet, amelyben kimondja, hogy a génszerkesztés génmódosításnak minősül. Ez ugye mindannyiunkra kötelező érvényű, és az úgynevezett elővigyázatosság elvére hívja fel az Európai Unió Bírósága a figyelmet, amely gyakorlatban azt jelenti, hogy ezeknek az úgynevezett génszerkesztéseknek, a DNS rövidebb vagy hosszabb törlésének a növények vonatkozásában még egyáltalán nem bizonyítottan engedélyezhető, tehát gyakorlatilag az egészségre gyakorolt hatása még nincs mérték olyan tapasztalat, hogy ezt be lehetne vezetni. Nagyon sajnálom, hogy áradni fog a genetikailag módosított növények, hogy áradni fognak a hazai piacra. Köszönöm szépen!
1: Dr. Juhász Hajnak a képviselőasszony az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelációra adott választ 118 igen szavazattal, 49 nem ellenében és egy tartózkodással elfogadta. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez, segítik-e a válságba került gazdákat címmel. Szabadi István képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben. Parancsoljon.
7: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár asszony. A magyar mezőgazdaságot több területen is súlyos válság sújtja, például a tejtermelő gazdák és a májusi fagykár áldozatai egyaránt a túlélésért küzdenek. A magyar tejágazat már régóta nehéz helyzetben van, a felvásárlási árak csökkennek, miközben a termelő költségei folyamatosan nőnek, ezért sok termelő kénytelen felszámolni a gazdaságát. A válság az okozza, hogy a nemzetközi piac túlkínálata miatt a magyar termelők mélyen az önköltségi ár alatt, azaz veszteséggel tudnak értékesíteni. Az európai tejpiacot különösen Németország és Hollandia uralja le, ahol az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a tej és a tejtermelők előállítása, tejtermékek előállítása, a felesleget pedig dömpingáron adják el a tagállamok számára, így hazánkban is. Sok tejtermelő arra panaszkodik, hogy a feldolgozók nem akarnak velük szerződést kötni, ezért kénytelenek kijönteni az értékes tejet. Akikkel mégis szerződnek, a jelenlegi nyomott árakat kell vállalniuk, akár évekre előre, pedig a nyers tej felvásárlási ára a korábbi közel 200 forint, de inkább 180 forint közeli szintről egészen lesüllyedt 50 forintig, 50 és 150 forint között vannak a felvásárló árak. Szélsőséges esetben a feldolgozók a felvásárlási árat fel sem tüntetik a szerződésben, hogy egyoldalúan módosíthassák, ami a termelők számára teljes mértékben elfogadhatatlan. A válsághelyzet kialakulása az uniós csatlakozásra vezethető vissza, melynek feltétele volt, hogy hazánk olcsó piac és nyugati termékek dömping befogadó állomása legyen. Önként eladtuk a feldolgozó kapacitásainkat, ezért a tejipar is az alacsonyabb hozzáadott értéket, nyers tejet és az UHT tejet képes exportálni, a magasabb hozzáadott értékű feldolgozott tejtermékeket pedig importálja. A másik rendkívül súlyos probléma, hogy a májusi fagyok következtében gyümölcsösök és szőlőültetvények nagy része lefagyott, importra szorul az ország. Sok gazda számára ez azt jelenti, hogy idén gyakorlatilag nem lesz termésük, így bevételük sem, miközben a területeket továbbra is művelni kell, az alkalmazottakat ki kell fizetni, és a hiteleket is törleszteniük kell. Üdvözöljük, hogy az interpelláción benyújtása óta miniszter úr Viszmajor helyzetet hirdetett a tavaszi fagykárok miatt, ami megkönnyíti a termelők kárigényének benyújtását. Azonban kérdezem tisztelt államtitkár asszonyt, hogy a fagykárban érintett gazdák számíthatnak-e a gyors és valódi érdemi kártérítésre, kárenyhítésre? Mit kíván tenni a kormány a magyar tejtermelők megsegítése érdekében? Vizsgálják-e annak a lehetőségét, hogy a hazai termelők nagyobb védelmet kapjanak a piaci kiszolgáltatottsággal szemben? Tervez-e a kormány hitelmoratóriumot adókönnyítést vagy rendkívüli támogatást nyújtani azoknak a gazdáknak, akik önhibájukon kívül kerültek ebben a kilátástalan helyzetbe. Várom szíves válaszát. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót dr. Árvai Nikolett államtitkárasszonynak 4 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Meg tudom erősíteni, hogy a mezőgazdaság számára jelenleg az egyik legsúlyosabb kihívást valóban a klímaváltozás hatásai, az időjárás szélsőséges és kiszámíthatatlanná válása miatti tavaszi fagyok és az aszály jelentik. A 2022-es, majd a 2024-es történelmi léptékű aszály is világosan megmutatta, milyen súlyos károkat okozhat a rendkívüli szárazság a hazai agráriumban. Az idei időjárási folyamatok alapján hasonló helyzet kialakulására kell felkészülnünk. Éppen ezért a nyári hőségre való felkészülés kérdését a kormány tematikus ülésen már áttekintette. Különös figyelmet szentelt az egyes ágazatok, köztük az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium előtt álló kiemelt feladatoknak. Eközben kihirdettük az országos fagykár és aszálykár viszmajor helyzetet is. Az időjárási károkból eredő termelői veszteségek kezelése az agrárkárenyhítési rendszer keretein belül történik. A csapadék hiányos márciust az elmúlt 100 év második legszárazabb áprilisa követte. A 2026. június 8-ai adatok szerint minden korábbi rekordot meghaladva a termelők már több mint 6600 aszálykárt jelentettek be. A kárral érintett települések terület pedig meghaladta a 235 000 hektárt. Az időjárási károk ellentételezése a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer keretében történik, amelynek finanszírozása döntően a kárenyhítési alapból valósul meg. A 2026 évi károk kompenzálására 2027-ben várhatóan mintegy 24,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre, melyből mintegy 9,6 milliárd forint a közös agrárpolitika stratégiai tervének forrásaiból származik. A kormány ezért a nehéz költségvetési helyzet ellenére is mindent megtesz annak érdekében, hogy bővítse a mezőgazdasági kárenyhítés eszközrendszerét, továbbá csoportos viszmajort hirdettünk a tavaszi fagy és aszálykár vonatkozásában. A fagykárosult gazdálkodók számára a kárbejelentési határidőt is meghosszabbítottuk, így a korábbi május 31-i határidő helyett június 9-ig volt lehetőség a bejelentések megtételére. A nyári asszály súlyosságának függvényében szükség esetén további intézkedéseket is kész a kormány meghozni, hiszen a magyar mezőgazdaság stabil működése és az ország élelmiszerbiztonsága közös érdekünk, hiszen jövőre is szükség lesz búzára. A fagykár vonatkozásában az Európai Bizottság idén már segítséget nyújtott azzal, hogy a mezőgazdasági válságtartalékból összesen 10,8 millió euró forráshoz juthatott. Több mint 5000 termelő, mégpedig a kárenyhítő jutatáson felül. Így azok a termelők is támogatást kaptak, akik a kárenyhítő jutatásban nem részesültek. Ugyancsak folyamatban van a tavalyi aszálykárt szenvedett kukoricatermelők további megsegítése, szintén uniós forrásból, amelyet szeptember végéig ki fogunk fizetni. Ami pedig a tejágazatot illeti. Túltermelési válságból próbál kilábalni, és ennek jelei már mutatkoznak. Májusban a hazai és uniós spotpiaci nyers tejárak növekedésnek indultak, de még mindig a 2025-ös árakat 25%-kal alulmúló átlagárak a jellemzőek. A tejágazati szereplők számára utoljára 2026 áprilisban az átmeneti nemzeti támogatás előrehozott kifizetésével, részfizetéssel valósult meg 7 milliárd forint folyósítása. Valamennyi uniós fórumon kértük a tejágazati válság kezelését a mezőgazdasági tartalékból. Az Európai Bizottság erre jelenleg nem lát célzott lehetőséget. A Tisza kormány jelenleg is dolgozik egy új feldolgozói forgóeszköz hitelkonstrukción, amely a feldolgozók és a termelők közötti korrekt, a termelők számára jelenleginél kedvező feltételekkel történő pénzügyi elszámolás feltételén alapul. Köszönöm.
1: Kérdezem Szabad István képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésre.
7: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony, amit mondott, előremutatónak tűnik, de és nem is vonom kétségbe a jó szándékot, azonban a válaszát azért nem fogadom el, mert egyrészt a magyar gazdák azonnali intézkedésre várnak, hiszen a fizetéseket, a hitelt, azt minden hónapban fizetni kell. És ezért rendkívül nehéz helyzetben vannak a mai napig is. Önök másrészt programjuk szerint önök a magyar agrár- és élelmiszeripart csak az unión kívüli harmadik országból beáramló ellenőrizetlen, rossz minőségű termékektől akarják megvédeni. Az olcsó, silány minőségű uniós termékektől már nem. Erre nem látunk semmilyen megközelítést, vagy semmilyen információt. A tradicionális állattenyésztés pedig a végnapjait éli. A élelmiszerbiztonságunk érdekében kérdezem, a magyar mezőgazdaságot és az élelmiszeripar stratégiai ágazatnak kell tekinteni, annak tekintik-e, mert annak kell tekinteni, tisztelt államtitkár asszony, tegyenek meg mindent a bajba került gazdaságok megmentése érdekében. Köszönöm.
1: Szabad István képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 119 igen szavazattal, 47 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. Személyes érintettség okán jelentkezik felszólalásra dr. Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője. Kérem képviselőasszonyt, hogy nyilatkozzon, hogy személyes érintettség okán kíván-e valóban szólni, illetve ennek indoklásával kezdje meg felszólalását. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Valóban személyes érintettség miatt kértem szót, mivel a miniszterelnök úr női és anyai mi voltomban súlyosan és durván agresszívan megsértett, és azt gondolom, hogy arról már híres Magyar Péter, vagy hát inkább hírhet a nőkkel szembeni tiszteletlen és agresszív viselkedéséről. Én szeretném megkérdezni a TISZA női frakciónak a tagjait, hogy ezért ez a viselkedés szerintük elfogadható-e, mert ma én kapom ezt, de nincsenek illúzióim, hogy holnap önök is kaphatják ezt. Hogyha mi ezt megengedjük, akkor azt gondolom, hogy itt olyan mélységekbe tudunk süllyedni, amely valóban méltatlan ahhoz, hogy mi azért vagyunk itt, hogy a magyar állampolgárokat és a magyar társadalmat képviseljük. Tehát azt gondolom, hogy azért, mert egy kérdést tettem föl egy üggyel kapcsolatban miniszter úr számára ráadásul, azt gondolom, hogy ilyen viselkedés, bármilyen kérdés, bármilyen vita van, az elfogadhatatlan. Köszönöm szépen.

Tisztelt Országgyűlés, az interpellációk tárgyalásának végére értünk. Az elnöklést most átadom Vitályos Eszter alelnökasszonynak, és 2 perc technikai szünetet rendelek el. Köszönöm a munkájukat.

0: Tisztelt Országgyűlés, szeretném kérni, hogy folytassuk a munkát. Legyenek szívesek elfoglalni a helyüket. Tisztelt Országgyűlés, 16 óra 58-kor áttérünk az azonnali kérdések és válaszok órájára. Tisztelt Országgyűlés, Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek az Ukrán érdek a magyar előtt címmel. Szűcs Gábor képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben. Parancsoljon!
1: Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr! Látjuk, hogyha ennek kellemetlen egy téma, akkor úgy tesz, mint aki nem emlékszik, ugye Zsolti bácsi ügy sem volt, de kérem, hogy most ebben a témában válaszoljon. Ön szerint a mindenkori kormányfő a törvények felett áll? Mert ha igen, az probléma, ha nem, akkor viszont felhívnám a figyelmét az ügyészségről szóló törvény 3. szakasz egybekezdésére, miszerint az ügyészség független, csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Ön mégis utasította a legfőbb ügyészt, méghozzá 2 dologra is. Egyrészt, hogy mondjon le, de ezt öntől már megszoktuk, erre nem is fecsérelném a szót, hanem a másik, hogy számoljon be egy folyamatban lévő ügyről, az aranykonvoj ügyről, konkrétan, hogy hogy áll a nyomozás. Hogy erre önnek van-e joga, nyilvánvalóan nincs, ezt az ügyészség is megmondta, hogy önnek nincs utasítási joga az ügyészség vonatkozásában. Fontosabb kérdés, hogy ez miért és kinek az érdekében történt. Miért annyira sürgős önnek az aranykonvoj ügye, hogy még azt sem tartja vissza, hogy mondjuk hivatali visszaélés miatt feljelentést tesznek önnel szemben, sajtóinformációk szerint ezt megtették pár napja. Persze tudom, hogy ott van a mentelmi jog, aminek ön még a megszüntetésével kampányol, de hagyjuk ezt is. Miniszterelnök úr, ön már kormányfőként azonnali vizsgálatot rendelt el a NAV-nál, a TEK-nél és az érintett szolgálatoknál az ukrán aranykonvoj ügyében. Valóban van mit vizsgálni, hiszen hogyha teljesen tiszta lenne ez az ügy, és ez az elképesztően sok milliárd forintnak megfelelő összeget, ezt tényleg egy banknak akarták volna odaadni, ezt megtehették volna utalással, és sokkal egyszerűbb lett volna a tranzakció. De mégis készpénzben szállították. Mi lehet ennek az oka? Az Európai Külügyi Szolgálatot idézném, aki úgy fogalmazott, idézem, az ügy úgy tűnik összefüggésben áll a pénzmosás elleni küzdelemmel. A magyar hatóságok és így a TEK is lefoglalták ugye ezt az aranykonvojt, illetve annak a szállítmányát. Hamarosan ki is engedték, egyébként szabadon engedték, ugye kiutasították az ott elfogott személyeket, akik közül az egyik az egy korábbi titkos szolga volt, azonban ezt az összeget megtartották. Önök viszont átadták, Zelenszkij ezt április 20-án
0: kért. Képviselő úr, legyen kedves feltenni a kérdést.
1: A kérdésem az, hogy hol szolgálja az a magyar érdeket, hogy ezt az összeget rögtön átadták, és esetleg kaptak-e önök ebből a pénzből, mert ön korábban még azt mondta egy videós bejelentkezése során, szó szerint idézem, körülbelül 20 milliárd forintra lesz szükségünk a kampányunk során. Kaptak önök ebből a pénzből?
0: Szeretném megkérni, hogy fejezze be a kérdést, és szeretném felhívni a jelenlévő összes képviselő figyelmét arra, hogy az azonnali kérdéseknél a kérdező 2 percben kérdez, aztán utána 2 percben kap egy választ, majd megint 1 percben kérdez, 1 perc viszont válasz van. Legyenek kedvesek, tartsák be az időkeretet. Köszönöm szépen. Magyar Péter miniszterelnök urat illeti a válaszadás joga 2 perces időkeretben. Öné a szó, miniszterelnök úr.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy kis bökkenő, hogy az Orbán kormány adta vissza az ukránoknak a pénzt. Ha nem szóltak önnek esetleg? Addig jár a megafonos a kútra, amíg meg nem szűnik a megafon. És a hazugság jár, kedves képviselő úr, tehát ügyvezető kormányként az Orbán kormány adta vissza az ukránoknak a pénzt, úgyhogy legyen szíves feltenni Orbán Viktornak, a találkozik vele két valamelyik bunkerben, ahol bujkál, vagy Gulyás Gergelytől, hogy miért az ukrán érdek volt az első. Egyebekben pedig még maradt időm, úgyhogy akkor most felhasználom az időmet arra, sajnálom, hogy az elnök asszony nincs itt, aki az előző ülést vezette. Azt szeretném kérni a levezető elnököktől, hogy ne vonják meg a szót, mert hogy sem a házszabály alapján, sem az országgyűlési törvény alapján ehhez a levezető elnökségnek nincs joga, amikor egy kormánytag, vagy akár miniszterünk, akár miniszter beszél valamiről, egy interpellációnál, és azt szeretném tisztába tenni, az interpellálótól lehet megvonni a szót, hogyha eltér az interpelláció tárgyától, meg kell kérdezni az interpellált kormánytagot, hogy válaszol-e a kérdésre. Egy kormánytagtól azért, mert úgy ítéli meg a levezető elnök, hogy eltér a tárgytól, az időkeretben nem vonhatja meg a szót. Egyébként képviselőtől sem illik, mert esetleg az elnöknek, a levezető elnöknek nem megfelelő témában válaszol. Köszönöm szépen, hogyha a mindenkori levezető elnökség ezt tiszteletben tartja. Köszönöm, minden jót!
0: Köszönjük szépen a válaszát! Köszönjük a válaszát, miniszterelnök úr, valamint az észrevételét is. Javaslom, hogy a Tisza frakció tegyen javaslatot a házbizottságnak, hogy tárgyaljanak majd erről a következő ülésen. Most pedig Szűcs Gábort illeti a válaszadás joga, illetve a következő kérdés feltevésének joga, egy perces időkered.
1: Ügyvívő kormányról beszélt, így van, miniszterelnök úr, ez valóban igaz, és ön szólította fel, egyként itt a szokásoknak valamelyest helyesen arról a kormány, arról, hogy ne hozza meg semmilyen nemzetközi döntést a választások eredménye után. Erre ön hívta fel a figyelmet. De én továbbra is azt szeretném kérdezni, amit meg is kérdeztem öntől, de erre nem válaszolt, hanem itt a házszabályról kezdett el elmélkedni, miniszterelnök úr, hogy ön azt mondta, szó szerint idézem, 20 milliárd forintra lesz szükségünk a teljes kampány során. Egyrészt kaptak önök ebből az összegből, másrészt már kaptak ebből az összegből, ez a kérdés. A másik kérdésem pedig, hogy önök a magyar szolgálatokat miért és milyen alapon vizsgálják ezen ügyekben, és kik ellen folytatnak adott esetben nyomozást. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük. Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, szintén egy perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy sötétség van ott a megafonházat. Tehát még egyszer, ügyvezető kormányként az Orbán kormány adta vissza a pénzt. Nem kérdezett meg minket, ők az ön volt főnöke, gazdája adta vissza a pénzt az ukránoknak. Egy. Kettő. Javaslom önnek, hogy kérdezze meg Orbán Viktort, ezt már a többieknek is javasoltam. Kérdezze meg, ha van bátorsága, hogy járt-e az ukrán aranykonvoj elfogása napján a terrorelhárítási központba, amely TEK a műveletet levezényelte. És ha volt bátorsága megkérdezni, és esetleg válaszol önnek 60 puszta donnya, akkor kérdezze meg, hogy miért volt ott. Az pedig, hogy milyen vizsgálatok folynak, az egyelőre nem tartozik önre, de hogyha akarja, kérdezze meg a legfőbb ügyészt. Én ennyit tettem, nem felszólítottam, nem utasítottam, hanem felhívtam arra, hogy adjon tájékoztatást a magyar embereknek, hogy mi folyik ebben az ügyben, hogy milyen ellentétek vannak esetleg az ügyészségen belül, miért mondott le a nyomozó ügyészség vezetője, és hogy kiket kellene kihallgatni. Gyanúsítottként megtörtént ez. De még egyszer mondom, az Orbán Viktor vezette kormány adta vissza az ukránoknak a pénzt, úgyhogy kérdezze meg őket, hogy az ukrán érdeke a fontosabb, és hogyha van bátorsága, kérdezze meg Orbán Viktort, hogy járta benne ezen a napon, a TEG-ben, és vajon mit csinált ott. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük. Dr. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Mit tesz a kormány, közös nemzeti ügyünk, az aszály elleni védekezés és a magyar gazdák érdekében címmel? Dr. Juhász Hajnalka képviselő asszonyt illeti a szó, két perces időkeretben parancsolja.
3: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, látjuk a hőségdiadót, látjuk azt, hogy az aszály az mindannyiunkat érint, ez egy közös nemzeti ügyünk, és alapvetően üdvözlendő az, hogy a Tisza kormány prioritásként kezelte az aszály elleni védekezést, ez nagyon fontos dolog, és ez azt gondolom, hogy mindenképpen fontosnak tartottam kiemelni. A jövő vonatkozásában viszont arra vonatkozóan érdeklődnék, hogy mit tesz a magyar kormány a gazdák megsegítése érdekében, hiszen ugye rendelkezésünkre áll az úgynevezett uniós mezőgazdasági válság alap, amelyet az Orbán kormány idején kezdeményezésünkre igénybe is vettünk, ezt három tagállam kapta meg, hazánk a legnagyobb összeget, 10 millió eurót kapott, és a mi fontos feladatunk az a vízgazdálkodásnak a megerősítése, az öntözésnek a támogatása, és ugye úgy tudjuk, hogy június 27-ig lezárult az a társadalmi egyeztetés az agrártárca vonatkozásában, amely ennek a kárenyhítési rendszernek a megerősítését kezdeményezte. Erre vonatkozóan van előrelépés, és arra is szeretnék feltenni kérdést, hogy készül-e egy úgynevezett nemzeti agrárstratégia és asszálystratégia erre vonatkozóan. És még egy fontos dolog, ugye az Európai Bizottságnak az úgynevezett 2028-as és 34-es pénzügyi keretében nagyon fontos kérdés lesz a vízgazdálkodás, az öntözés és a mezőgazdasági válság alapnak a megerősítése. Ebben a vonatkozásban mit tud majd lépni a Tisza kormány, illetve hogyan tudja például az uniós mezőgazdasági válságalap leívhatóságát könnyebbé tenni. Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Most megadom a szót Molnár János államtitkár úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkár úr.
4: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Szeretném megragadni az alkalmat. Először szólok fel az országgyűlésben, államtitkári pozícióban is, és képviselőként is, és szeretnék válaszolni a kérdéseire. Őszintén meglepődök, amikor a KDNP egy olyan Magyarország számára a kihívás jelentő problémával kapcsolatban tesz fél kérdést, ami valóságos. Hát igen, a klímaváltozás az egy valódi kihívás, amire a nyári, mostani hőségriasztás is emlékeztet mindenkit és bennünket is. A klímaváltozás már nem a jövő, hanem a jelen kihívása. Kihívás a magyar gazdák számára, de azt üzenem a számukra, a Tisza kormány számára a magyar termőföldre, a magyar élelmiszer és az azt területű gazdálkodók értékek védelme nemzeti érdek. Éppen ezért az agráriumban új válaszokat kell adnunk. Változtatnunk kell az eddig megszokott gyakorlaton, támogatjuk a termesztett növények diverzifikálását, hogy a gazdálkodók hatékonyabban, kisebb költségek mellett tudjanak alkalmazkodni a megváltozott éghajlati viszonyokhoz. A sikeres alkalmazkodás alapja a termőföld állapotának megőrzése, ezért javítanunk kell a talajok vízmegtartó képességét, megőrizzünk a szerves anyagtartalmát, és fenntartható talajhasználatra kell törekednünk. Ezzel párhuzamosan a vízgazdálkodás is kulcskérdés. Ahol lehet, vissza kell tartanunk a vizet, ahol pedig erre nincs lehetőség, ott felelősen kell gazdálkodnunk vele. A magyar mezőgazdaság jövőjét az alkalmazkodó képesség, az innováció, a precíziós gazdálkodás és az együttműködés biztosítja. De számos olyan döntést hoztunk, amely segíti a magyar gazdákat. Megtiltottuk az ukrán agrártermékek importját. Döntöttünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átvilágításáról, mert egy valóban független, hiteles, a gazdákat képviselő agrárkamara szükséges ahhoz, hogy a magyar gazdaság, a magyar mezőgazdaság erősödjön. Ebből is láthatja a képviselőasszony, cselekszünk, és biztosíthatom, hogy nem állunk meg. A felelősséget a magyarok millióért érezzük,
0: úr, ne haragudjon,
4: és dolgozunk. Köszönöm
0: lejárt
4: szépen.
0: Az idő. Köszönjük szépen a válaszát. Képviselőasszony, illeti a szó 1 perces időkeretben, parancsolja.
3: Elnökasszony, köszönöm szépen a szót, államtitkár urat pedig első felszólásán üdvözöljük ebben a pozícióban. Amire már nem jutott idő, ezért feltenném újra a kérdést, hogy az uniós mezőgazdasági válság alap vonatkozásában, ugye ami a 28-34-es pénzügyi keretre vonatkozik, milyen lehetőségek, milyen mozgásterek vannak, hogy hogyan szeretne ebben a Tisza kormány hatékonyabban fellépni, vagy a lehívhatóságát megkönnyíteni, milyen szerepet játszik a magyar gazdaság, magyar gazdák védelme érdekében, és azt gondolom, hogy valóban ez egy olyan kérdés, ez egy össznemzeti ügy, az aszály elleni védekezés, azt gondolom, hogy politikán felül emelkedő mindannyiunkat és utódainkat, leszármazottainkat érintő kérdés, tehát ezt nagyon komolyan kell venni, úgyhogy én az első felszólalásában tudomásul veszem, hogy ön gunnyal kezdett, tehát hogy a KDNP vonatkozásában érdemben nem leszek partnerén. Köszönöm szépen, és akkor várom az erre vonatkozó reakcióját az unió vonatkozásában, a válságkezelés és a lehetőségeink vonatkozásában. Milyen lépéseket tervez, hogyan teheti ezt hatékonyabbá a Tisza kormány? Köszönöm szépen a megtisztelést.
0: Köszönjük, képviselőasszony. Ismét megadom a szót államtitkár úrnak. Most 1 perces időkeretben, parancsoljon.
4: A jelenlegi aszályos helyzetben a gazdálkodás további intézkedések is segítik. Úgy, mint a közvetlen támogatások gyorsített ütemű kifizetése, a 2006-os kérelmek után az emelt összegű előleg kifizetések, vagy a Viszmajor intézményének az alkalmazása. Biztosíthatom a képviselőasszonyt, hogy a kormány azon dolgozik, hogy a rendkívüli aszály okozta terméskiesést enyhíteni tudja. Ahogyan kezeli többek között a tavaszi fagykárt és a jégeső okozta károkat is. De visszatérve, a mai napon van az agrárminiszterek V4+4-es értekezete Balatonfüreden, és kiemelt fontosságú téma lesz az, hogy megállapodjanak a 8-ak arról, hogy az Unióban a kárenyhítési rendszer és a kárenyhítési alaphoz hozzáférjünk, és minden hamarabb nagyobb mértékben is hozzáférjünk. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Magyar Nemzeti Bank elnökének, hajlandók-e a Londonban őrzött magyar aranytartalék hazahozatalára címmel. Novák előtt képviselő urat illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon képviselő úr.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt elnök úr, kicsit szokatlan önt a Tiszapárt soraiban látni, és szuverenitásvédelmi kérdésben ütköznöm önnel, de a Mi Hazánk mozgalom sérelmezi, hogy a magyar aranytartalék jelentős része 15,5 tonna a Bank of England értéktárában van elhelyezve Londonban, ami függőséget és kockázatot jelent Magyarország számára. Az MNB-nél tett tavaly júliusi ellenőrző látogatásom során nem kaptam egyértelmű választ a vezetéstől, hogyha bármilyen probléma adódna, milyen gyorsan lenne hozzáférhető Magyarország számára, már ha nem zárolják akármire hivatkozva. Az indiai központi bank is nemrég aranytartalékainak hazaszállításáról döntött, miután az orosz tartalékok befagyasztását követően a nyugati pénzügyi intézményekbe vetett bizalom zuhanó repülésbe kezdett. Mindezek figyelembe vételével hajlandóak-e a Londonban őrzött magyar aranytartalék hazahozatalára? Az aranytartalékunk a Londonban lévővel együtt is körülbelül 5000 milliárd forint, miközben az államadósság 69000 milliárd forint. Tavaly minden rekordot megdöntve 4000 milliárd forintot kellett kifizetni a kamatokra, tehát körülbelül a teljes aranytartalékunk értékét, pedig az állam kamatkiadásai a 2010-es években nagyságrendileg évi 1100 milliárd forintot tettek ki, ez nőtt a ciklusuk végére, a közel 4-szeresére. Miért adósították el hazánkat a Fidesszel? Tavaly júliusban megtekinthettem a 95 tonnányi nemzeti aranytartalékot az MNB logisztikai központjában az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagjaként. Szúrópróbaszerűen le is mérhettem néhányat a 7550 aranyrútból, és megszámolhattam a tömböket. Hát ahogy az várható volt, nem így lopták szét a Fidesz kormányzat alatt az MNB vagyonát a magyar történelem legnagyobb bankrablása keretében, melyeknek még mindig nincs egyetlen gyanúsítottja sem, noha 500 milliárd forint eltűnt.
0: Képviselő úr, legyen kedves feltenni a kérdését.
5: A kérdésem tehát, hogy kinek a felelőssége, hogy nincs egyetlen gyanúsítottja sem a botránynak, legyen szíves erre is válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr.
0: Köszönjük a kérdését, és tisztelettel köszöntöm körünkben Varga Mihály urat, a Magyar Nemzeti Bank elnökét. Egyben megadom a szót önnek, 2 perces időkeretben parancsoljon, elnök úr.
6: Elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, köszönöm a kérdését. Ennek a háznak bármelyik székében megtisztelő ülni, ha ide vetett a sors, akkor ennek is nagyon örülök. Engedje meg, hogy, és a tisztelt ház is, hogy néhány mondatban a új banki vezetés elmúlt egy éves stratégiájáról tájékoztassam önöket. 3 célt, stratégiai célt tűztünk ki magunk elé. Infláció csökkentése és letörése, az árfolyam stabilizálása és a tartalékösszegnek a növelése. Örömmel jelentetem önöknek, hogy mind a 3 célban jelentős eredményeket értünk el. Az infláció májusban 1,8% volt, a forint árfolyama a tavaly áprilisi 410 helyett 354 forint jelenleg az euróhoz képest, a tartalék összege pedig 44 milliárd euróról 61 milliárd euróra nőtt. Itt hagyd tegyem hozzá azt is, hogy új tartalékkezelési stratégia van, ami azt jelenti, hogy a futamidőt hosszabbítottuk most 1 évről 2,5 évre, valamint nagyobb hozamú, biztonságosabb eszközökbe fektett tartaléként is a Nemzeti Bank. Ami az önkérdését illeti, nemzetközi gyakorlat a kockázatmegosztás. 110 milliárd tonnányi aranya van az országnak. Ahogy ön is mondta, 95 tonnát őrzünk Magyarországon, 15 tonna van Londonban elhelyezve. Hadd emlékeztessem önt arra, hogy néhány szomszéd ország, például Ausztria, 50% van Ausztriában, 30% Londonban, 20% Svájcban, Romániában 60

0: döntő részét nem a kérdés megválaszolására fordította, hiszen ön inflációról, forint árfolyamról és egyebekről beszélt. A kérdésem az volt, hogy hajlandó-e a külföldön őrzött aranytartalék hazahozatalára. Tulajdonképpen azt olvasom ki a szavaiból, hogy nem hajlandók. Még el is fogadnám esetleg a kiegyensúlyozottságra való hivatkozást, hogy az aranytartalék egy része nem Magyarországon legyen, ha már háborús veszélyhelyzettel riogattak, és azt gondolták, hogy akár nem tudom, Magyarországot meg lehet szállni, vagy hogy van itt veszélyben, hanem önöktől van veszélyben a magyar aranytartalék, ám legyen. De miért csak egy irányban, Londonban tároljuk? Miért nincs akkor mondjuk keleti nyitás jegyében, mondjuk valamelyik keleti országban? Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyoldalú nyugati függőség semmiképp sem elfogadható, de leghelyesebb az volna, ha Magyarországon tárolnák a teljes magyar aranytartalékot. És nagyon sajnálom, hogy nem válaszolt, de kérem, hogy a második egy percét arra használja föl, hogy megmondja, hogy kinek a felelőssége, hogy nincs egyetlen gyanúsítottja sem a magyar történelem legnagyobb bankrablásának, ami az MNB-nél történt. Mi van az 500 milliárd forinttal? Ön szerint ki a felelős azért, hogy nincs még gyanúsított sem? Köszönöm, elnök úr.
1: Képviselő úr, újra szeretném megkérni, hogy legyen kedves betartani az időkereteket. Köszönöm szépen. Viszont válasz illeti meg az elnök urat. Egy perces időkeretben parancsoljon.
2: Tisztelt képviselő úr, amint ön is bizonyára tudja, sajtóból értesültet róla, tavaly tavasszal megtette az alapítvány a feljelentését, az MNB igazgatósága pedig tavaly októberben. Ez ettől kezdve nem a mi felelősségünk és dolgunk. Majd az igazságszolgáltatásnak a szervei eldöntik, hogy mikor van abban a szakban a nyomozás, hogy ez feljelentéssel záruljon. Ami pedig az aranytartalékot illeti, hogy az ön is az előbb kérdezte, azt hiszem, hogy világosan válaszoltam rá, kockázatmegosztás, ez a nemzetközi aranytartalék kezelési stratégiának a legfontosabb eleme. Londonban 79 ország őrzi az aranytartaléka egy részét. Ahogy mondtam önnek, Svájcban, New Yorkban vagy más országban is van aranytartalék elhelyezve. Nem gondolom, hogy ezen a stratégián, ezen a józanész követő stratégián változtatni kellene a jegybanknak. Amennyiben erre vonatkozó javaslata van, nyújtsa be hozzánk írásban, és válaszolni fogunk rá. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés, dr. Szabó Alexandra, TISZA képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Mikor kapnak új szerelvényeket a H8-as és H9-es Gödöllőre és Csömörre közlekedő hévvonalak? A miniszter távolléte miatt válaszadása Tárkányi Zsolt államtitkár urat jogosította fel. Kérdezem, képviselő asszonyt, elfogadja-e a válaszadó személyét? Köszönöm szépen. Szabó Alexandra képviselő asszonyt illeti a szó két perces időkeretben, parancsolja.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt államtitkár úr. Engedje meg, hogy először is elismerésemet fejezzem ki azért a munkáért, amelynek eredményeként a TISZA kormány jóvoltából Magyarország jelentős Európai Uniós forrásokat tudott felszabadítani a többek között a kötött pályás közlekedés fejlesztésére. Ennek keretében új hév szerelvények beszerzése indulhat meg, jelentősen javíthatja az elővárosi közlekedés színvonalát és az utasok mindennapi életminőségét. Ugyanakkor a bejelentés kapcsán több választópolgár is megkeresett minket, László Endre Mártont, Miskolci Orsolyát, Kalászdi Kerekes Kingát és Veres Ádám képviselőtársamat is, hogy az ismertetett fejlesztési tervek között miért nem szerepel a H8, H9-es Gödöllőre, illetve Csömörre közlekedő hévvonalak. Esetleg ennek oka-e, hogy az M2-es metró és a Gödöllői hévnek a régóta tervezett összekötésének az előkészítése? Tudjuk, hogy ez a beruházás évtizedek óta szerepel már a közlekedésfejlesztési elképzelések között, és a megvalósulása természetesen alapvetően határozhatja meg a térség kötött pályás közlekedésének a jövőjét. Ezért tisztelettel kérdezem államtitkár urat, hogy összefüggésben áll-e ez a H8-as, H9-es vonalak kimaradása az új szerelvények beszerzéséről szóló bejelentésből, az M2-es metró és a hév hálózat tervezett összeköttetésével. Amennyiben igen, akkor milyen műszaki, közlekedés politikai koncepció mentén tervezik az előkészítést, milyen járművekkel, milyen előkészítési és megvalósítási határidőkkel. Amennyiben nincsen összefüggés, akkor pedig mikor számíthatnak a gödöllői és csömöri vonalvas utasai arra, hogy a körszerű járműbeszerzési program rájuk is kiterjedjen. Köszönöm szépen a választ.
1: Köszönjük, képviselő asszony, megadom a szót. Megadom a szót.

0: Ott Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak parancsoljon, 2 perces időkeretben
1: köszönöm
0: tud válaszolni.
1: Elnök asszony, tisztelt képviselő asszony, tisztelt ház. Nem csak az utasok, valószínűleg a vasutasok is, jól mondta, várják ezeket a korszerű éveket. Ugye az ország közlekedési rendszerének az egyik legnagyobb problémája, az Budapestet különösen érinti, az agglomerációs szétterülés. Tehát kiköltöznek az emberek, és versenyképes tömegközlekedési alternatíva híján autóba ülnek, ezzel terhelve az utakat, Budapest belvárosát, meg hát persze a saját településük belvárosát is. Ezen változtatni csak színvonalas, gyors, kényelmes, az autózással mindenképpen versenyképes tömegközlekedéssel lehet. Ennek lenne a HÉV az egyik nagyon fontos eszköze. Hát ezen a területen is, mint minden más területen is romokat hagyott maga után a Fidesz kormány 16 év alatt. Ugye ami miatt különbség van a különböző hévvonalak jármű ellátottsága és projektek között, ugye ez az előkészítettségnek a különbözősége, csak hogy érthető legyen, a 3-as metró vonalára sem lehet csak úgy a 2-esről áttenni klimatizált szerelvényeket, pedig hát sokan szeretnék. Ugyanígy nem lehet az előkészített más hévvonalakra megrendelt vagy megrendelésre kerülő és pár éven belül leszállításra kerülő vonatokat is üzemeltetni a gödöllői és a csömöri héveken. Tehát ezt az adósságot kell most nekünk törlesztenünk, amit 16 év után ránk hagyott a Fidesz. Azt tudom önnek elmondani, hogy 5 évvel ezelőtt a Budapesti Fejlesztési Központban már aláírtak egy szerződést a 2-es metró és ezen hévek összekötéséről. Emögött volt akkor uniós pénz, szakembergárda, egyebek, ez megvalósítható lett volna. Lázár János saját kezűleg firkálta rá, hogy nem lezárni. Annak ellenére, hogy maga a minisztérium is egyébként azt propagálta, hogy ezt a fejlesztést támogatja. Aztán 4 nappal a választások előtt Lázár János helyettese a gödöllői és a 16. kerületi képviselőjelöltekkel közösen írta alá harmadszorra 10 év alatt ennek a két vonalnak az összekötését. Na, innen kell elindulnunk, ezért kell ezt a projektet, ha nem is nulláról, de majdnem, hogy előről kezdeni, és a 2028 utáni uniós ciklus fejlesztési forrásaiból megtervezni és megvalósítani.
0: Köszönjük a válaszát. Megadom a szót viszontválaszra képviselőasszonynak 1 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a választ és a realitások őszinte ismertetését. Kicsit szomorúan vesszük tudomásul, de mindamellett szeretném kifejezni a beli reményemet, hogy amikor legközelebb majd a V4-ek Gödöllőn fognak találkozni, akkor már új hévvel mehetnek. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Államtitkár úr, öné a szó, 1 perces időkeretben parancsolja.
1: Szépen. Természetesen a Tisza kormány a közösségi közlekedés fejlesztését egy komplex rendszerként kezeli, és az uniós pénzek hazahozatalában is az egyik legnagyobb szelet ezeknek a fejlesztéseknek az elvégzése volt, ezeknek a projekteknek a benyújtása, és kiemelt szerepet fognak kapni az elkövetkező években. Éppen ezért július 1-től addig is, amíg a hévek felújítása nem kerülnek, ez a térség kap egy rendkívüli fejlesztést az éjszakai járatoknak a kiterjesztésével, így az utasok, ha nem is héveken, de klimatizált buszokon sűrűbben és jobb csatlakozásokkal érhetik el Budapest belvárosát, nem csak napközben, hanem az éjszakai időintervallumokban is. A hévek fejlesztését pedig 2028-tól prioritásként kezeljük. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük szépen, tisztelt országgyűlés! Gyopáros Alpár, a Fidesz képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a vidék és település fejlesztési miniszternek, merre tovább Magyar Falvak címmel. Gyopáros Alpár képviselő urat illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm szó, elnök asszony, tisztelt miniszter asszony! Napra pontosan 1 hónappal ezelőtt kérdeztem meg öntől, hogy mi a sorsa annak a 27 milliárd forintnak, amely a központi költségvetésben dedikáltan rendelkezésre áll a Magyar Falvak számára, a Magyar Falu program keretében, számíthatnak-e a falvak gyors döntéshozatalra. Az ugyanis a Magyar Falu programmal kapcsolatban köztudott, hogy sok más mellett az egyik nagy előnye a gyors döntéshozatal volt, ami segítette elkerülni az esetleges árdrágulások okozta kockázatokat, hiszen hogyha az idő múlásával, árdrágulással találkoznak a kedvezményezettek, akkor nyilván a kis települések a saját költségvetésükből az árdrágulás okozta különbözetet nem tudják kifizetni. Ezért áll fenn a kérdés, hogy vajon megszületik-e a gyorsan a döntéshozatal az MFP pályázatokkal kapcsolatban. Kérdeztem azt is öntől, hogy a Tiszapárt által meghirdetett Szent István programmal kapcsolatban mire számíthatunk, mikor indulhat a program, rendelkezésre áll a programnak a fedezete, ez a közel 300 milliárd forint a költségvetésben, vagy ha nem, akkor ez mikor találhat rendelkezésre, azok az aránytalanságok, amelyek megjelennek a meghirdetett programban, ugye utalok itt a 10 falunkénti 1 milliárd forintos összegre, ezek kiegyensúlyozására van-e már terve a Tisza kormányzatnak. Nagyon örülök, hogy miniszterelnök úr ma a napirend előtti felszólalásában megerősítette, hogy lesz a program, de részleteket azonban továbbra sem tudunk. Azóta azonban napvilágra került egy interjú, ami ugye szöges ellentmondásban van ezekkel a mondásokkal. Ma is szó esett már erről az interjúról, amelyben a kormány egyik helyettes államtitkára arról beszélt, hogy idézem, miért próbálunk egy olyan település szerkezetet erőltetetten sok pénzből fenntartani, amit valójában már a magyar emberek nem is igazából akarnak. Miniszterelnök úr erre az interjú részletre nem válaszolt. Szóval nem határolódott el attól, hogy ne lenne a Tisza kormány programjának ez a fókuszában, amely már egyébként korábban a Gyurcsány kormányok idején is megjelent. Gyurcsány Ferenc házi közgazdász, a Mihály Péter volt utoljára, aki azt mondta, hogy a magyar falu egy középkori hagyomány, és be kell zárni, meg kell szüntetni. Kérdezem tehát önt, miniszterasszony, melyik javaslat áll a Vidékfejlesztési Minisztérium fókuszában, a falvak fejlesztése vagy a falvak rombolása?
0: Köszönjük szépen, megadom a szót Lőrinc Viktória miniszterasszonynak, 2 perces időkeretben parancsoljon, miniszterasszony.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr. Képviselő úr, ön a legjobban megmutatta azt, hogyan alakította át a Fidesz a vidékpolitikát egy modern hűbéri rendszerré. Minden lehetőség megvolt arra, hogy a Magyar Falu Program valóban a vidék felzárkóztatásáról, a leszakadó térségek megerősítéséről és a falvak felemeléséről szóljon. Ön pedig személyesen tette a Magyar Falu Programot a politikai befolyásépítés eszközévé. Tisztelt ház! A magyar vidék problémáit nem lehet kizárólag építési beruházásokkal megoldani, lehet új faluházat építeni, felújítani a főteret, vagy közösségi épületeket, de ha közben nincs munkahely, nincs helyi vállalkozás, nincs jövőkép a fiatal családok számára, akkor el fognak költözni. A helyben maradás 2 pilléren nyugszik. Élhető infrastruktúrán és biztos megélhetésen. Ezért a vidékfejlesztésnek egyszerre erről a kettőről kell szólnia, az utakról, az óvodákról, az egészségügyről, a közlekedésről, valamint a helyi gazdaság fejlesztéséről és a munkahelyteremtésről. Nem elég a falut támogatni, az ott élő embereket is segíteni kell. A Tisza álláspontja világos, a vidékfejlesztés, a kistelepülések támogatása nemzeti ügy. Ez nem változott, ezért jött létre az önálló vidék- és településfejlesztési minisztérium, és ehhez járul majd hozzá az a 6000 milliárd forint uniós forrás, amit visszaszerzünk. És megnyugtathatom én is, a Szent István program kiírásra kerül.
0: Köszönjük, miniszterasszony. Megadom a szót viszont válaszra Gyopáros Alpár képviselő úrnak, 1 perces időkeretben parancsolja.
3: Tisztelt miniszterasszony, ugyanazt tudom a viszontválaszomban elmondani, mint legutoljára, hogy mindazokkal, amit ön elmondott, azokkal teljesen egyetértek, de megint nem kaptunk konkrét válaszokat, ahogy egy hónappal ezelőtt sem. Ön legutoljára azt mondta nekem, hogy azért nem került még döntéshozatalra a Magyar Falu Program pályázati rendszere, mert hogy nekünk kellett volna a döntést meghozni. De szeretném elmondani önnek, házban belül beszéljük meg miniszterelnök úrral, mert hogy miniszterelnök úr a választások után azt mondta, hogy az ügyvezető kormány legyen kedves már nem dönt új kötelezettségvállalásokat hozni. Ön meg számon kéri rajtunk az új kötelezettségvállalásokat, házon belül meccseljék le ezt a vitát, legyenek kedvesek. Ami pedig a forrásokat illeti, mennyi és pénz és mikor áll rendelkezésre a Szent István programban. Nem tudtunk meg többet. Néher András frakciótársától tudtunk meg többet, aki egy polgármester találkozón azt mondta a polgármestereknek, hogy a kistelepülések a Szent István program keretében úgy jutnak majd forráshoz, hogy önök értékesíteni fogják a Ferihegyi repteret. Talán a 17. alkotmánymódosítás, alaptörvénymódosításban foglalt sarkalatossági csoportból kikerülő nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény talán ezt készíti elő.
0: Viszont válasz illeti meg miniszterasszonyt, parancsoljon, 1 perces időkeret áll rendelkezésére.
4: Köszönöm szépen, azt mondta, hogy minden szavammal egyetért, akkor tehát egyetért, hogy a Magyar Falu Program az a Fidesz vidékpolitikája egy modern hűbéri rendszer volt. Köszönöm szépen, hogy ezt megerősítette, ezt eddig is tudtuk, de legalább most elismerte. Nyugodjon meg, nem látok olyan előterjesztést, hogy bármit is eladnánk. A Magyar Falu Program témában dönteni fogunk nyilvánvalóan, a Szent István programot pedig ki fogjuk írni, és ilyenről szó sem volt, amit ön mondott. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük, miniszterasszony! Tisztelt Országgyűlés, dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője. Azonnali kérdést kíván feltenni az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Nesze neked GMO-mentes Magyarország címmel. A miniszter távoléte miatt válaszadásra Molnár János államtitkárt jogosította fel. Kérdezem, tisztelt képviselőrt elfogadja a válaszadó személyét. Köszönöm szépen, igennek veszem. Dr. Latorcai Csaba képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben, parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Hallottam a morajlást, igen, valóban, ma már többedik alkalommal foglalkozzunk azzal a döntéssel, amelyet Brüsszelben támogattak a Tisza pártnak az európai parlamenti képviselői, amely, tisztelt képviselőtársaim, egy 36 éves konszenzust rugott föl. 36 éven keresztül egészen a legutóbbi döntésig a magyar politikai élet egyik ritka konszenzusa volt, hogy köszönjük szépen, nem kívánunk Magyarország határain belül sem génmódosított élelmiszert, sem génmódosított semmifajta mezőgazdasági terményt látni. És konszenzus volt abban is, hogy Ukrajna Európai Unió csatlakozásának az egyik legnagyobb veszélye pontosan az, hogy Ukrajnában szabadon lehet génmódosított mezőgazdasági terményt és élelmiszert előállítani. Nem is hittem a szememnek, amikor a természetvédő civil szervezetek voltak azok, akik először tájékoztattak arról, hogy bizony a Tisza párt európai parlamenti képviselői mind támogatta ennek a konszenzusnak a felrugását, és mind támogatta azt, hogy ezentúl legyen lehetőség génmódosított élelmiszert is Magyarországra behozni, itt forgalomba hozni, és ez ellen nem kifogás az, amit államtitkár asszony néhány perccel korábban ugyanabból a bársonyszékből mondott, hogy a garantálni tudják, hogy nem lesz génmódosított élelmiszer Magyarországon, legalábbis olyan, ami annak minősül. Persze, mert ez az európai uniós döntés arról szól, hogy nagyon sok mindent kivonnak önmagában a génmódosított termék kategóriája alól. Tisztelt képviselőtársaim, ez nem játék, ezt egyetlen egyszer lehet elrontani, egyszer lehet génmódosított mezőgazdasági terményt beengedni határainkon belülre, ha egyszer ide bekerülnek az országba, többé alig, ha lehet kiirtani. Nagyon nagy a felelősség tehát, hogy fenntartsuk a génmódosítás mentességet Magyarországon. Kérdezem államtitkár urat, hogyha már a képviselőtársai ezt Brüsszelben elrontották, akkor kormányként mit kívánnak tenni ellene?
0: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Molnár János államtitkár úrnak. 2 perces időkeretben parancsoljon, államtitkár úr.
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. A magyar kormány álláspontja világos és változatlan. Az alaptörvényre rögzített GMO-mentes magyar mezőgazdaság, a magyar családok élelmiszerbiztonsága és a magyar gazdák védelme továbbra is prioritás jelent. Nem fogjuk engedni, hogy a magyar emberek tudta nélkül, ellenőrizetlenül kerüljenek vitatott technológiával előállított termékek az élelmiszerláncba. Nem fogjuk engedni, hogy a fogyasztók ne tudják, mit vesznek le a polcról. És nem fogjuk engedni azt sem, hogy a magyar gazdák versenyhátrányba kerüljenek olyan termékekkel szemben, amikre lazább, kevésbé átlátható szabályok vonatkoznak. Ahol egészségügyi, környezeti vagy mezőgazdasági kockázat merülhet fel, ott nem lehet garanciákat gyengíteni. Ahol fogyasztói tájékoztatás kérdése felmerül, ott nem lehet címkézést félretenni. Ahol pedig a magyar vetőmagok, a hagyományos gazdálkodás vagy az ökológiai termelés védelméről van szó, ott a magyar kormánynak egyetlen feladata van, a magyar érdek képviselete. Ezért az uniós végrehajtás és a hazai szabályozás során a legerősebb garanciákat fogjuk képviselni. Innovációról és géntechnológiai kérdésekről lehetne hosszan vitázni. De akárhogy is nézzük, a GMO-mentes magyar mezőgazdaság alkotmányos vállalás, és ezt a vállalást a kormány meg fogja védeni. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük, államtitkár úr. Most megadom a szót Latorcai képviselő úrnak. Egy perces időkeretben parancsoljon.
5: Köszönöm a szót. Valóban alkotmányos vállalás, hogy Magyarországot megőrizzük génmódosított élelmiszer és génmódosított mezőgazdasági terménymentes területként. Ezért sem értjük, hogy a Tisza párt képviselői Brüsszelben miért szavazták meg. Önöknek nem a brüsszeli érdekeket kell képviselni Budapesten, hanem a magyar érdekeket Brüsszelben vagy akár Kijevben. És tisztelt államtitkár úr, azért nem lesz vitatott technológiájú termék a génmódosított, azért nem fognák jelölni a kockázatokat, és azért nem fognak címkézni, mert a tiszapárti szavazatokkal ezeket a bizonyos terményeket kivonnak magának a génmódosított termék kategóriája alól. Tehát egy üres halmaz, amire ön most itt államtitkárként ígéretet tett. Nincs az a fizetség, tisztelt képviselőtársaim, amiért feladhatók volnának a magyar gazdák, amiért a magyar emberek egészsége kockáztatható volna. Kérem, kövessenek el mindent ennek a rossz tiszapárti döntésnek a Magyarország mentesítésére. Köszönöm.
0: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót államtitkár úrnak egy perces időkeretben a viszontválaszra. Parancsoljon, államtitkár úr.
6: Magyarország az elővigyázatosság elvét követi. Továbbra is a legszigorúbb szabályozás fenntartását támogatjuk az európai döntéshozatalban. A tárgyalások során elértük, hogy azok a növények, amelyek hagyományos nemesítéssel természetben maguktól nem jöhetnek létre, itthon se kerülhessenek köztermesztésbe. Szigorú nemzeti, ellenőrzési és regisztrációs rendszer bevezetését tervezzük, hogy az importból érkező vetőmagok nyomon követhetőek legyenek, hiszen nem a címkézésben, hanem nemzeti termelés megerősítésében, a polcok megtisztításában és a magyar vásárlók tudatosságában hiszünk. Magyarország GMO-mentessége pedig továbbra is nem lehet vita tárgya. Köszönöm a megtisztelő figyelmét.
0: Köszönjük, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a tudományos és technológiai miniszternek, mikor lesz érdemi digitális gyermekvédelem címmel. Parancsoljon, alelnök asszony, Dúró Dóra alelnök asszonyt is illeti a szó két perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Ausztrália után a brit kormány is bejelentette, hogy betiltják a közösségi média használatát a 16 éves kor alatti gyerekeknek. Norvégiában azt jelentette be a kormány, hogy megtiltják a mesterséges intelligencia használatát az általános iskola első 7 év folyamán, 14 és 16 éves kor között is csak felnőtt felügyelete mellett használhatják ezt a gyerekek. Ők is tervezik a közösségi média tiltását, illetve visszavezetik az oktatásban a papír alapú tankönyveket a tabletek helyett, és erősítik a kézírást is az oktatásban. Skandinávia egészében egyébként ez a visszarendeződési trend érzékelhető. Magyarországon egy igen széleskörű szakmai támogatással jött létre az úgynevezett Bethesda Charta a Bethesda Gyermekkórház szervezésében, több mint 40 országos szakmai szervezet támogatásával, amely olyan ajánlásokat fogalmaz meg például a szülőknek, hogy 14 éves korig lehetőleg ne legyen a gyerekeknek semmilyen saját okos eszköze. 14 éves korig lehetőleg ne legyen semmilyen saját okos eszköze. 3 éves kor alatt pedig semmilyen képernyővel ne találkozzanak a gyerekek. Ehhez képest a magyar gyakorlat rendkívüli mértékben eltér ettől. Napi akár 5,5-8 óra között van a gyerekek képernyő előtt töltött ideje, amely egyértelműen negatív hatással van a mentális állapotukra. Kérdezem mindezek alapján miniszter urat, hogy mikor tesznek érdemi intézkedéseket a digitális gyermekvédelem területén Magyarországon. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen. Most megadom a szót Tanács Zoltán miniszter úrnak. Két perces időkeretben parancsoljon, miniszter úr.
8: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársam, tisztelt ház, köszönöm szépen a kérdést. Valóban a digitális gyermekvédelem egy nagyon fontos dolog. Nagy kár, hogy az előző időszakban lényegében semmi nem történt az ügybe. Azt látjuk, hogy a hagyományos gyermekvédelmet is sikerült teljesen leépíteni és tönkretenni. és a digitális gyermekvédelem terén önnek voltak javaslatai, de ezt azok a képviselők, akikkel egyébként rendre együtt szavaz mindenfajta kérdésekben, sorban leszavazták, és az utolsó időszakban sem sikerült ebben semmiféle előrelépést elérniük. A második gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy igény az valóban lenne a digitális gyermekvédelemre. Gondolj csak a kampányban bemutatott fejbelövős videókra, amit aztán milliókért hirdettek a szintén önnel együtt szavazó fideszes képviselők, és nem zavarta őket a gyermekek mentális egészsége, vagy a szülők ezzel kapcsolatos aggályai, sem a tömeges felháborodás. A harmadik gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy a sors fintora, hogy ezt a kérdést egy héttel ezelőtt szerette volna feltenni, de kicsúszott az időből, és egy hét múlva már egy picit más világban élünk. Pont a hétvégén sikerült éppen önnek a Facebookján egy olyan posztot közzé tenni, amin három gyermeket, autista gyermeket a szülei engedélye nélkül posztolt ki. Óriási felháborodás övezte ezt az egyébként gyűlöletkeltő posztot, amit gyorsan le is vett. Leszette, aztán valamiféle PTK-s jogszabályra hivatkozva magyarázgatta, hogy hát ez nem is volt jogszabályellenes, de gyermekellenes volt. Lehet, hogy a jogszabály betűjének nem ment ellene, de a gyermekeknek biztos, hogy nem használt az a gyűlölet cunami, ami a poszt alatt rájuk, meg a szüleikre zúdult. A következő gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy dolgozunk a digitális gyermekvédelmi törvényen, méghozzá azzal a Gyurkó Szilviával, akit szintén az önnel együtt szavazó fideszesek tiltó listára helyeztek, a Szuverenitás Védelmi Hivatal üldözte, mint a nép ellenségét, pedig hazánk egyik legelismertebb gyermekjogi és gyermekvédelmi szakértője. Egy európai szintű szabályzást fogunk kidolgozni társadalmi egyeztetésben, és remélhetőleg összhangban az uniós kezdeményezésekkel, egyébként pedig egyetértek azzal, amit ön elmondott, hogy fontos ezzel foglalkozni, és a mostani kevésbé szabályozott helyzet az nem jó a gyermekeknek.
0: Köszönjük, miniszter úr, viszont válaszra megadom a szót Duradóra alelnök asszonynak, egy perces időkeretben parancsoljon.
7: Köszönöm, elnök asszony, a szót. Tisztelt miniszter úr, én igyekeztem személyeskedéstől mentes, konstruktív hangot megütni a kérdésemben. Önnek a válaszában ez nem sikerült, ezt nagyon sajnálom. Ennek ellenére ennek a provokációnak sem fogok felülni, amit most elmondott, sem a Fidesz vonatkozásában, sem a saját személyem vonatkozásában. Az erre adott válaszomat szintén elküldtem a sajtóorgánumoknak, bár ugye nem hajlandók lehozni szokás szerint az én véleményemet, illetve válaszomat ezekre a kérdésekre. Tisztelt miniszter úr, elképesztő problémát jelent a digitális gyermekvédelemnek a hiánya Magyarországon. A Bethesda ajánlásban, amire szintén nem válaszolt, hogy ezt irányadónak, mértékadónak elfogadja-e a magyar kormány, vagy mit tekint akkor, mi az a szakmai javaslat, amit mértékadónak, irányadónak tekintenek. Ebben az is szerepel az általam korábban ismertetetteken túl, hogy napi 90 percet kellene legfeljebb képernyőzniük a magyar felső tagozatos gyerekeknek, ehhez képest az átlag az napi 8 óra, rendkívül nagy tehát a probléma, ezért is szeretném sürgetni a kormányt, hogy minél előbb tegyen lépéseket a digitális gyermekvédelem területén.
0: Köszönjük szépen, megadom a szót Tanács Zoltán miniszter úrnak, egy perces időkeretben parancsolja, miniszter úr.
8: Tisztelt képviselőasszony, egyetértünk abban, hogy nagyon fontos dolog, és hogy nagyon rosszul áll a magyar társadalom ez ügyben. Egy dolgot hadd jelezzek, tudományos és technológiai miniszterként az egész problémának egy töredékért vagyunk felelősek, körülbelül egy 10%-áért, ami a technológiai megoldásait segíti ennek az egész problémának előtérbe helyezni. Hál' Istennek a Tisza kormány egy önálló minisztériumot hozott létre azzal a célra, hogy gyermekvédelemmel foglalkozzon. A szakmai koncepciók az ő gondozásokban kerülnek majd kialakításra. Személy szerint egyetértek azzal, hogy csökkenteni kell a képernyődőt, biztos, hogy kell életkori szabályozást bevezetni, de ezt összhangban szeretnénk megtenni az uniós szabályozásokkal. Az ön által említett országok próbálkoznak, ezek a próbálkozások egyelőre viszonylag kevés sikerrel járnak. Az említett ausztrál példa, a tavaly decemberben behozott életkori korlátozás tapasztalatai azt mutatják, hogy az ottani társadalom 75%-a nem tartja be a korlátozást. Tehát mi szeretnénk egy betartható, olyan szabályzást létrehozni, ami a társadalom számára is elfogadható, és ennek egyetlen egy módja van, hogyha a társadalmi párbeszédben az érintettek bevonásával alakítjuk ki. Köszönjük, hogyha ezt elfogadják.
0: Köszönjük szépen! Tisztelt Országgyűlés, Rost Andrea, Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek, mikor indulhat el a Szolnoki vasútállomás érdemi felújítása címmel. A miniszter úr távolléte miatt válaszadása Tárkányi Zsolt államtitkárt jogosította fel. Kérdezem képviselő asszonyt, elfogadja-e a válaszadó személyt? Köszönöm szépen.
9: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Képviselő asszonyt illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
9: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt államtitkár úr. Szolnok az ország egyik legfontosabb vasúti csomópontja. A Budapest felől érkező forgalom innen ágazik tovább Debrecen, Záhony, Békéscsaba, Szeged, 60 és a környező települések felé. Ehhez képest a szolnoki vasútállomás állapota ma méltatlan ehhez a szerephez. Az állomás épületet 1975-ben adták át, azóta több mint 50 év telt el, de az állomás egészét érintő, az utasok számára is érezhető korszerűsítés nem történt meg. Az épület, az aluljáró, a peronok megközelítése, a váróterek állapota és az akadálymentesítés hiánya mindennapi problémát jelent az utasoknak. Az állomáson sokaknak már a vonat megközelítése is komoly akadály. A mozgáskorlátozott utasoknak a segélynyújtási igényt legalább 36 órával előre kell jelezniük. Egy ilyen jelentőségű állomáson annak kellene természetesnek lennie, hogy minden utas biztonságosan eljusson a vonatáig. Nemrégiben egy édesanyával és babakocsiban ülő kislányával együtt mentem végig az állomáson a peronig. Ha nincs előre bejelentett segítség, marad a lépcső. 31 lépcső fog lefelé, majd 30 lépcső fog felfelé. A másik lehetőség a vágányok közötti síneken keresztüli megközelítés, ami balesetveszélyes, bizonyos helyzetekben életveszélyes. A legutóbbi nagy esőzéskor az aluljáróban tócsákat kellett kerülgetni, a mosdoknál és a nagy várócsarnokban beázott a mennyezet, a vizet vödrökkel és ládákkal fogták fel. Áldatlan állapotok uralkodnak az utasforgalmi terekben. Kérdezem államtitkár urat, mikor indulhat el végre a szolnoki vasútállomás érdemi felújítása, és érinteni fogja-e az utasok által használt részeket is, az épületet, aluljárót, peronokat, várótereket és az akadálymentes közlekedést?
0: Köszönöm képviselő asszony.
9: Köszönöm a választ.
0: Mielőtt megadnám a szót államtitkár úrnak, szeretném felhívni a figyelmüket tisztelt képviselőknek, hogyha rendszeresen túllépik az időkeretet, egymástól veszik el a lehetőséget a további kérdések feltevésére. Tárkányi Zsolt államtitkár úré, a szó 2 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Mintha csak a debreceni állomásról beszélt volna. A Szolnokit is, mivel évtizedek óta ingázok Budapest és Debrecen között, és néhány csatlakozásra várakozás miatt behatóan volt szerencsém megismerni. Itt valóban évtizedek óta nem történt semmi. Tehát ez is egy olyan terület, ami a Fidesz kormány az elmúlt 16 évben magára hagyott, és nem tett semmit azért, hogy komfortosabb legyen. Jelenleg az állomás területén 10-20 km/h közlekedhetnek a vonatok, még az átmenő vágányokon is, tehát nincs olyan vonat, amely ennél nagyobb sebességgel bármelyik vágányt tudná használni. Ez a legsürgetőbb feladatunk, emellett pedig az akadálymentesítés. Ez lesz az a két terület, ahol az elkövetkező években az utasok javuló körülményeket tapasztalhatnak majd. Az Európai Beruházási Bank részfinanszírozásával jövőre kezdhetjük meg a fővágányokon ezt a munkát. Ennek az lesz a hozadéka, hogy bizonyos fővágányokon már nagyobb sebességgel mehetnek át a vonatok, és ez az átszállási időket, a csatlakozásokat fogja érdemben javítani. A tervek szerint nagyjából 5 perccel csökkenhet a menetidő, ami egy ilyen vasútállomásnál igencsak jelentős menetidő csökkentést jelent. Ezután kezdődhet meg a részleges akadálymentesítés és a peron emelés, várhatóan 2029-ben. Célunk az akadálymentességi követelményeknek a teljesítése és 2 fő peron kialakítása. Nincs már sok időm, így a műszaki feltételeket nem ismertetném részletesen, de ennek az a lényege, hogy az átmenő, megálló személyszállító vonatoknál nem csak gyorsabban lehet majd áthaladni, de akadálymentes is lesz 2 főperon. A jelenlegi állapothoz képest a Beruházási Bank részfinanszírozott projektje Ezért két peron esetében az utasforgalom több mint 80%-át kiszolgálja majd akadálymentesen és az eddigieknél gyorsabban.
0: Köszönjük szépen, államtitkár úr! A viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben Rost Andrea képviselőasszonynak, parancsolja.
9: Nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak a választ. Egy kicsit azért szomorú vagyok, bár tényleg nagyon sok mindent elmondott itt ebben, de itt az életveszély, tehát az, ahogy ez az egész épület kinéz. Tehát én ott voltam, ott a mennyezetből folyik a víz, tényleg olyan elektromos dolgokon megy keresztül, ami borzasztóan. Tehát el van felejtve ez a hatalmas. 75-ben, amikor ezt átadták, ezt a vasútállomást, ez Közép-Kelet-Európa legmodernebb állomása volt. Megérdemelné, mint épület is azt, hogy foglalkozzanak vele, és az emberek is, hogy ne kelljen. Az, hogy peron, én értem, és nagyon remélem, hogy valami olyan EU-s forrást is talál a minisztérium, amivel ezt az épületet esetleg meg lehet gyógyítani. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük. Köszönjük, képviselőasszony, ismét államtitkár úré a szó egy perces időkeretben, parancsoljon.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőasszony. Nehéz olyankor megszólalni, amikor az előző miniszterelnök azt mondta, hogy nincs az államnak pénze ezeket a hatalmas pályaudvarokat felújítani, ezért inkább eladnák őket például Budapesten. Az én szívem is higgy el, hogy vérzik, amikor nem csak a szolnoki állomásra tekintek, de a keleti pályaudvarra vagy a debrecenire. Ezeknek a hatalmas pályaudvaroknak a felújítása igenis szükséges, igenis a magyar állam részvételével szükséges, és meg is fogjuk tenni. Amint megnyílnak a következő ciklus uniós forrásai, elkezdődhet ezeknek a vasúti csomópontoknak a komplex átépítése, tervezése. Az addig hátralevő időben pedig peronemelés, akadálymentesítés, illetve olyan minimális kényelmi szolgáltatásoknak a biztosítása az egyetlen, amire lehetőségünk van, ami azért az utasoknak a napi forgalmi igényeit kényelmesebbé teszi és ki tudja elégíteni. Itt volt 16 év, nem tettek semmit, reméljük, hogy nekünk is lesz ennyi időnk, és mi meg fogjuk csinálni.
0: Köszönjük szépen a választ, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, Németh Balázs, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek az Önkény 50 napja címmel. Tekintettel arra, hogy a Fidesz frakcióvezetője ezen azonnali kérdésnél előzetesen nem nyilatkozott a személyes válaszadási kérelemről, ezért azt a házszabály alapján úgy kell tekinteni, hogy a kérdést feltevő képviselő személyes válaszadást nem kér. Németh Balázs képviselő urat illeti a szó két perces időkeretben.
10: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Megkönnyíteni a dolgomat, ha tudnám, hogy ki fog válaszolni. Miniszter úr, szuper.
0: Tanács Zoltán miniszter úr.
10: Hallottuk a mai ülésen is, hogy önök büszkék az elmúlt 50 napra, de azért ennek van egy másik olvasata is. Az önök miniszterelnöke 50 napja nem azzal foglalkozik főállásban, hogy jobbá tegye a magyar emberek életét, hogy teljesítse az önök által megfogalmazott kampányígéreteket, hanem az önök miniszterelnöke 50 napja az önkény uralom kiépítésén dolgozik. Magyar Péter mindenféle írott és iratlan szabályt felrúgva rátámad a közjogi méltóságokra, bele akarják írni az alaptörvény módosításába az államfő eltávolítását, sokszor személyre szabottan, de mindenképpen visszamenőleges hatállyal ki akarják iktatni a politikai ellenfeleiket. Föl akarnak állítani a tervek szerint egy olyan állami hivatalt, egy újkori AVH-t, amely gyakorlatilag bármikor, bárkire rámutathat, és elveheti a vagyonát, a vállalkozását, abban az esetben, hogyha önöknek úgy tetszik. A miniszterelnök utasítja a legfőbb ügyészt, a miniszterelnök, ha olyan kedve támad, utasítja a rendőröket, a miniszterelnök nyomást gyakorol, akár innen az országgyűlés terméből is, más hatóságokra. Politikai alapú tisztogatás van több minisztériumban, önök bűnözőnek bélyegeznek meg, kiváló szakmai munkát végző hivatalnokokat fenyegetik, megalázzák, bizonytalanságban tartják, egyöntetően csalónak bélyegzik meg a polgármestereket. Hétről hétre itt a miniszterelnök áthágja az országháznak minden szabályát, és az összes viselkedési szabályt, különösen feltűnő az idegessége akkor, amikor szóba kerül a gyermekvédelem, vagy a Kamu Zsolti bácsi ügy. Szóval önök 50 napja nem a magyar emberek problémáival foglalkoznak. Kérdésem tehát, hogy mikor kezdenek neki a kampányban elmondott ígéretek teljesítéséhez, mikor lesznek fontosak önök számára a magyar emberek, fontosabbak, mint a politikai tisztogatás, leszámolás és az önkény kiépítése. Köszönöm.
0: Köszönjük, képviselő úr, megadom a szót Tanács Zoltán miniszter úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon, miniszter úr.
8: Elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. 2 részletbe fogok válaszolni. Először megpróbálok válaszolni arra a részére a kérdésének, amiben nem volt hazugság, csúsztatás vagy sületlenség.

0: A második része a válaszomnak, az pedig egy emlékeztető arra, hogy Magyar Péter a bevezető beszédében mit mondott, és a magyarok hogy gondolkodnak az elmúlt 50 napról. Szerintem az elmúlt 50 nap nem az én, vagy nem a mi véleményünk szerint, hanem a megkérdezett magyarok véleménye szerint, egy reprezentatív közvéleménykutatás szerint nem az önkényről szólt. A magyarok 70%-a támogatja most a Tiszát, messze több, mint a szavazáskor, mert akkor félelemből még nem mertek ennyire ránk számogatni. Ön arról beszélt, hogy a Tisza nem a kampány ígéreteit valósítja meg. Ez egy nettó sületlenség. 2010-ben olvastam a NER programját. Na, arra igaz volt, hogy egy betűt nem valósított meg belőle a Fidesz. Önök is összeszámolgatták, mi is összeszámolgattuk. Attól függ, hogy számoljuk, valahol 900 és 1200 darab közötti ígéret van a Tisza programjában. Sok? Sok. De ha mondjuk egy ezres átlagot veszünk, az első 50 napban a hétvégi háromnapos kormányülésre megszámoltuk, 140 ígéretünket teljesítettük. 140-et. Csak emlékeztető néhány, nem mondom el, elmondta Magyar Péter. Szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, önálló minisztériumok, uniós pénzek, nem sorolom. Lehetne sorolni, még egy plusz ígéretet mondanék, de ezt nem mi teljesítettük, hanem ön. Mindenkinek újra kedvet csináltunk, hogy elolvassa Mici Mackót. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, miniszter úr. Megadom a szót Németh Balázs képviselő úrnak, egy perces időkeretben parancsolja.
2: Tisztelt miniszter úr, nagyon szépen köszönöm a válaszát. Sokszor láttuk az elmúlt 50 napban, hogy a Tiszával visszaköltözött az SZDSZ ide az Országházba. Most is, hiszen ön Kunce Gábornak a teljesítményét utánozta le a válaszának az első részében. De hogyha az oktatás szóba kerül, vagy éppen a falurombolás szóba kerül, akkor is mindig, vagy az abortusz kérdése szóba kerül, akkor is mindig az jut eszünkbe, hogy itt van újra az SZDSZ a Tisza formájában. Azt szeretném öntől megkérdezni, illetve kijelentés, ez még nem kérdés, hogy önökkel ellentétben továbbra is úgy gondolom, hogy az elmúlt 50 napban semmi olyat nem tettek, ami a magyar családoknak jót tett volna, és az ígéretüket teljesítették volna. Az lehet, hogy a bankoknak tettek jót, például a kamatstop eltörlésével. De hogy a magyar családoknak és a magyar vállalkozásoknak nem, az egészen biztos. És legyen szíves, hogyha kíván válaszolni a következő egy percben arra a kérdésre, hogy az önhöz köthető cégek 2026 előtt nyertek-e közbeszerzést Magyarországon, és hogyha így van, akkor majd a vagyon visszaszerzési hivatal, az új AVH vizsgálja azokat a szerződéseket is. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük, képviselő úr, megadom a szót miniszter úrnak, egy perces időkeretben a viszont válaszra parancsoljon.
0: Igazából nem tudom, hogy pontosan mi a kérdés, tehát a kérdésekre válaszoltunk minden esetben. A Tisza 1000 vállalásából már 140-et teljesítettünk. Ezek mind a magyar családok és a gyermekek érdekeit szolgálják. Szerintem az a magyar családok és gyermekek érdekeit szolgálja, hogy hazahoztunk politikai megállapodás keretében 6000 milliárd forint uniós pénzt, amit önök nem tudtak vagy nem akartak megtenni. Szerintem az a magyar családok érdekeit szolgálja, hogy nem kell ezt a mocskos propagandát többet nézni, se az óriás plakátokon, se a televízióban. Szerintem a magyar családok érdekeit szolgálja. Szerintem a magyar családok érdekeit szolgálja majd a Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal megalakítása. Az emberek, a fideszeseknek nagyon nagy része támogatja ezt. Felméréseink szerint az emberek 90%-a és a Fidesz szavazóknak is a negyede támogatja ezt. És igen, vizsgáljon ki mindenkit, tiszást, fideszest, mi hazánkosat, mindenkit. Ha valaki lopott, az kapja meg a méltó a büntetését. Ennyi.
1: Köszönjük szépen! Az azonnali kérdések és válaszok óráját ezennel lezárom, és kérdezem dr. Latorcai Csabát, a KDNP képviselőjét, hogy milyen típusú felszólalást szeretne tenni. Ügyrendét? Parancsoljon!
3: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, lassan egy órája várok az ügyrendi felszólalásomra, ami a házszabállyal kapcsolatos, és engedjék meg, hogy visszautasítsam azt a tombolást, amit ma a miniszterelnök itt tanúsított. sorozatosan hágta át és meg a házszabályt a mai nap folyamán, és szeretném felhívni a képviselőtársaim figyelmét, különösen az országgyűlés alelnökeit és jegyzőjét, hogy egyébként a házszabály rendelkezései alapján az ülésteremben tartózkodó alelnökök és jegyzőknek kötelessége a rend fenntartása. Kezdődött azzal, hogy a miniszterelnök nem engedte a válaszadási kötelezettségét teljesíteni a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárának, miközben Hegedűs Barbara képviselő asszony nem a miniszterelnököt, hanem a Szociális és Családügyi Minisztert interpellálta, aki, hogyha nincsen jelen az ülésteremben, akkor a helyettese lett volna köteles válaszolni rá. Nem így történt, a miniszterelnök egyoldalúan magához vonta a válaszadás kötelezettségét. Ezt követően olyan személyeskedésbe fordította ezt az ügyet, hogy már a házelnöknek kellett közbevágnia és megvonni a szót a miniszterelnöktől. Ilyen még nem fordult elő. És a harmadik, amiért szót kértem, hogy utána, mint egy óvodás módjára, az országgyűlés ülésvezető elnökét bírálta. Tudják, képviselőtársaim, hogy a házszabály szerint mi történik akkor, hogyha valaki az ülésvezetést bírálja? Figyelmeztetés nélkül meg kell tőle vonni a szót. Értem én, hogy önök nem bírják elviselni a házszabály nyújtotta kereteket, és értem én, hogy a miniszterelnök nem úgy akar viselkedni, ahogy egy miniszterelnökhöz kell, hogy egy miniszterelnöknek kell viselkedni, ugyanis abban a bársonyszékben azért ül ott, mert ő az országgyűlésben beszámolásra kötelezett. Meg lehet ezt fordítani, csak egy egymondatos alkotmánymódosítás kell hozzá. Azt is megváltoztathatják, hogy a kormány az országgyűlés alá van rendelve, és megváltoztathatják, és lehet ezen túl az országgyűlés a kormány alá rendelve. De szerintem az nem vezet sehova. Arra kérek mindenkit, tartsa be a házszabályt. Legyen az egy megyei képviselő, vagy pedig a miniszterelnök.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most pedig átadom az ülésvezetést dr. Hallerné dr. Nagy Anikónak. Köszönöm szépen az együttműködésüket, és 2 perces technikai szünetet rendelek el.

0: Horváth László képviselő urat illeti a szó, 2 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
1: Bocsánat, köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt állandó.
0: Őre Kenyér címmel. Horváth László képviselő urat illeti a szó, 2 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
1: Bocsánat, köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr, így Péter Pál napján, a aratás hagyományos ünnepnapján azt hiszem, hogy illendő és szükséges, hogy egy parlamenti kérdés keretében is egy olyan problémára hívjam fel a figyelmet, illetve beszéljünk egy olyan problémáról, amelyik most már egyre jelentősebben sújtja a gabona termelőket. Ez egyfajta jövedelmezőségi válság, aminek a lényege az, hogy a felvásárlási árak, a búza, az árpa és a kukorica piacán gyakran nem fedezik a valós termelési költségeket. Ezek a termelési költségek, ezek európai szintű magas termelési költségek, ugyanakkor pedig az értékesítési piacon jelentős gondot jelent az, hogy az ukrán gabona export lenyomja az árakat, és így olyan árversenybe kerülnek önhibájukon kívül a gabona termelők, amelyben költségoldalon nincs valódi mozgásterük. Per pillanat az is kicsit tetézi a bajt, ha lehet így mondani, hogy a forint-euró árfolyam alakulása miatt az amúgy Euróban meghatározott, de forintban kifizetett terület alapú támogatások kapcsán is, nem csak a piaci árakban, hanem a fajlagos támogatási bevételekben is veszteséget szenvednek el így a gazdák. De azt nem is kell hangsúlyozni, hogy egy stratégiai ágazatról van szó, amely döntően befolyásolja az élelmiszerbiztonság és az ellátásbiztonság területét, és hogyha itt költségcsökkentő lépésekre határozzák el magukat a gazdák, akkor ez az ellátásbiztonságban, termésbiztonságban is negatívan fog jelentkezni. Ráadásul úgy, hogy az ukrajnai csatlakozás pedig veszélyezteti ezt a piacot. Kérdezem, ezért államtitkár alatt milyen célzott intézkedésekkel kívánja a kormány kompenzálni a gabonatermesztők veszteségeit? Terveznek-e olyan támogatási vagy kárenyhítési programot, amely egyszerre veszi figyelembe az alacsony piaci árakat, a magas termelési költségeket és az árfolyam miatt csökkenő fajlagos támogatási bevételeket? Elnézést az idő túllépésre. Köszönöm szépen, várom át.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Köszönöm azt is, hogy törekedett az időkeret betartására. Most megadom a szót Molnár János államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Először is szeretném megnyugtatni, hogy a magyar családokat, kenyérgabonában továbbra is többet termelünk, mint amennyire a hazai szükségletünk. Magyar kenyér alapja jövőre is, és idén is a magyar búza lesz, és a magyar kenyér nem azt jelenti, hogy ne látnánk a gazdák problémáit. A kormány elkötelezett abban, hogy fokozódó természeti kockázatokkal szemben a rendelkezésre álló támogatáspolitikai eszközökre támaszkodva a mezőgazdasági termelőket, karöltve minél hatékonyabban fellépjen. Az agrárkárenyhítési rendszer, a KAP stratégiai terv további forrásaival kiegészülve alkalmas eszköz a várható károk enyhítésére. Szükség szerint pótlagos források bevonását is tervezzük, továbbá kérjük az Európai Bizottságot, hogy nyissa meg az általa kezelt mezőgazdasági tartalékot a hazai termék további megsegítése érdekében. Szintén széles körben hozzáférhető kockázatkezelési eszköz a díjtámogatott biztosítások köre, amelynek éves forráskerete 13 milliárd forint. Emellett tervezzük a terület alapú támogatások esetében emelt összegű előleg kifizetésekkel segíteni a termelőket. Már jelenleg is működik a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer, amely segít a termelőket a jövedelmezőségük megőrzésében. A rendszer hatékonyan tudja kezelni a gazdálkodók jövedelemcsökkenését, még azokban az esetekben is, amikor az árfolyamváltozás, a termelési költségek növekedése, piaci árak csökkenése, vagy éppen piacvesztés következik be. Az árfolyamváltozás hatásai kivédésére a megoldás természetesen az euró bevezetése lesz, ami szintén fontos vállalása a Tisza kormánynak. A Tisza kormány álláspontja Ukrajna-európai csatlakozásával kapcsolatban határozott és együttelmű, nem támogatjuk a gyorsított eljárás és vagy feltétek nélküli csatlakozást, és kiemelten kezeljük a magyar nemzeti, illetve gazdasági érdekeket. Minden az Európai Unióhoz csatlakozó kívánni országnak azonos feltételeknek kell megfelelnie. Köszönöm a megtisztelő figyelmét.
0: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt ország.

0: Gyűlés, Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Egyetérte azzal, hogy a nagyváradi premontrei apátság ügye Románia belügye címmel. Nacsa Lőrinc képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkárasszony. Idézet következik, a kormány határozott abban a tekintetben, hogy nem kíván beleszólni más ország belügyeibe. Ezt a választ adta múlt héten a kormány arra, hogy a román hatóságok erőszakos végrehajtási intézkedésekkel hajnalban a rendház falának áttörésével lakoltatták ki a nagyváradi premontrei apátot. A határon túli magyarok kisebbségi létükből fakadóan sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. A mindenkori magyar kormánynak erkölcsi és politikai kötelessége és felelőssége kiállni a külhoni magyar közösségek érdekeiért, jogaiért, és mellettük állni, különösen amikor méltatlanság éri őket. Ezekkel az elvekkel mi is, és Tar miniszter úr meghallgatásán egyetértett, mint fontos elvek. A botrányos nagyváradi esetről nem a magyar kormány tehet, nem terheli felelősség abban, amit a román hatóságok műveltek, ugyanakkor meggyőződésünk szerint nem helyes olyan kijelentéseket tenni a Magyar Országgyűlésben, amelyből a külhoni magyarok úgy érezhetik, hogy magukra vannak hagyva. A mostani esetben is kompromisszumos, méltányos, az egyházi szempontokat is figyelembe vevő megoldás kell. A határon túli magyarok a magyar nemzet szerves részei. Nekünk, anyaországi magyaroknak, különösen az országgyűlési képviselőknek és a kormány tagjainak felelősségünk legalább szót emelni, közben járni, közvetíteni, és ha kell, megvédeni a külhoni magyar közösség tagjait, intézményeit. Amikor a nagyváradi premontrei apátot hajnalban erőszakosan ki akarják lakoltatni a román hatóságok, az szerintünk nem Románia belügye, hanem egy magyar ügy is, hiszen egy magyar egyházi intézmény van bajban. Mi magyarok tudjuk, hogy csak saját magunkra számíthatunk. Ha nem állunk ki egymásért, akkor nem fog senki helyettünk kiállni. Ha most hallgatással a magyar kormány azt üzeni a román hatóságoknak, hogy ez most nem olyan fontos ügy, belefér, akkor akár később felhatalmazva érezhetik magukat, hogy ezt megtehetik. A mi álláspontunk szerint minden olyan ügy, amiben a határon túli magyarok egyenként vagy közösségként méltánytalanságot, joghátrányt szenvednek el csak azért, mert magyarok, akkor nemzeti ügynek kell lennie a közös fellépésünknek. Mindezek alapján kérdezem tisztelettel államtitkár asszonyt, egyetért neke azzal, hogy a nagyváradi premontrei apátság ügye Románia belügye. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Tompánikő államtitkárasszonynak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Sajnálom, hogy nem jutottak el önhöz Böcskei László nagyváradi római katolikus püspök úr szavai a premontrei rendház körüli események kapcsán, de akkor ide idézem. Szomorú és sajnálatos, hogy azt, ami a jogszerű eljárások és a párbeszédre való készség által az egyház és a közösség javára rendezhető lett volna, politikai indítatásból etnikai konfliktus felé kívánják elmozdítani. Kérem, ezt vegye figyelembe ön is. A Tisza kormánynak meggyőződése, hogy a vitás kéréseket békés módon kell rendezni, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a jogi eszközök útján. Ahogyan azt Orbán Anita külügyminiszter asszony múlt héten is megerősítette, bízunk a jogszerű és kompromisszumos megoldásban, ezért a rendelkezésre álló eszközökkel igyekszünk azt mi is elősegíteni. Egyeztetést folytattunk a Szentszék magyarországi és romániai apostoli nunciusával, és azt a biztató visszajelzést kaptuk, hogy a román-római katolikus egyház folyamatosan nyomon követi az ügy alakulását, és mindent megtesz annak kompromisszumos rendezése érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy a történelmi egyházak jogait és intézményeit mindenütt és mindenkor tartsák tiszteletben. Ugyanakkor mindemellett természetesen nem hagyjuk, hogy a szóban forgó konfliktus politikai és etnikai színezetet kapjon. Tehát a Tisza kormány határon túli politikája egyértelmű és világos akkor is, hogyha ez önöknek és a volt Orbán kormánynak szokatlanul szuverén. Ahogyan azt is

0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen államtitkárasszonynak. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Mi történik a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja 2.0 programmal címmel? A kérdésre a miniszterelnök megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter válaszol. Most megadom a szót Szabadi István képviselőnek 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Bizony számos vállalkozó keresett meg bennünket, a Mi Hazánk mozgalmat azzal, hogy a Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja 2.0 program pályázati rendszerében nyertesként szerepelnek, azonban a támogatói okiratot a mai napig nem kapták meg, és a késedelem okáról sem tájékoztatták őket. Ennek következtében a vállalkozások nem tudják megkezdeni a támogatásból tervezett digitális fejlesztéseiket, miközben a beruházási és fejlesztési terveiket a támogatás döntése alapozva már előkészítették. Emellett a konstrukcióban informatikai szállítóként résztvevő kis- és középvállalkozások is arról panaszkodnak, hogy hónapok óta elmaradó kifizetések egyre súlyosabb likviditási problémát okoznak a számukra, már a működésüket is veszélyeztetik. Tavaly évvégén a program végrehajtását végző Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. Néhány lezárt pályázatot ugyan kifizetett, azóta azonban nem érkezett újabb forrás a kivitelezőhöz, és ez okozza a még nagyobb fokozódó problémát. A szállítók sajnos a 22-es csapdájába kerültek, mert a program miatt bővítették ugyan a létszámukat és a kapacitásukat, előfinanszírozták az ügyfelekhez kapcsolódó költségeket, jelenleg pedig az állam tartozását, az állam felé megfizetett áfa mellett hitelfelvétellel vagy más üzletágaik bevonásával finanszírozzák. Álláspontunk szerint a magyar KKV szektor fejlődése szempontjából kiemelten fontos a pályázatok átláthatósága, elfogadhatatlan, hogy hónapokig bizonytalanságban legyenek. Kérem, tisztelt államtitkár urat, azzal kapcsolatban, hogy miért nem kapták meg, illetve bocsánat, miniszter urat, hogy miért nem kapták meg a nyertes pályázók a támogatói okiratot, és mikorra várható ezek kiadása, esetleg ezután tudna-e információt, illetve kutatást végezni. Biztosított-e a program pénzügyi fedezete? Ez is egy nagyon fontos kérdés, nehogy véletlen az legyen, hogy nincs is már rá pénz. Milyen intézkedésekkel kívánják rendezni a nyertes pályázók helyzetét, valamint az informatikai szállítók egyre súlyosabb likviditási problémáit, úgyhogy várom szíves válaszát. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Tanács Zoltán miniszter úrnak, 2 perces időkeretben parancsolja.
2: Tisztelt képviselő úr, tisztelt házelnök asszony, tisztelt ház, valóban egy nagyon fontos kérdésről van szó, hiszen a magyar vállalkozások digitalizációja az elmarad az uniós átlagtól, és ezért minden olyan pályázat vagy forrás, ami ezt a fejlődést segítheti, ez egy fontos dolog. Sajnos az ügy az előző kormány által ránk hagyott számtalan problémás ügy egyike. Itt nem 100 vagy 1000 milliárdos nagyságrendőről van szó, csak 10 milliárd forintról, de nyilván az ebben érintett körülbelül 6000 vállalkozásnak, illetve körülbelül 40 szállító cégnek, akik ezeket a honlapokat, és egyébként nem csak honlapokat, hanem különböző informatikai fejlesztéseket, akár mesterséges intelligencia épülő megoldásokat jellemzően 400 ezer és 1,5 millió forint közötti értékben leszállíthatták egy-egy cégnek. Nyilván őket nagyon rosszul érinti ez a dolog. Mi a probléma? Az előző kormány meghirdette ezt a pályázatot, de arról már elfelejtett gondoskodni, hogy az év fordulójával a pályázatra szükséges és félretett meglévő 10 milliárd forintot fel is szabadítsa a következő évre, és ezért ez az év végén, a tavalyi év végén bevándorolt a költségvetési úgynevezett központi maradvány alapba, és most is ott van. Tehát a forrás megvan, csak az Orbán kormány elfelejtett arról rendelkezni, hogy ezt felszabadítsa, és a pályázók rendelkezésére bocsássa. A probléma jutott hozzánk, ugye 50 napja kormányzunk, hozzánk is érkeztek az IVS-től, a szakmai szervezetektől, vállalkozóktól a különböző megkeresések, és azt tudom számukra mondani, hogy a minisztériumunk már előkészítette azt az előterjesztést, ami a problémának a rendezését célozza. A kormány remélem ezt hamarosan tárgyalja, és én nagyon bízom benne, hogy egy nagyon rövid időn belül a pályázaton résztvevők azok egy világos tájékoztatást tudnak arról kapni, hogy ezt a forrást, ezt meg tudják kapni, és a probléma ezzel rendeződik. Úgyhogy dolgozunk az ügyön, és hamarosan remélem, hogy a kormány tudja tárgyalni majd az előterjesztést. Ennyi. Köszönöm szépen.

0: a miniszter úr. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, Kovács Petra Judit, a Tisza képviselője kérdést kíván feltenni az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Hogyan halad a május végén elrendelt jégkármérséklő rendszer felülvizsgálata címmel? Kovács Petra Judit képviselőnőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
1: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt áramtitkár úr! Önhöz hasonlóan én is ma szólalok meg először a politika szentélyébe. Egyrészt ez nagyon megtisztelő, másrészt örömömre szolgál, hogy az első kérdést önnek tehetem föl. Magyarországon egy egyedülálló országos lefedettségű jégkár csökkentésre hivatott rendszer működik, országos jégkármérséklő rendszer, de a szakzsargonban csak jégerként emlegetik. Aki azt állítja, hogy ez a rendszer képes 100%-ban maradéktalanul eltüntetni a jégverést, az vagy teljesen tudatlan, vagy szándékosan félrevezeti a választókat. A meteorológia és a fizika törvényei világosak, a rendkívül agresszív, gyorsan mozgó szupercellákkal szemben a világ legfejlettebb technológiája sem nyújt garanciát. A jéger feladata a megelőzés. Eléri, hogy az ökrömnyi jégdarabok helyett apró szemű csapadék hújon, ezáltal radikálisan csökkentve a pusztítás mértékét. Bóna Szabolcs miniszter úr május végén elrendelte a rendszer működésének átfogó fölülvizsgálatát, hogy még hatékonyabb és még átláthatóbb legyen. Hiszen mi nem a szőnyeg alá söpörjük a problémákat, hanem a valódi megoldásokat keressük. Kérdezem tehát államtitkár urat, hogyan halad a jéger fölülvizsgálata, mik ennek a céljai, és milyen fejlesztésekkel kívánja a jövőben még hatékonyabbá tenni a szélsőséges időjárással szembeni védelmet. Bízhatnak a gazdák a jégerben? Valóban az ő érdekeiket szolgálja? Várom megtisztelő válaszát.
0: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót Molnár János államtitkár úrnak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Ez a mai nap ez ilyen, mind a ketten először szólunk fel, igazén már 3 magyar igazság, a negyedik meg most jön egyébként. A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer legutóbbi reformja 2011-ben került sor, amelynek eredményeként a korabbiáknál bővebb agrárkárenyítési rendszer, valamint az azt kiegészítő mezőgazdasági biztosítási díjtámogatási rendszer jött létre. Ez egészült ki 2018 májusától az ön által említett országos jégkármérséklő rendszer a jégerrel. Működtető szervként a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara került kijelölésre. A kamarai törvény az országos jégkármező rendszer működtetését az Agrárkamara szolgáltatási közfeladatai között jelölte meg. Azt látni kell, hogy ez nem egy csodafegyver, ahogy ön is mondta, hanem statisztika alapon működő kármérséklő eszköz, amelynek megvannak a technológiai és fizikai korlátai. A rendkívül gyorsan fejlődő és nehezen előre jelezhető szupercellák által okozott jég- és viharkár kivédésére ez nem, viszont a megfelelően telepített minőségi jégvédőháló alkalmas. Hazánkban ez csak 5-6 ezer hektáron került kiépítésre, ez a jégvédőháló, mert magas a beruházási költsége és a gazdaságos megtérülés elsősorban csak gyümölcs ültetvények esetén alkalmazható. A klímaváltozással egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási helyzetek új kihívások elé állítják a mezőgazdaságot. Jelenleg valóban vizsgáljuk, hogyan lehet gazdaságosan és hatékonyan fenntartani a rendszert, és milyen technológiai és strukturális fejlesztésekkel lehet még hatékonyabbá tenni. Arra fogunk törekedni, hogy valamennyi érintett fél, többek között az agrárium, a lakosság, az önkormányzatok és az érintett állami szervek szempontjai megfelelő súlya jelenjek meg. Célunk, hogy a jégkármérséklő rendszer jövővel kapcsolatos döntések széles körű szakmai egyeztetésre és megalapozott tényekre épüljenek. Köszönöm szépen a figyelmét, és ennyi.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen államtitkár úr pontos válaszát időkeretben is. Tisztelt Országgyűlés, dr. Csibi Krisztina, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Mikor indulhat el a dombóváriak által régóta várt új és modern mentőállomás tényleges kivitelezése címmel? Dr. Csibi Krisztina képviselőasszonyt illeti a szó, 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
3: Tisztelt államtitkár úr! Dombóvár és a térség lakói számára az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú kérdés. A város jelenlegi Jókai utca 3 szám alatt található mentőállomása még 1970-ben épült. Az eltelt évtizedek alatt ez az épület teljesen elavulttá vált, minden szempontból felújításra szorul, sőt, finoman szólva, elhanyagolt képet mutat, így már nem felel meg a modern egészségügyi és technikai követelményeknek. Az elmúlt egy évben a dombováriakkal és az itt élő településeken élőkkel közösen elért eredménynek tekintem azt, hogy a kormány az 1461/2025. Számú határozatában felhívta a minisztériumot a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Nagy örömmel vettük a hírt, hogy 2025 végén a beruházási eljárás hivatalosan is elindulhatott, a tervek aktualizálására és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési felhívás megjelent. A folyamat most egy rendkívül fontos mérföldkőhöz érkezett, a beruházásra vonatkozó ajánlattételi határidő nemrégiben 2026. május 6-án járt le. Különösen biztató a tender iránti nagy érdeklődés, az említett határidőig 10 érvényes ajánlat is érkezett. A tervek szerint a dombovári Szent Lukács kórház mellett a Kórház utca 39 szám alatti ingatlanon egy új, 644 négyzetméteres, részben kétszintes, modern épület valósul majd meg, amely 4 mentőautónak ad helyet és 33 dolgozónak biztosít méltó munkakörülményeket, mintegy 850 millió forint értékben. A beruházás becsült időtartama 510 nap, az új állomás átadása pedig 2027-ben várható. Mivel a májusi határidő lezárult, kérdezem miniszter urat, mikor kezdődhet meg a dombovári mentőállomás tényleges építése? Köszönöm előre is megtisztelő válaszát.
0: Köszönöm szépen, képviselő asszony, most megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő asszony, köszönöm szépen a kérdését. Higgye el, hogy ha az elmúlt 16 évben ilyen fontos beruházásokat elvégeztek volna, akkor valószínűleg nem ülnénk itt mi most 141-en. Nehéz ilyenkor megszólalni, már csak azért is, mert emberi ésszel, épésszel felfoghatatlan összegeket költöttek el gyűlöletpropagandától, elkezdve luxusminisztériumon át, nem tudom, Mohácsi Dunahídra, ahol még 2050-ben se fognak járni autók, ahelyett, hogy például az ilyen mentőállomásokat felújították volna. Az elmúlt 16 év során lett volna erre lehetőségük, nem tették meg, ezért álságos ilyenkor rajtunk számon kérni azt, hogy mikor fogjuk mi ezt elvégezni. De a mentőállomással kapcsolatban arról tudok önnek tájékoztatást adni, hogy a Fidesz kormány valóban megalkotott nem is egy, hanem rögtön 2 kormányhatározatot. Az elsőt még a Covid-járvány idején 2020-ban, amelyben kifejezik, hogy elkötelezettek Dombóváron egy új mentőállomás építésére irányuló beruházás megvalósítása iránt. Hát nem tudom, mi történt volna, hogyha nem elkötelezettek. Ezzel szemben jelenleg a közbeszerzési eljárásban beérkeztek az első körös ajánlatok, azoknak az értékelése folyamatban van. Ezt követően kerülhet sor az eljárás lezárására, és ezután a további szükséges lépések megtételére, valamint a kivitelezés megkezdésére. Hogyha elkezdték volna nem is 16 éve, de mondjuk 5 éve, amikor, bocsánat, 6 éve, amikor ezt a kormányhatározatot hozták, és forrásokat is allokáltak volna, akkor már lehet, hogy a kampányban át is adhatták volna. Ezt majd mi fogjuk megtenni. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Rétvári Bence, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Kinek higgyünk? Lannert Juditnak vagy Kaproncai Balázsnak címmel? A kérdés megválaszolásával a miniszterelnök úr a téma szerinti feladat és hatáskörrel rendelkező Lannert Judit Orsolya oktatás és gyermekügyi minisztert bízta meg. A kérdésre a miniszter felkérésére Kaproncai Balázs államtitkár fog válaszolni. Most megadom a szót Rétvári Bence képviselő úrnak 2 percben.
5: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Eljött a Tisza kormány idő alatt az egyetem bezárásoknak a korszaka. Lannert Judit oktatási miniszter asszony június 12-én kiírta a Facebook oldalára, hogy felmenő rendszerben kivezetjük a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Fura egyetemi autonómia, hogy egy miniszter a Facebook oldalán közli, hogy egy egyetemen megszűnik egy képzés. Mi azt hittük, hogy az egyetemeknek azért van beleszólása abba, hogy milyen karaik és milyen képzésük van, de úgy látszik a Tiszaféle egyetemi autonómia elképzelés az, hogy minisztériumból Facebookon megüzenik a karnak, hogy ott kivezetik a képzésüket. Nagyon sokan megijedtek, hát sokan oda felvételiztek. Számolták a pontjaikat, hozott pontok, szerzett pontok. Szeretnének pedagógusok lenni. Erre a karra felvételiztek, mert itt vannak a legjobb ösztöndíjak. Elszánták magukat, 18 éves fiatalok, hogy tanárok akarnak lenni. Ezt a hivatást választják, majd a miniszter kiírja, hogy hiába jelentkeztek erre a karra, már nem fogják őket felvenni. Nagyon sok család esett kétségbe, hogy hogy lehet, hogy egy felvételi eljárás közben egész egyszerűen törlik azt a szakot, amire ők felvételiztek. Ráadásul úgy, hogy minnyáján azt szeretnék, ha minél több helyen lenne pedagógus képzés, ezt képest ők szűkíteni akarják a pedagógus képzést. De aztán jött a reménysugár. Államtitkár úr felszólásait a parlamentben 10 nappal később, 22-én. Míg miniszter úr azt mondta, hogy felmenő rendszerben kivezetik a pedagógus képzést, ön azt mondta, hogy erről semmifajta hivatalos döntés nincs, álinformációk és híresztelések vannak erről. Hát ezeket az álinformációkat és ezeket a híreszteléseket a miniszter azt mondja, a saját Facebook oldalán terjeszti. Ezért ijedtek meg nagyon sokan. Mi azt kérjük önöktől, ne romboljanak, ne a diákokon vezessék le a politikai bosszújukat. Ők tanárok szeretnének lenni. Szeretnék a legjobb ösztöndíjak között ezt a hivatást elsajátítani a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ne rajtuk álljanak bosszút, biztosítsák a lehetőséget arra, hogy akik jelentkeztek erre a karra, akik megfelelnek a felvételi követelményeknek, azok hadd legyenek már tanárok. Mert ha az önök bosszúja így beteljesedik, akkor őnekik egy évet kell várni, és egy év múlva felvételizhetnek valahol máshova. De először is kimond igazat, a miniszter vagy az államtitkár? Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkár úrnak 2 percben.
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház és tisztelt képviselő úr. Először is leszögezem, nem kell senkinek félnie semmitől ebben a helyzetben. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban mi itt mind azért dolgozunk minden nap, hogy mind a diákok, a tanárok és a szülők is egy sokkal minőségibb 21. századi igényeit is kiszolgáló oktatási rendszer részesei legyenek. Egy olyan rendszert szeretnénk kialakítani, amely elismer, megbecsül, felzárkóztat, tehetséget gondoz, amely nevel, és amelyre mindannyian együtt büszkék lehetünk. Egy olyan iskolarendszert is, ahova a szülők is nyugodt szívvel engedik el a gyermekeiket, ehhez pedig a 21. századi felkészült pedagógusokra van, és lesz is szükség. Az oktatási rendszernek a teljes körű felülvizsgálata zajlik, és ebbe beletartozik a pedagógus képzés is. Ennek során szembesültünk azzal a ténnyel, aminek hangot is adtunk, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen zajló pedagógus képzés kivételes szabályozási környezetben indult el, és a képzés indítására a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság előzetes szakvéleményének beszerzése nélkül került sor, ami szakmailag elfogadhatatlan. Ráadásul ennek a képzésnek az adott képzőhelyen nincsenek hagyományai, miközben a patinás pedagógus képzőhelyeken az előző kormány elhanyagolta. Ahogy a miniszter asszony közösség oldalán is láthatják, minden nap fontos szakmai egyeztetéseket folytat, amelyekben minél szélesebb kört igyekszik bevonni. Higgyen bátran mindkettőnknek, azt javaslom. És higgye el nekünk, hogy egyetlen olyan döntés sem fog meghozni a kormány, amelyben a pedagógus hallgatókat hátrányosan érinteni. Mert az Oktatási Minisztérium célja az értékteremtés és az oktatás ügyfejlesztése. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Biztosítják-e a kulturális dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülését címmel? Szabadi István képviselő urat illeti a szó 2 percben.
7: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt ház. A Tisza kormány a kulturális szektor átfogó bérrendezésére készül, amivel nagyon egyetértünk. A programjukban szereplő 25%-os ágazati bérrendezést ugyanakkor nem tartjuk elegendőnek, mert a legtöbb kulturális dolgozónak nem havi 50-70 ezer forint hiányzik a családi kasszából, hanem havi 300 ezer forint legalább. A muzeológusok 2-3 diplomával sem keresnek annyit, mint máshol a segédmunkások, és ez rendkívül méltatlan. Az Orbán kormány 2021-ben a kulturális ágazatot a munkatörvénykönyve hatálya alá sorolta, azóta nem tartoznak semmilyen bérrendezésre. tábla alá, a jubileumi juttatások megszűntek, kevesebb szabadságuk van, elmaradtak a szociális juttatások. A dolgozók bére rendkívül nagy szórást mutat, nagyban függ az igazgatók lobby erejétől, vidéki vagy fővárosi intézményről van szó, ezért az egyes intézmények között többszörös bérkülönbségek vannak. Emellett az intézményen belül is komoly bérfeszültségek alakulhatnak ki az egyes munkakörök, valamint a régi és új dolgozók viszonylatában egyaránt. Az év elejé 15%-os béremelés ellenére sok szakdolgozó fizetése alig több a garantált bérminimumnál, akik egy hónapban gyakorlatilag csak lakhatásra és élelmiszerre tudnak költeni, semmi mást nem tudnak megvásárolni, ahhoz, hogy pedig még félre is tegyenek egy kis pénzt, arra teljesen zéró a lehetőség. Hiányosak a védőfelszerelések, a munkakörülmények sem megfelelőek, ezért óriási fluktuáció a pálya nem vonzó a fiatalok számára, és azért a kultúrának eme részén ez egy óriási hiányosság, illetve defekt. Ezért kérem szíves válaszát azzal kapcsolatban, hogy a kulturális szféra bérrendezésénél figyelemmel lesznek-e a kialakult bérkülönbségekre, az önök által elrendelt szakmai vizsgálatok kiterjednek-e az intézmények esetleges felelőtlen gazdálkodására is, ez is egy rendkívül lényeges kérdés, biztosítják-e a magyar kultúra őrzőinek a megbecsülését, tisztességes fizetését és a munkakörülményeit. Várom szíves válaszát, köszönöm.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Szeretném megnyugtatni önt, illetve a kormány nevében tolmácsolni a kulturális ágazatban dolgozók felé köszönetünket mindezért a kitartásért, amelyel az elmúlt 16 év mostoha körülményei között is elhivatottan végezték munkájukat, úgy, hogy közben sem anyagi, sem erkölcsi megbecsülésben nem részesültek. Ahogyan ön is fogalmazott, megbecsülés helyett a közalkalmazotti státuszuk megszüntetését, a közgyűjteményi terület szétforgácsoltságát, szervezeti autonómiájuk megszüntetését, központosítós irányítást és morzsaként csepegtetett béremelést kaptak a kulturális szféra dolgozói. Abban is igaza van képviselő úrnak, hogy a 15%-os emelés a kulturális szféra bérhelyzetében érdemi javulás nem eredményezett, ugyanis a foglalkoztatottak 37%-ának a bruttó bére továbbra sem éri el az 500 000 forintot. És eközben mit láthattunk, míg az Orbán rendszer a nemzeti kulturális alap milliárdjaival tömte ki a saját kultúrharcosait, addig azokat, akik valóban a magyar kulturális örökség megőrzésért és bemutatásáért dolgoztak, éhbéren tartotta. A kérdésre a válaszom egyértelmű tehát, választási programunknak megfelelően a kulturális ágazat munkatársai számíthatnak a Tisza kormányra. Egyrésztről visszaadjuk számukra az intézményi önállóságot, megszüntetjük a közgyűjteményi terület központosítását, és átvilágítjuk a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központját és számos más háttérintézmény gazdálkodását is. Az ehhez kapcsolódó vizsgálatokat már el is indítottuk. A Tisza kormány nem egyszeri béremelésben, hanem igazságosabb bérstruktúrában, átlátható intézményi gazdálkodásban és kiszámítható kulturális életpálya kialakításában érdekelt, melyet a kulturális közfeladat ellátó foglalkoztatottakkal történő párbeszédre építve fogunk megteremteni. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen államtitkár asszonynak. Dr. Latorcai Csaba képviselőnek adom meg a szót. Ügyrendi kérdésben jelezte képviselő, hogy szólni kíván. 1 perces időkeretben áll rendelkezésére az idő.
9: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Csodálkozom, hogy nekem kellett szót kérni, hiszen Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter kérte azt minden magyar embertől, hogy amíg a hőségriadó tart, este 6 és 9 óra között spóroljon az árammal, és hozott jó példákat is. Most már 40 perc elmúlt 6 óra, és ugyanúgy megy a hűtőrendszer itt az országgyűlés üléstermében, ugyanúgy mennek a reflektorok. Tisztelettel azt javaslom, hogy amíg a hőségriadó tart, addig kapcsolják ki a hűtést, és a lámpákat is vegyék lejjebb. Ha kell, akkor szavazzon erről az országgyűlés. Sajnálom, hogy ezt nekünk kellett kezdeményezni. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, soron következik a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Mellétei Barna Márton, a Tisza képviselője által benyújtott előterjesztés Téper 123-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Most megadom a szót dr. Cipa Andrásnak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő.
10: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! A Törvényalkotási Bizottság 2026. 6. hó 25-én tartott ülésén a házszabály 46. paragrafusa szerint megtárgyalta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló TPR 123. számú törvényjavaslatot. A törvényjavaslathoz a Törvényalkotási Bizottság kormánypárti tagjai 5 pont terjedelemben nyújtotta be módosítási szándékot első hivatkozási számon. A bizottság saját módosítási javaslatát az előterjesztő Melétei Barna Márton képviselő úr támogatta, amivel a kormány is egyetértett. A Törvényalkotási Bizottság a módosítási szándékot támogatta. Az elfogadott módosítási szándék számos végrehajtási kérdést rendez a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésével összefüggésben. Az egyik módosítás pontosítja a hivatal megszüntetésének a joghatásait. Bár a Szuverenitásvédelmi Hivatal az igazságügyi minisztériumba való beolvadásával megszűnik, a módosítás rögzíti, hogy az igazságügyi minisztérium a Szuverenitásvédelmi Hivatal által ellátott feladatokat közfeladatként nem látja el a továbbiakban. Ez egyértelművé teszi, hogy a hivatal megszüntetése a tevékenységének tényleges lezárását is jelenti. Az elfogadott módosító javaslatok rendezik a hivatal dolgozóinak a jogállását is. A hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya a törvény hatályba lépésével megszűnik, a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi 107-es törvény rendelkezéseire figyelemmel. A munkáltatói intézkedéseket az igazságügyi minisztérium hozza meg. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek is megszűnik a megbízatása a törvény hatályba lépésével. A módosítás rögzíti, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és az elnökhelyettesei nem jogosultak végkielégítésre, továbbá a megbízatásuk megszűnését követő 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Ez az átláthatóságot és a közélet tisztaságát szolgáló garanciális elem. Új szabályként került be az is, hogy a hivatal által kezelt adatokat a jogutód igazságügyi minisztérium kizárólag a folyamatban lévő eljárások lezárásához szükséges mértékben kezelheti tovább. Az elfogadott módosítás egy másik ponton elhagy egy korábbi rendelkezést, amely az integritás hatóság vagyonnyilatkozati eljárásokkal kapcsolatos ellenőrzési jogköreit módosította volna. Erre azért nincs már szükség, mert az országgyűlés időközben egy másik törvényalkotási eljárásban ugyanezt a kérdést rendezte, így ez a szabály okafogyottá vált. Szintén változik a hatályba lépés időpontja. Az eredeti javaslat szerint a törvény már a kihirdetését követő napon hatályba lépett volna, de az elfogadott módosítás ezt a kihirdetést követő 15. napra tolta ki, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a szükséges átadás átvételi, munkajogi és egyéb adminisztratív feladatok elvégzésére. Végül az elfogadott módosítások két olyan rendelkezést is elhagynak, amelyekre már nincs szükség. Egyrészt módosításra kerül a sarkalatossági záradék az alaptörvény időközbeni változásai miatt, másrészt törlésre kerül az a felhatalmazás, amely alapján az igazságügyi miniszter külön rendeletben szabályozhatta volna a megszüntetés részleteit. Ez utóbbira azért nincs szükség, mert az államháztartási törvény és annak végrehajtási szabályai már teljes körűen rendezik ezeket a kérdéseket. Összességében tehát az elfogadott módosító javaslatok nem a törvényjavaslat célját változtatják meg, hanem annak végrehajtását teszik jogilag pontosabbá, átláthatóbbá és a gyakorlatban is egyértelműen alkalmazhatóvá. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. paragrafus 5. és 7. bekezdése alapján 14 igen, 7 nem, szavazattal, nulla tartózkodás mellett fogadta el. Ezért kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni? Igen, Melétei Barna Mártonnak megadom a szót 15 perces időkeretben. Mielőtt elkezdeni a felszólalását, tájékoztatom, hogy az esetleges zárszó ismertetésével együtt kell számolni az időkeretet. Köszönöm. Fogok férni.
11: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés, mai napi nagyon heves vitákat követően végre egy olyan törvényről tudunk beszélni, mert azt hiszem, hogy alapvetően egyetértés volt a teljes házban. És azt is köszönöm, hogy a beérkezett módosító javaslatokat megkaptuk, és ezekkel kapcsolatban alapvetően jobbá lett, ahogy a képviselőtársam jelezte, maga a normaszöveg is. A pozitívumként, az egyetértés jeleként tekintek arra, hogy az általános vitában és a bizottsági vitában is politikai észrevételeken kívül érdemi észrevétel, koncepciális kérdés nem merült fel, koncepciós kritikát egyáltalán nem hallottunk. Egyedül brüsszeli paktumot, személyeskedést és hasonló észrevételeket kaptunk Szűcs Gábor képviselőtársamtól és másoktól is. Juhász Hajnak a képviselőasszony a KDNP részéről viszont megfogalmaz egy mondatot, amivel teljes mértékben egyet tudok érteni. Idézem. A szuverenitás megjelenik még abban, vagy jelenik meg abban, hogy kidönt az ország energiapolitikájáról, kidönt a migrációról, kidönt a mezőgazdaság jövőjéről, kidönt a gyermekek neveléséről, és kidönt a magyar munkahelyekről. Ezzel mélyen egyetértek, és válaszolok is erre a kérdésre, nem a szuverenitás védelmi hivatal, hanem alapvetően a szuverén magyar országgyűlés, és a kormány dönt mindezekről a kérdésekről. Pontosan azért küzdöttünk éveken át, két éven keresztül a Tiszával, hogy ez ne így legyen, ne Moszkvában döntsenek a magyar energiapolitikáról, legjobb esetben valami homályos alkuban, és hogy ne épüljön titkos migránstábor Vitnyéden, és hogy általában a minket érintő fontos kérdésekről ebben az épületben, ebben a testületben szülesnek döntések. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése kis lépés ebben a folyamatban, de maga a demokratizálódás, jogállami folyamat viszont hatalmas ugrás lesz, ha nem is az egész emberiségnek, de nekünk, magyaroknak biztosan. Apáti úr bár nincs itt, de a Mi Hazánk részéről megfogalmazta azt az igényt, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetés esetén a felszabaduló forrásoknak a valódi szuverenitásvédelemre kell átcsoportosítani. Én azt gondolom, hogy a teljes frakciónk ezzel egyetért, úgyhogy majd biztos vagyok benne, hogy ezzel a kérdéssel tudunk továbbiakban együtt dolgozni. Összegzésképpen annyit tudok mondani, hogy mind az általános vitában, mind pedig a bizottsági vitában a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése még a kormánypárti képviselőknek sem fájt. Ellenvélemény, ahogy mondtam, leginkább csak egy kötelező gyakorlat volt a képviselők részéről. Ugyanakkor ennél sokkal fontosabb, hogy ez az, mármint hogy a megszüntetése a szuverenitásvédelmi hivatalnak, amire a magyar emberek hatalmas többsége leadta a szavazatát. A működés emberséges Magyarország elképzelhetetlen egy átlátható demokratikus és a jog uralmán alapuló állam nélkül. Ennek pedig nem lehet része, ahogy azt már korábban is elmondtam, egy olyan szervezet, amelynek semmilyen más célja, funkciója nincsen, mint az ellenzéki állampolgárok, civil szervezetek, sajtótermékek önkényes zaklatása. Nem a 10 milliókért megrendelt mesterséges intelligenciával készített úgynevezett jelentések fogják megvédni Magyarország szuverenitását, hanem a magyar érdekeket, függetlenséget, jogállamiságot és a demokráciát következetesen érvényesítő és megvédő határozott kormányzati politika és fellépés. Én összességében nem várok nagy vitát, most ebben a szakaszban sem. Azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy ez a hivatal nem töltötte be azt, ha egyáltalán volt valami pozitív szándék a megalakításakor, tehát a célt, amire létrehozták, illetve amire valójában létrehozták, az betöltötte, arra viszont egy demokratikusan működő országban nincs szükség. Úgyhogy kérem a tisztelt háznak a támogatását a törvény elfogadása kapcsán.
0: Köszönöm szépen az előterjesztő felszólalását. Most kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy a kormány részéről kíván-e valaki felszólalni. Igen, dr. Bódis Péter államtitkár úr jelezte a felszólalását. Mielőtt megadnám a szót, felhívom az ő figyelmét is, hogy a vitában történő felszólalására összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Köszönöm.
12: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Rövid leszek, mert én is egyetértek az előttem felszóló képviselőtársammal abban, hogy én is úgy emlékszek rá az általános vitáról is, hogy egy rövid vitát folytattunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és az sem szakmai, hanem inkább politikai jellegű vita volt. Azt, amit már korábban is az általános vitát megelőzően elmondtam, továbbra is fenntartom, nem kívánom megismételni. A TAB ülésen is egyébként, ahogyan azt Cipa képviselőtársam említette, olyan módosítások kerültek elfogadásra, amiket benyújtottunk, és egyéb vita ott sem volt a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésével kapcsolatban. én sem számítok most sem egy komolyabb vitára. Annyival egészíteném ki talán még egyébként képviselőtársamat, hogy ez az évi 6 milliárd forintból fenntartott hivatal továbbra sem tudom, hogy milyen eredményeket ért el, azon túl, hogy mondjuk megpróbált elhallgattatni, elnémítani kormánykritikus hangokat, úgyhogy a kormány támogatja az előttünk fekvő törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. Én kívántok.
0: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Köszönjük. Tisztelt Országgyűlés, a kijelölt Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság előadót nem állított. Most a képviselői felszólalások következnek a napi rendszerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Most elsőként megadom a szót Virág Gabriella Mária, Tisza képviselőasszonynak. Parancsoljon.
13: Tisztelt Elnök asszony, tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés 2023 végén fogadta el azt a jogszabályt, amelyet a kormány szuverenitásvédelmi törvényként nevezett el. A valóságban azonban ez a szabályozás nem a magyar állam, nem a magyar polgárok és nem a magyar demokrácia szuverenitását védi, hanem a hatalom önkényes működését. Ennek a törvénynek az alapján jött létre a szuverenitásvédelmi hivatal, amely 2024. februárjában kezdte meg a működését. Tisztelt Ház! A szuverenitás, legyen szó népszuverenitásról, jogszuverenitásról, vagy az állam belső és külső önállóságáról, valóban védendő érték, mindezek a modern alkotmányos demokrácia alapjai. De ennek a hivatalnak ehhez semmi köze nincs. Nem véd semmiféle méltánylandó szuverenitást. Nem a közjót szolgálja, nem a magyar emberek szabadságát és biztonságát erősíti. A kritikusok nem véletlenül nevezték el önkényvédelmi hivatalnak, működése az autokratikus hatalom önvédelmét szolgálta, és nem a nemzet érdekét. Már a szuverenitásvédelmi törvény előkészítésekor is komoly aggályokat fogalmazott meg az Európai Tanács, Európa Tanács emberjogi biztosa. Arra figyelmeztetett, hogy a szabályozás olyan tág és ellenőrizetlen jogköröket ad a hivatalnak, amelyekkel a hatalom bárkit ellenségként bélyegezhet meg, bárki ellen felléphet, akár politikai alapon. Mint később kiderült, ez a félelem sajnos nem volt alaptalan. A kormányfő javaslatára kinevezett, vezetővel működő hivatal korlátlan adatgyűjtési jogkörrel rendelkezik. Érzékeny, személyes információkat kérhet be bárkitől, bármiféle külső felügyelet vagy jogorvoslati lehetőség nélkül. A vizsgálatok ellen nem lehet fellebezni, a jelentések ellen nem lehet védekezni. A törvény kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a hivatal vizsgálata nem minősül közigazgatási eljárásnak, ezért bírósághoz sem lehet fordulni. Tehát összességében egy olyan intézmény működik ma Magyarországon, amely a jogállamiság alapelveivel ellentétes módon jár el. A független média szereplői, a civil szervezetek, valamint az Európa Tanács emberjogi biztosa egyaránt arra figyelmeztettek, hogy a szuverenitásvédelemnek nevezett konstrukció valójában súlyos kockázatot jelent a polgári és politikai jogokra, a demokráciára és a társadalmi párbeszédre. A szuverenitásvédelmi törvény szándékosan pontatlan, tág fogalmakat használ, amelyek alapján bármilyen közéleti megnyilvánulásra ráhúzható, hogy külföldi érdekeket szolgál. A hivatal gyakorlati működése során is láthattuk, hogy tevékenységével nem a valódi fenyegetéseket célozta, nem az autoriter államok befolyásolási kísérleteit, nem a dezinformációs kampányokat, nem a titkos szolgálati aktivitást, hanem sok esetben a hazai civil társadalmat, a független médiát, a kritikus hangokat. Tisztelt Országgyűlés! Ki kell jelentenünk, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal nem védi Magyarország szuverenitását. Nem védi a magyar embereket, nem védi a demokráciát, ellenkezőleg az autokratikus hatalomgyakorlás egyik eszközeként működött. A félelemkeltés, a megfélemlítés, a társadalmi részvétel visszaszorítása volt a célja, nem a szuverenitás védelme. A demokrácia a bizalomra, az átláthatóságra, a közösség erejére épül. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése ezért nem gyengíti, hanem erősíteni fogja Magyarország szuverenitását, azt a szuverenitást, amely a polgárok szabadságán, a jogállamiságon és a demokratikus intézményeken alapul. Kérem a tisztelt házat, hogy támogassa a benyújtott törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönöm szépen képviselőasszonynak. Most megadom a szót Szűcs Gábor, Fidesz képviselőjének. Parancsoljon Önnél a szó.
14: Köszönöm a szót, elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Mindenekelőtt csak egy-egy mondatban reagálnék a megszólalókra. Mellétei képviselőtársam mondta, hogy személyeskedés hangzott el. Igen? Mondja még, Mellétei Barna képviselő úr. Jó, rendben, bocsánat. Nem akartam csak az egyik részét mondani, nem volt szándékos képviselő. Mellétei Barna képviselőtársam mondta, hogy személyeskedés hangzott el. Igazából idézetek, meg tények ismertetése volt, ami elhangzott, az szerintem nem minősül személyeskedésnek. Úgyis államtitkár úrra reagálva egyetértek, hogy alapvetően egy politikai vita volt itt, nem technikai vitáról. Ebben igaza van, de hát azért, mert ez egy politikai kérdés, hogy egy szuverenitásvédelmi hivatalt valaki megszüntet, vagy nem szüntet meg. Ez önöknek ígérete volt, kérdés, hogy miért volt ez olyan fontos. És Virág képviselőtársamnak szeretnék még reagálni. Azt mondta, hogy tág és ellenőrizetlen jogkörök voltak a szuverenitásvédelmi hivatalnál. Tisztelt képviselőasszony, ön szerintem a saját vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalukra gondol. Ott vannak elképesztően tág jogkörök, és szerintem nem teljesen tisztázott az, hogy mégis mit csinálhatnának, és hol vannak a határok. Na de akkor nézzük mégis a szuverenitásvédelmi hivatalt, mert ez itt a tárgya ennek a vitának. Ugye 2024. februárjában jött létre, és pont azzal a céllal, hogy védje Magyarország önrendelkezését. Deklarált feladata volt a külföldi befolyásolási kísérletek feltárása és vizsgálata a politikában, a médiában és a civil szférában, megelőzve az illegális külföldi kampányfinanszírozást és a nemzeti érdek sérülését. Szerintem ez egy legitim cél, de mégsem lepődtünk meg azon, hogy megszüntetik, és igen, itt van az idézet, a híres idézet, hogy pici szuverenitásról le kell mondani. 2024. október 15-éről származik az idézet, az önök miniszterelnöke mondta. E tekintetben mondjuk legalább hű maradt a szavához. Érdekes, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal támadják, megszüntetik, míg a Brüsszel által a nyakunkba ültetett integritás hatóságot elképesztően tárgyokkörökkel ruházzák fel. Hivatkozni szoktak ugye itt a hivatal vezetőjének a magas fizetésére, csak hogy a helyzet az, hogy az integritás hatóság vezetőjének pontosan, forintra pontosan ugyanannyi a fizetése. A nagy különbség az, hogy a hatóság elnökével ellentétben a hivatal vezetőjével szemben nincs büntető eljárás. A hatóság vezetőjét hűtlenkezeléssel, hivatali visszaéléssel és közokirat hamisítással vádolják, mivel a vád szerint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott. Azzal nincs baj, a szuverenitásvédelmi hivatallal, ahol ilyen fel sem merült, ott probléma van. Épp szokott lenni továbbá még önöknél a hivatallal szemben az is, hogy milyen sokba került a magyaroknak, talán államtitkár úr mondta a 6 milliárd forintot. Én felfelé kerekítek, ugyanis nem kerekítés, 6,9 milliárdba évente. Az integritás hatóság ezzel szemben 14,2 milliárd forintba kerül a magyar adófizetőknek, de azzal nincsen probléma, végül is ez csak 7,3 milliárd forinttal több, kicsit több, mint a kétszerese. Arról lenne szó, hogy a Magyar Péterféle pici szuverenitásról lemondás esetünkben a hivatal megszüntetése is előfeltétele volt az uniós források hazahozatalának. Csak mert a brüsszeli paktumról, arról a megállapodásról, amit a bizottsággal kötöttek annak érdekében, hogy majd egyszer megkaphassuk a nekünk jogosan járó forrásokat, önöktől sokat nem tudhattunk meg. Ursula von der Leyen egyébként egy fokkal bőbeszédűbb volt, ő Magyar Péter mellett állva elmondta, hogy a magyar kormánnyal közösen dolgoznak a migrációs paktum végrehajtásán. Ezt a miniszterelnök végrehallgatta, és végighallgatta, és nem is cáfolta. A migrációs paktum végrehajtása mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése is ilyen elvárás volt Brüsszel részéről, vagy mi volt ezzel a cél? Köszönöm a választ.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Bodóczi István, Tisza képviselőjének. Parancsoljon.
15: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Majd olyan döntés előtt állunk, amely alapjaiban határozza meg azt, hogy milyen országban akarunk élni. Egy szabad, demokratikus Magyarországon, ahol az állam valóban megvédi az állampolgárait, vagy egy olyan országban, ahol egy állami hivatal hallgattathatja el a saját polgárait a szuverenitás védelme egyében. Van egy egyszerű kérdésem önökhöz, amire a mai napig nem kaptam őszinte választ. Mitől félt a Fidesz kormány? Mitől féltek annyira, hogy külön hivatalt hoztak létre a saját állampolgáraink megfigyelésére és megbélyegzésére? A valódi kérdésektől talán? A kritikától, vagy magától a szabad gondolkodástól féltek? Mert aki valóban a magyar szuverenitást védi, az nem a saját polgáraiban keresi az ellenséget, tisztelt képviselőtársaim. Az nem a hazai civil szervezeteket, a független sajtót és a politikai ellenfeleit kiáltja ki hazaárulónak. A valódi szuverenitás védelem nem befelé, a nemzet tagjai ellen harcol, hanem kifelé, azok ellen, akik valóban veszélyeztethetik Magyarország függetlenségét és biztonságát. A nemzeti egységért dolgozik, és nem pedig a megosztásért, ahogyan azt önök hosszú éveken keresztül tették. Nézzünk a tényekkel szembe, és tegyük fel a legfontosabb kérdéseket ebben az ügyben. Amikor a Pegazus ügy kirobbant, és kiderült, hogy magyar újságírókat, ügyvédeket és üzletembereket figyeltek meg egy terrorizmus elleni szoftverrel, hol volt ez a fene nagy szuverenitás? Amikor az orosz titkosszolgálatok lényegében átjáróháznak használták, és kényük, kedvük szerint feltörték a külügyminisztérium informatikai rendszereit, miközben a kormány ezt hetekig hazugságnak nevezte, hol volt ez a hivatal? Hol volt a nemzeti szuverenitás, amikor idegen hatalmak a diplomatáink és ügyeink legtitkosabb adatai között böngészgethettek szabadon? Amikor Magyarország stratégiai és nemzetbiztonsági érdekei nyíltan veszélybe kerültek, ez a gépezet sehol nem volt, képviselőtársaim. Csöndben maradt, félrenézett, és ami a legszégyenteljesebb, még falazott is. Viszont amikor újságírókat, oknyomozó műhelyeket, civileket vagy ellenzéki szereplőket kellett célkeresztbe állítani, vizsgálni, listázni és ellehetetleníteni, akkor hirtelen olajozott módon működött a gépezet. Akkor hirtelen volt erőforrás, volt apparátus és volt politikai akarat is. Ez nem szuverenitás védelem, tisztelt képviselőtársaim. Nevezzük a nevén, ez egy politikai fegyver. Egy adminisztratív bunkósbot a hatalom kezében. 36 éve azért bontottuk le az állampárt megfigyelő rendszerét, a 3x3-as ügyosztályok világát, hogy az a sötét korszak soha többé ne térhessen vissza. Azért küzdött a népünk a rendszerváltáskor, hogy egyetlen magyarnak se kelljen attól félnie, hogy a véleménye, a munkája vagy a kritikus hangja miatt állami listára kerülhet. Önök pedig pontosan ugyanazt a logikát építették újjá. Más néven, modern technológiával, de ugyanazzal a céllal. A cél nem a hazavédelme volt. A cél a megfélemlítés és az elhallgattatás volt. Az önök célja a társadalom végletes megosztása, a gyanakvás és a félelem légkörének folyamatos fenntartása volt. Azt akarták elérni, hogy az emberek kétszer is meggondolják, mielőtt felemelik a szavukat az igazságtalanság ellen. Azt akarták, hogy a civil kurázsit felváltsa az öncenzúra. Mi azonban egy másik Magyarországban hiszünk. Egy olyan Magyarországban, ahol a hatalom a saját állampolgárait szolgálja, ahol a kritikus hangokat a demokrácia elengedhetetlen részeként tiszteletben tartják és védik. Egy olyan országban, ahol a hatóságok a valódi, külső és belső nemzetbiztonsági veszélyek elhárítására összpontosítanak, és ezt határozottan, professzionálisan és a jogállami garanciák maradéktalan betartásával végzik. A szuverenitás nem a kormány kizárólagos tulajdona. A szuverenitás kizárólag a népé. És a nép szuverenitását éppen azt csorbítja legjobban, ha megfosztják a hiteles információktól, a szabad vita lehetőségétől és a számonkérés jogától. Ezért támogatom, és ezért kezdeményezzük a szuverenitás védelmi hivatal azonnali hatályú megszüntetését. Ennek az intézménynek nem helye, nincs helye egy európai demokratikus jogállamban. Ez a hivatal egy történelmi tévedés, egy szégyenfolt a magyar demokrácia szövetén. Ezért kérem most minden képviselőtársamat pártállástól függetlenül, szavazzanak a megbélyegzés ellen, ha eljön az idő, szavazzanak a szabadságra. Köszönöm, hogy meghallgattam.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Juhász Hajnalnak, a KDNP képviselőasszonynak, parancsoljon.
16: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselő társaim! A szuverenitásvédelmi hivatal létrehozása mögött azzal felismerés állt, hogy a 21. században teljesen megváltoztak a szuverenitás elleni fenyegetések, vagy nyílt politikai formában jelentkeznek. A hivatal feladata volt, hogy felterje azokat a külföldi politikai, gazdasági és jogi befolyásolási kísérleteket, amelyek hazánk alkotmányos önazonosságát, nemzeti érdekeit vagy demokratikus működését sérthetik. Konstruktív javaslat. A mostani javaslat azonban nem a hivatal reformjáról szól, képviselőtársam, ezt a vitát már lefolytattuk, hanem az azonnali megszüntetésről. Ez nem szakmai korrekció, hanem egy intézményi eszköz gyors és indoklás nélküli felszámolása. Itt a pontnak a vége. Nem kérdés, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése egyértelműen Brüsszel követelése volt, és feltétele az uniós források lehívásának. Mutatja azt is, hogy a kormány mindeddig nem nevezett meg semmilyen konkrét mechanizmust, vagy új intézményt, amely a hivatal megszüntetése után átvenné a külföldi befolyásolási kísérletek feltárásának feladatát. Gondolom, ez önöknek nem fontos. Különösen visszás ez annak a fényében, hogy miközben a szuverenitás védelmének egyik legfontosabb intézményi garanciáját bontják le, a kormány új hivatalt hoz létre, Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal néven. Mi meglepő a párhuzam? Jelenleg még csak a társadalmi egyeztetés zajlik az intézmény létrehozásáról, de már jól látható, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal a külföldi befolyás ellen védeni a hazánkat, amíg ez az új szervezet rendőr állami időket idézve nem csak azokat a cégeket és személyeket vizsgálhatja széles körben, akik az állami forrásokhoz vagy közbeszerzésekhez jutottak, hanem családtagokat és harmadik személyeket is bevonhat úgy, hogy az eljárás során az érintettek jogainak védelme kérdéses. A szuverenitás lebontása több más területen is tetten érhető a Tisza kormány első 50 napja alatt, mert szuverenitást védeni csak egy szuverén kormány tud. Például miközben a kormány azt igyekszik minden manipulációval elhitetni a magyar társadalommal, hogy elutasította az uniós migrációs paktumot, ezt már maga az Európai Bizottság, csodálkozom, hogy nem nevette el magát Ursula von der Leyen, a magyar miniszterelnökkel közös sajtótájékoztató megcáfolta. Ugyanez a minta figyelhető meg a gazdasági szuverenitás területén is. Miközben a kormány a szuverenitás védelem lebontásával foglalkozik, a kamatstop kivezetése, az üzemanyagárak védelmének gyengítése azt mutatja, hogy a Tisza kormány a brüsszeli és piaci elvárások teljesítését helyezi előtérbe. Felmerül a kérdés, miért fordítanak ekkora energiát egy szuverenitásvédelmi intézmény gyors megszüntetésére, miközben a magyarok jólétével és a korábban tett gazdasági ígéretekkel érdemben nem, illetve azt mondják, hogy majd később foglalkoznak. Azt meg megmutatták minden esetre a magyarok számára, hogy a nagy hőség esetén kapcsoljuk ki a klímát, télen minden bizonnyal a fűtés lecsavarása következik. Remélhetőleg a gazdaságpolitika címszólat ennél picit többet várhatunk a Tiszától. A mai vita nem csupán a hivatal sorsáról szól. Arról szól, hogy Magyarország megőrzi-e azokat az intézményi garanciákat, amelyek képesek fellépni a külföldi, politikai, gazdasági és jogi befolyásolási kísérletekkel szemben. Ha a kormánynak valódi szándéka lenne a szuverenitás védelmére, akkor most nem a hivatal megszüntetéséről, hanem megerősítéséről vagy megreformálásáról beszélnénk. Ehelyett gyors és érdemi vita nélküli felszámolás azt az üzenetet közvetíti, hogy a szuverenitás intézményének védelme másodlagos a külső elvárások teljesítéséhez képest. Hogy tegyem fel azt a kérdést, mi lesz a hivatal megszüntetése után a külföldi beavatkozási kísérletek intézményi fenntartásának garanciális biztosítására? Tudjuk a válasz, semmi, mert Brüsszel nem ezt kérte. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
17: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat! Most az előre bejelentett felszólalók következnek. Hatala Orosz Csaba, Tisza frakció képviselő. Öné az úr. Öné a szó.
18: Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Mit mondjunk annak a borsodi nagymamának, aki órákat utazik a nyári hőségben, agyi érkatasztrófa következtében, csak hogy üres kórházi osztály várja Kazincbarcikán. Miközben a bukott fideszes kormányzat alatt közel 7 milliárd forintot költöttünk tavaly egy olyan intézményre, amely kizárólag a bukott hatalmat szolgálta. Tisztelt képviselőtársaim! A mai vita valójában arról szól, hogy mit tartunk értéknek ma Magyarországon. És itt lehet hangzatos szavakat emlegetni, de a tettek sokkal hangosabban beszélnek. A bukott fideszes kereszténydemokrata kormányzatnak a maga hatalma megtartása volt az érték. Kizárólag ezt szolgálta a szuverenitásvédelmi hivatal, erre költöttünk csak tavaly közel 7 milliárd forintot. 7000 millió forintot. Tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt hétvégén kaptam egy telefonhívást, a kazincbarcikai kórházigazgató beszélt, határozottan, de rezignáltan. Újabb orvosok álltak tovább a térségből, a kórházi ellátás pedig heteken belül veszélybe kerülhet. Ez a bukott kormány öröksége 90 ezer honfitársunk számára. Ők mind erre a kórházra számítanak. Lehet, hogy egyeseket meglep, de ezek az emberek nem szuverenitásvédelmi hivatalt kértek. Ők orvost kértek, működő egészségügyet kértek, megfizethető gyógyszereket kértek. Működő és emberséges országot kértek, és mi pedig ezért dolgozunk minden nap. Mind látjuk minisztereink heroikus küzdelmét és történelmi eredményeit. Vitézi miniszter úr sikeres uniós tárgyalásait, Orbán miniszterasszony és Felkei államtitkár úr beszámolóit, hogy felszámolják a visszaéléseket, Hegedűs miniszter úr megalkuvást nem tűrő és szakmailag kiváló döntéseit. Ezt fogjuk folytatni minden nap. Elszántan, hitelesen és merészen. A legkomolyabb szakmai érvek mentén. Mert a magyar emberek nem drága látványhivatalokat kértek, hanem működő és emberséges egészségügyi ellátást Borsodban, Abaújban és a Csereháton is. Kérem a kormányt, hogy segítse ebben a munkámat, a kormány pedig számíthat a Tisza képviselőnek munkájára az országépítésben. Mert vannak intézmények, amelyek a nemzetet szolgálják, és vannak, amelyek csak a hatalmat. Az előbbieket építjük, az utóbbiakat pedig oda küldjük, ahová valók, a történelem szemétdombjára. Tisztelt képviselőtársaim! A szuverenitásvédelmi hivatal nem Magyarországot védte a külföldi befolyástól, hanem a hatalmat védte a magyaroktól. Ezért kell megszüntetni. A továbbiakban pedig minden erőnkkel a hazánkat építeni. Hogyha otthon megkérdezik majd, mit tettünk a hazáért az országgyűlésben, mindannyian tiszta lelkiismerettel felelhessünk, működő és emberséges Magyarországot építettünk.
17: Most Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője következik felszólalásra.
14: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Csak Bodóczi képviselő úrra szeretnék röviden reagálni. Azt mondta, hogy mitől fél Fidesz kormány, hogy külön hivatalt hoz létre a saját polgárai megfigyelésére és megfélemlítésére. Hát akkor ugyanezt a kérdést tegyük fel, hogy mitől fél a Tisza kormány, hogy létrehoz egy ilyen hivatalt, ugye ez a vagyon visszaszerzés és védelmi hivatal. Sokkal durvább jogkörökkel. Mitől? Köszönöm a választ, a semmi, de hát akkor ugyanez a válasz gondolom ott is. Tehát akkor vagy semmi, vagy ezt ki kéne fejteni, államtitkár úr. Kérdezem államtitkár úrt, és akkor tudunk válaszolni egymásnak. Tehát én ön még ellehetetlenítésről is beszélt, Bodóczi képviselő úr. Kérem szépen, hogy mondjon egy civil szervezetet, egy sajtóorgánumot, vagy egyetlen akár természetes, akár jogi szemét, akit a szuverenitás védelmi hivatal ellehetetlenített. Ha egyetlen egy példát tud, de nem csak ő, bárki, államtitkár ön esetleg úgyis hozzászólt a vitához, tud egyetlen egyet megnevezni? Bárkit, akit ellehetetlenített a szuverenitás védelmi hivatal? Kérem, egyet mondjon! Csak egyet. Köszönöm.
17: Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólalási lehetőséggel élni? Jelentkezőt nem látok, tehát további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra? Kormány nevében igen, államtitkár úré a szó.
12: Köszönöm szépen, rövid leszek. Képviselő úr, képviselő asszony, reméltem, hogy legalább akkor csak egyetlen egy példát tudott volna mondani, amiért ne szüntessük meg a szuventes védelmi hivatalt. Azon kívül, hogy általános elveket

0: örülök neki, hogy ennyire foglalkoztatja önöket ez a hivatal. Ezzel kapcsolatban majd akkor fogunk tudni vitatkozni, hogyha már itt lesz előttünk. Jó? Köszönöm szépen.
1: Tájékoztatom Szűcs Gábor képviselő urat, hogy a vitát lezártam, így már válaszolni nem tud. Ellenben megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Mellétei Barna képviselő úré a szó.
2: Köszönöm szépen. Röviden Szűcs képviselőnek hadd jelezzem, hogy a Megafon és a Bohóc hivatal, nem csak én hívom Bohóc hivatalnak, Bohóc hivatal között van egy nagyon nagy hasonlóság. Akkor is hazudnak, amikor kérdeznek, és amikor valamit mondnak, akkor meg aztán pláne. Ennek a hivatalnak a megszüntetésére akkor is szükség lenne, hogyha pro bono végezték volna munkájukat, de nem úgy végezték, hanem igen költségesen vegzálták a saját állampolgáraikat. Ez egy közérdek. A közérdek a megszüntetés. Itt nincs semmi más indoka annak, hogy megszüntetjük, mint az, hogy szeretnénk, hogyha mindenkori kormányzat felhagyna a saját állampolgárainak a megfélemlítésével, vegzálásával, zaklatásával. Ismét előjött a brüsszeli praktum nevű, nem tudom micsoda. Szeretném jelezni, hogy már el is fogadta az országgyűlés azt a törvényt, amely megteremti az EU-s források hazahozatának a lehetőségét. Elég egyértelmű, hogy ebben nem volt benne. Azóta sincsen benne, és soha nem is lehetett benne a szuverenitásvédelmi hivatalnak a megszüntetése, mint feltétel, hogy egyébként semmi más, sem migrációra, sem egyéb kérdésre vonatkozó elvárást nem fogalmazott meg Brüsszel. Még egyszer mondom, a választópolgárok akaratából a saját legjobb meggyőzésünk miatt döntöttünk úgy, hogy a szuverenitásvédelmi hivatalt megszüntetjük, és ezt a Bohóc hivatalt felszámoljuk. Az integritás hatóságnak a megerősítése szerintem nem ide tartozik, de erről már volt egy vita, ahogy mondtam, már lezártuk ezt a kérdést. Szerintem nem lehet összehasonlítani egy hatóságnak a költségvetését, egy hivatalnak költségvetésével, egy olyan hatóságnak költségvetésével, aki egyébként érdemi munkát végez és tud végezni. A szuverenitásvédelmi hivatal, még csak ha akart volna, sem tudott volna azon kívül, hogy zaklatja a lakosságot, meg a civileket, érdemi munkát végezni. Hogy pedig ki fogja megvédeni a magyar szuverenitást? Pont azok, akik eddig meg kellett volna védeniük, vagy részben meg is védték. A nemzetbiztonsági szolgálatok, az ügyészség, a rendőrség, nyomozóhatóságok, pont azok, akik egyébként minden normális működő demokratikus jogállamban, és azt gondolom, hogy 2023 előtt és azóta is a Magyarországon a szuverenitást védik. Ön sem gondolja komolyan, hogy egy Bohóc hivatal volt, aki egyébként bármilyen mértékben védte volna, vagy bármilyen mértékben hozzáadott volna a magyar szuverenitás védelméhez. Ezt önök se gondolják komolyan. A jelentések önök is látták, amiket letettek az asztalra, azon kívül, hogy amilyen minőségben készültek, elképesztően tendenciósak voltak, elképesztően hazugak voltak, és történetesen véletlenül soha senkit nem kérdezte meg, hogy a önök politikai közösségéhez tartozó médiumokat kik, hogyan, milyen formában és milyen forrásból támogatják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemi vita a szuverenitásvédelmi hivatalnak a megszüntetésével kapcsolatban nem bontakozott ki. Azt tudom önöknek mondani, hogy ez egy szerintem önmagán túlmutató jelentőségű törvény, ennek a megszüntetése, ennek a hivatalnak a megszüntetése azért mutat önmagán túl, mert azt a kormányzati és azt a Tisza frakció hozzáállását mutatja, amely arról szól, hogy nem tartunk fenn demokráciában olyan intézményt, amelynek akár célja, akár csak lehetősége magyar állampolgárok és civileknek a megfélemlítése. Úgyhogy kérem önöket is, gondolják még egyszer végig, el fog fogadni ezt a jogszabályt, gondolják önök is végig, és lelkismeretük alapján hozzák meg a döntést, hogy szükség van erre a hivatalra, vagy nincs, és holnap ennek megfelelően szavazzanak. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Most pedig soron következik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Szabó Tibor és Veres Ádám a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztés TPER 253-as szám.

0: a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az országgyűlés. Tisztelt országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, és így most megadom a szót Berki Ákosnak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Képviselő úr, öné a lehetőség.
1: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, a Törvényalkotási Bizottság a 2026. június 25-én tartott ülésén a házszabály 60. paragrafusa szerinti sürgős tárgyalásban megtárgyalta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosításáról szóló T/per 253. számú törvényjavaslatot. A törvényjavaslat sarkalatos rendelkezéseket tartalmaz. A törvényjavaslathoz a bizottság kormánypárti tagjai első hivatkozási számon 2 pont terjedelemben nyújtottak be módosítási szándékot. Ezek nyelvhelyességi és szerkesztési módosításokat tartalmaztak. A törvényjavaslat előterjesztői Szabó Tibor és Veres Ádám képviselőurak, illetve a feladatkörre rendelkező tárca, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium támogatta a TAB kormánypárti képviselői által benyújtott javaslatokat. A vitán az ellenzéki képviselők megfogalmazták politikai véleményüket, jogi természetű ellenvetésnek nem adtak hangot. Az első hivatkozási számú módosító javaslatot a bizottság 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a bizottság 14 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében és tartózkodás nélkül fogadta el. Kérem, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmüket.
0: Kérdezem az előterjesztőket, hogy kívánnak-e felszólalni. Igen. Szabó képviselő úr jelezte felszólalási szándékát, és mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy a vitában történő felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére mindösszesen 15 perces időkeret áll rendelkezésre. Most pedig képviselő úr, öné a szó.
2: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Az általános vita után most a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájánál tartunk. Az elmúlt másfél hétben sokan jelezték a véleményüket erről a javaslatról. Plenáris ülésen, bizottsági vitában, személyes találkozásokon, szakmai fórumokon, vagy éppen Facebook hozzászólásokban is. Ez fontos és örvendetes, hiszen azt mutatja, hogy az elmúlt 16 év után az emberek újra érzik, van értelme hozzászólni a közös dolgainkhoz, és van esély rendbe tenni azt, ami hosszú időn keresztül félrecsúszott. Tisztelt ház! A vita azt is megmutatta, hogy sokan nem csak erről a konkrét javadalmazási szabályról beszélnek, hanem az önkormányzati rendszer egészének állapotáról is. Ez érthető. Az önkormányzatok finanszírozása, mozgástere, feladatellátása és a kistelepések helyzete valóban átfogó rendezést igényel. Ezt a két dolgot azonban külön kell választani. Az önkormányzati rendszer hosszú távú átfogó rendezését az illetékes minisztériumnak kell előkészíteni, szakmai vitákkal, társadalmi párbeszéddel és az érintettek bevonásával. Most azonban egy sürgős helyzetről döntünk. 2026. július 1-én a hatályos szabályok alapján automatikusan külön döntés és külön vita nélkül emelkednének a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök illetményei. Ezt nem tartjuk felelős közpénzügyi döntésnek. Ezért kellett most lépni. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat lényege változatlanul 3 pontban foglalható össze. Először megállítjuk az automatikus illetményemelkedést. Ez nem elvonás, hanem a jelenlegi szint fenntartása. Ez a lépés a jelenlegi illetményszintet rögzíti, és megakadályozza, hogy július 1-én automatikusan külön vita és külön döntés nélkül magasabb bázis jöjjön létre. Másodszor megszüntetjük az elszámolás nélküli havi költségtérítést. A jelenlegi szabályozás szerint az érintett tisztségviselők az illetményük 15%-ának megfelelő összegöt kapnak költségtérítésként, anélkül, hogy ezzel tételesen el kellene számolniuk. ahol közpénzt költenek el, ott elszámolhatóságnak kell lennie. Harmadszor pedig a vármegyei közgyűlési elnökök illetményi szorzóját, a nemzetgazdasági átlagkereset négyszereséről kétszeresére csökkentjük, ezzel egy régóta fennálló aránytalanságot korrigálunk. Tisztelt Ház! A bizottsági vitában elhangzott az a kritika is, hogy ez a javaslat a polgármesterek, különösen a kistelepülési polgármesterek ellen irányulna, ezt határozottan visszautasítom. Én Zalamegye Aprófalvas térségéből érkeztem, több mint 20 éve dolgozom kistelepülésekkel, polgármesterekkel, helyi közösségekkel. Pontosan tudom, hogy egy kisfaluban a polgármester sokszor egyszerre vezető, ügyintéző, szervező, közösségi motor, vagy éppen válságkezelő. Éppen ezért mondom, ez a javaslat nem a polgármesteri munkaértékéről szól, nem érinti a választói felhatalmazást, nem csökkenti a hatásköröket és nem gyengíti az önkormányzatiságot. Arról szól, hogy a közpénzből fizetett javadalmazás ne emelkedjen automatikusan és ne maradjon fenn elszámolás nélküli költségtérítés. A kistelepülések valódi gondjai régóta ismertek, szűk mozgástér, kevés saját bevétel, kiszámíthatatlan fejlesztési lehetőségek, leépült térségi együttműködések. Ezeket a gondokat átfogóan kell rendezni. Hadd hozzak egy konkrét zalai példát. Puszta Szent László 517 lakosú csökkenő népességű falu, a főállású polgármester foglalkoztatása közel 17 millió forintos éves kiadás az önkormányzatoknak, amelynek 46%-át a település helyi bevételeiből kell fedezni. Közben a falu 2026-ra 0 forint beruházási és 0 forint felújítási kiadást tudott tervezni. A képviselő testület ezért két hete a csőd elkerülése érdekében a feloszlás mellett döntött. A példa azt mutatja, kis településeken is létrejöhetnek aránytalan helyzetek. Ha fejlesztésre és felújításra semmi sem marad, miközben a vezetői javadalmazás jelentős terhet jelent, akkor a szabályozással dolgunk van. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat közpénzügyi hatása jelentős. Számításaink szerint 3196 érintett tisztségviselő esetében évente több mint 12,3 milliárd forintról beszélünk, ebből több mint 4,3 milliárd forint az automatikus illetményemelkedés megakadályozása, közel 7,9 milliárd forint pedig az elszámolás nélküli költségtérítés kivezetése. Ez a számítás még nem tartalmaz az alpolgármesterekkel és a vármegyei közgyűlések alelnökeivel kapcsolatos illetményeket, amelyek további megtakarítást jelentenek. Ez olyan forrás, amelynek automatikus politikusi juttatások helyett közfeladatokkal, közszolgáltatásokkal és települési működéssel kell, hogy szolgáljon, kell, hogy finanszírozást jelentsen. Tisztelt képviselőtársaim! Az eljárás során egyetlen tartalomra vonatkozó módosítási indítvány érkezett, a KDNP javaslata kivenni a törvényből a vármegyei közgyűlési elnökök illetményi szorzójának csökkentését. Ezt természetesen nem tudjuk támogatni. Nem vitatjuk, hogy a vármegyei közgyűlési elnököknek vannak feladataik, de a jelenlegi javadalmazási szint nincs arányban a tényleges, közvetlen felelősséggel, különösen a települési polgármesterek mindennapi felelősségehez mérve. A polgármesterekkel folytatott egyeztetéseim során azt tapasztaltam, hogy az általam megkérdezettek többsége támogatja ennek az aránytalanságnak a korrekcióját, sőt, többen ennél tovább mennek, és a jelenlegi vármegyei önkormányzati struktúrának a szerepének az újragondolását is szükségesnek tartják. Ezért helyesnek tartom, hogy a bizottság a KDNP módosító javaslatát nem támogatta. Most nem az önkormányzati rendszer egészéről döntünk, hanem három konkrét kérdésről: ne induljon el július 1-én automatikus vita nélküli emelés, ne maradjon fenn elszámolás nélküli költségtérítés, és korrigáljunk egy kirívó aránytalanságot a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásában. Ez a javaslat a takarékosságról, az átláthatóságról és a közpénzekkel való felelős gazdálkodásról szól, ezért kérem képviselőtársaimat, hogy a mostani vita tanulságait mérlegelve a zárószavazáson támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
0: Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy a kormány részéről kíván-e valaki felszólalni? Igen. Stumpf Péter államtitkár úr jelezte felszólalási szándékát, és mielőtt megadnám államtitkár úrnak a szót, fölhívom a figyelmet, hogy a vitában történő felszólalására összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésre. Államtitkár úr, parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Néhány hete az országgyűlés döntött arról, hogy a parlamenti képviselők, illetve a kormány tagjai esetében csökkentjük a béreket, illetményeket, visszafogjuk a juttatásokat. Világosan megmutattuk, hogy a változást magunkon fogjuk kezdeni. Ezzel 4 év alatt kb. 50 milliárd forintos spórolunk meg a költségvetésnek. De ez a változás és az a felelősség, amiről ez szól, az nem áll meg a parlament falain belül. Ezért úgy gondoljuk, hogy folytatni érdemes az önkormányzati vezetők javadalmazásának a megváltoztatásával. Továbbra is hiszünk abban, hogy minden politikai vezető részéről nagyobb felelősségvállalásra van szükség. Ennek nem csak a Fidesz kormány által előidézett rekordmagas költségvetési hiány az oka, hanem az a luxizás is, ami az önök kormányzását jellemezte az elmúlt években. Nem véletlen, hogy ez az indítvány láthatóan népszerű volt a lakosság körében, mert a rendszerváltásra szavaztak. És ennek része a szemükben a politikai fizetéseknek, a politikusi fizetéseknek a kordában tartása. Többször elhangzott az általános vitán, illetve a bizottságokban az, hogy Magyarország több ezer településén nap mint nap olyan vezetők dolgoznak, akik sokszor rendkívül nehéz körülmények között próbálják működtetni, fenntartani intézményeiket, közösségeiket, fejleszteni a településüket, és megoldani az emberek hétköznapi problémáit. Önök most úgy tesznek, mint ezek a körülmények természetesek lennének, mintha nem terhelné önöket a felelősség 16 év kormányzás után. Ugye a bizottságban is elmondtam, a választók levették az önök válláról a kormányzás terhét, de nem mentesítették önöket a felelősség alól. Mi nagyra becsüljük a polgármesterek munkáját. A támogatásuk legjobb módja ugyanakkor, álláspontunk szerint nem az, hogyha a javadalmazási rendszert egyre nagyvonalúbbá tesszük, hanem ha stabil, kiszámítható önkormányzati finanszírozási rendszert teremtünk, bővítjük a települések fejlesztési lehetőségeit, hazahozzuk számukra az uniós forrásokat, és biztosítjuk az azokhoz való hozzáférésüket. Én is szeretném hangsúlyozni, hogy a törvényjavaslat elfogadásával nem fog csökkenni a polgármesterek illetménye, nem veszünk el az eddigi jövedelemből, csak már megállítjuk azt az automatikus növekedést, ami eddig a jogszabályban szerepelt. Valóban megszűnik a költségtérítés. A hivatalokon keresztül továbbra is lesz lehetőségük arra, hogy felmerülő költségeket elszámolják. A vármegyei közgyűlések elnökének az illetménye valóban csökken, úgy véljük, hogy összhangba fog kerülni a városvezetőkhöz képest korlátozottabb felhatalmazással és felelősséggel. Így 4 év alatt az országgyűléshez hasonlóan kb. 50 milliárd forintot fogunk megtakarítani. Tisztelt ház! A mögöttünk hagyott 16 év egyik legnagyobb hibája az volt, hogy a politikai elit elszakadt az emberek mindennapi valóságától. Miközben sokan a megélhetésért küzdenek nap mint nap, a politikai vezetők bérei folyamatosan emelkedtek. A magyar emberek jogosan várják azt tőlünk, hogy mutassunk példát, tanúsítsunk önmérsékletet, és felelősebben gazdálkodjunk a közpénzzel. Erre volt tekintettel a kormány támogatja a javaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Tisztelt Országgyűlés, a kijelölt Vidéki és Településfejlesztési Bizottság előadót nem állított. Most a képviselői felszólalások következnek a napi rendszerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Görögné Bocskai Évának, a Tisza képviselőjének.
4: Tisztelt alelnök úr, tisztelt ház! Egy közel 30 ezeres alföldi város Hajdúböszörmény polgármestereként azért vállaltam a képviselő jelöltséget, mert a Fidesz kormány ellehetetlenítette az önkormányzati működésünket. Fontos helyi ügyekben nem hozhattunk döntést, mert elvonták a feladatokat, a hatásköröket. Elvették az intézményeink egy részét, és természetesen a forrásainkat is korlátozták. A bevételeink egy részétől megfosztottak, az utolsó években sarcoltak bennünket. Nem volt más választásom. A városunkat sok 100 millió forinttal büntették azért, amit nem követtünk el. De fontos volt, hogy megmutassák nekünk azt, ki az erős. és hát nem volt más választásom, mint segíteni egy olyan kormány létrejöttét, amely törődik az önkormányzatokkal. A mostani soron kívüli polgármesteri illetmény befagyasztás és a számla nélküli költségtérítés kivezetése annak a következménye, hogy csak a minisztériumok átvétele után ismerhette meg igazán a kormány a gazdaság valós helyzetét, ami azonnali intézkedéseket tett szükségessé. Ennek része, hogy először magunkon spórolunk. A miniszterelnöki parlamenti személyi kiadások csökkenése volt az első lépés, amit természetes módon követ a többi politikai alrendszer, így az önkormányzati vezetőkkel kapcsolatos kiadások csökkentése is. Most van igazán jelentősége annak a polgármesteri eskünek, amit a megválasztásunkkor teszünk, hiszen a településeink érdeke az elsődleges, és a helyzet, amiben az ország és benne az önkormányzatok vannak, nem teszi lehetővé a fizetések automatikus emelését. Most arra kell a legnagyobb figyelmet és forrásokat összpontosítani, hogy a településeken élők számára nyújtott közszolgáltatások, a feladatellátás, az intézményi kiadások fedezetét megteremtsük, és lehetőség szerint növeljük. Bár leginkább a rossz példák, a korrupt helyi vezetők kapnak sajtónyilvánosságot, én mégis hiszem és tudom, hogy sok-sok polgármester végzi most is tisztességesen a munkáját, akik meg fogják érteni, miért volt erre a sürgős lépésre szükség. Hosszas egyeztetésekre nem volt lehetőség, hiszen az emelés, amit el szerettünk volna kerülni, most július 1-én automatikusan történt volna meg. Most sürgős lépésre volt szükség, ugyanakkor az önkormányzatokkal kapcsolatban a Tisza kormány továbbra is tartja magát a programjában kijelöltekhez. Azaz az átfogó, az önkormányzati szektorra vonatkozó, hosszú távra tervezett megoldást az érintettek, a szakma bevonása mellett az illetékes minisztérium fogja kidolgozni, amiből nem maradhat ki a társadalmi vita sem. Az egyeztetések, a közös gondolkodás, a szakma és az érintettek bevonása tehát alapvető, és az már most is bizonyos, hogy biztosítanunk kell a helyi közösségek önrendelkezését, hiszen az önkormányzatiságot a demokratikus állam egyik alapintézményének tekintjük. A döntéseknek ott kell megszületniük, ahol az emberek hétköznapi élete zajlik. Az állam, a mindenkori kormány, az önkormányzatok stabil, átlátható és szakmai alapokon működő partnere kell legyen. A korábban elvont feladatokat, hatásköröket, intézményeket és ezzel párhuzamosan a szükséges forrásokat is vissza kell adnunk az önkormányzatoknak. Mindezt velük egyeztetett módon az állam támogató szerepvállalásának megtartása mellett fogjuk megtenni. Köszönöm, hogy meghallgatta.
0: Tisztelt Országgyűlés, tisztelettel kérem, hogy fokozottabban ügyeljenek a téma és a tárgy tartásra. A jelen tárgyalásunk az a helyi önkormányzati törvény módosítása, méghozzá a polgármesteri és a vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggésben. És tájékoztatom önöket, hogy nem az általános vitaszakban vagyunk, hanem a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatot vitatjuk meg. Tehát kifejezetten elvileg a téma és a tárgytartás az a bizottsági jelentésekre és az összegző módosító javaslatokra vonatkozik. Nem kívántam megszakítani egyetlen egy képviselői felszólalást sem, de kérem, hogy fokozottabban ügyeljenek a téma és a tárgytartásra. Most pedig megadom a szót Kontz Zsófiának, a Fidesz képviselőjének.
5: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Én azt gondolom, hogy már az általános vitán is végigvettük azokat a szempontokat, amely miatt egyébként ez a törvényjavaslat túlmutat csak a javadalmazás kérdésén, és itt alapvetően a képviselőtársaimhoz fogok csatlakozni, hiszen a Vidékfejlesztés, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság ülésén én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon konstruktív beszélgetés, egyeztetés zajlott le a javaslattal, illetve általában az önkormányzatiság kérdésével kapcsolatban, és én az általános vitához képest most azt érzem, hogy a képviselőtársaim is, a tiszás képviselőtársaim sokkal inkább szempontként vették figyelembe a kistelepüléseknek a kérdését. A mi részünkről a javaslat, ugyanúgy, ahogy ezt már az általános vitában elmondtuk, elsősorban eljárási okok miatt nem támogatható, hiszen nem volt egyeztetés az önkormányzatokkal, illetve az önkormányzati szervezetekkel. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége hiába kezdeményezett egyeztetést, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége ugye nyílt levélben tiltakozott, és ugye ez nem egy kormány előterjesztésként került ide, hanem egyéni képviselői indítványként, és úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan kérdés, amely alapvetően 3155 települést, polgármestert, önkormányzatot érint, tehát ilyen esetekben az egyeztetés fontossága talán még minden szempontot felülír. Emellett viszont a másik probléma, amivel szembesültünk, az a szemléletmód. Alapvetően, hogyha a javadalmazáson túl általában az önkormányzatiságnak a fontosságát, vagy az önkormányzati világot vizsgáljuk, és általában a magyar vidéket. És itt bizony van jó néhány olyan megjegyzés, kormányzati nyilatkozat, amely alapvetően azt sugallja, hogy a magyar vidék és az önkormányzatiság alapvetően egy negatív megítélés alá esik. Abban egyetértettünk a Vidékfejlesztési Bizottság ülésén is, hogy a kistelepülések polgármesterei, ha néhány százfős településről vagy néhány ezerfős településről beszélünk, és ugye 5000 fő alatti településekről beszélve, ugye az a települések összességét nézve a 90%, illetve a 91%-ot jelenti a 3155 településből, a lakosságnak körülbelül az egy harmada ilyen településen él. Bizony az előfordul, hogy egy polgármesternek 0-24-ben elérhetőnek kell lenni. A bizottságban is tisztás képviselőtársaink is mondtak olyan példákat, amikor bizony egy polgármestert akár egy olyan rendkívüli helyzettel kapcsolatban keresnek meg hétvégén, akár szociális kérdéssel kapcsolatban, amire választ kell adnia, hiszen az első számú kapcsolat a helyi lakosság és igazából az államigazgatás között az maga a polgármester. Éppen ezért fontos, hogy a kistelepülések tekintetében különösen is kezeljük külön a polgármestereket. Ebben egyetértés volt. Ehhez képest a Vidék és Település Fejlesztésért felelős miniszter asszony úgy fogalmazott, hogy olyan nincs, hogy 0-24 órában dolgozó polgármester. Azt gondolom, hogy ezzel vitatkoznunk kell, mert szerintem önök is, az itt ülők is ismernek olyan polgármestereket, akik bizony 0-24-ben dolgoznak. Nyilván 3155 településről beszélünk, 3155 különböző polgármester, biztos vagyok benne, hogy nincs két ugyanolyan, de biztos vagyok abban is, hogy nagyon sokan tényleg szolgálatként és küldetésként tekintik a polgármesteri szolgálatot. Emellett még egy fontos nyilatkozatra szeretném felhívni a figyelmet, amit szintén miniszter asszony mondott, hiszen abban egyetértettünk a meghallgatásán még, hogy a magyar vidék egy csoda, és azt gondolom, hogy ez egy fontos szempont, hogyha így nézzük, hogy a magyar vidéket mindenféle szempontból meg kell becsülni. Ehhez képest a meghallgatása után nem sokkal már arról beszélt, hogy nem feltétlenül van szükség ennyi önkormányzatra. Ezeket a vitákat 2010 előtt egyébként lefolytatták. Ezt tovább tudtuk fokozni, hiszen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium múlt pénteken kinevezett helyettes államtitkára még ennél is tovább megy, hiszen hosszan fejtegette azt, hogy végül is se gyerekre, se falvakra nincs szükség, úgy fogalmazott, a falusi házakhoz ugye utak tartoznak, hosszú gázvezetékek, vízvezeték, csomó olyan szolgáltatást kell nekik nyújtani, amikhez ugye sokkal több, sokkal nagyobb távot kell befutni.
0: Képviselő asszony, önt is kérem a téma és a tárgytartásra.
5: Igen, köszönöm szépen. Nagyon röviden összefoglalva, ami még szerintem a javadalmazás kérdése mellett a polgármestereket igazából bizonytalanságban tartja, és egy rossz hangulatot okoz egyébként vidéken, helyi szinten. az az, hogy például a polgármesterek esetében is ugye a ciklusokat korlátozni kívánják. Alapvetően ma miniszterelnök úr ezt megerősítette, tehát várjuk a javaslatot ezzel kapcsolatban is, mert folyamatosan megy ezzel kapcsolatban kommunikáció, ez nem tudjuk, hogy mikor fog pontosan megtörténni. Folytatni kívánják-e az 1000 fő alatti kis települések szennyvízhálózatának a kiépítését, magyar falu program marad, nem marad, versenyképes járások program marad.
0: Képviselőasszony, figyelmeztetem.
5: Tehát összességében azt gondolom, hogy az önkormányzatiság és a kormányzat kapcsolata nagyon fontos. Visszatérve a javadalmazás kérdésére, és annál maradva, hogy igazából a kis településeken sem vették külön a javadalmazást és a költségtérítést. A költségtérítés elvétele például egy kis települési polgármester esetében azért is lehet nagyon-nagyon súlyos, mert sokszor a mindennapi ügyintézésben kell, hogy saját maga akár nem szolgálati autóval, a saját autójával járjon, és azzal ugye egyetértettek, hogy a kis településeknél mindenféle szempontból a polgármestereket külön kell kezelni, és a kistelepülési létet, és azt sérelmeztük, és azt gondolom, hogy azok a polgármesterek, akik minket megkerestek, szintén sérelmezték, hogy semmilyen szinten, azon kívül, hogy nem volt velük egyeztetés, a költségtérítés elvétele kapcsán sem voltak súlyozva a dolgok. Még egy megjegyzést, ha megengednek. Sokan úgy gondolják, hogy a Tisza kormánynak ez a önkormányzatiság ellenes hozzáállása azért is van, mert 3155 településből több mint 500 településen egyébként Fidesz-KDNP logós polgármester van, Fidesz-KDNP támogatottsággal, ez 500-al több, mint ahány tiszás polgármester van, a vármegyei közgyűlési elnökök tekintetében pedig 19-ből 19 vármegyei elnök Fidesz-KDNP. Én csak arra szeretném önöket kérni, ugyanúgy, ahogy az általános vitában tettem, hogy a jövőre nézve, mert ez a javaslat, ez nyilván társadalmi egyeztetés nélkül lezajlott, de a jövőre nézve a partnerséget mindenféle szempontból igyekezzenek kialakítani az önkormányzatokkal kapcsolatban, és minden olyan javaslatot, amit egyébként el is mondtak, hogy szeretnének majd az önkormányzatok tekintetében véghez vinni, mindig egyeztessék le, hiszen ez ilyenkor nem pártpolitikáról szól, hanem egyértelműen több mint 3000 önkormányzatról és ott élő emberről, úgyhogy ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni, hogyha valóban emberséges országot szeretnénk építeni, akkor a jövőben ezeket mindenképp vegyék figyelembe. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, Borics Mihály, a Tisza képviselője következik felszólalásra.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Hát dr. Kon Zsófia képviselőasszony felszólalásának elejével egyet tudok érteni, hiszen az elmúlt héten Szabó Tibor képviselőtársam által benyújtott törvénymódosító javaslatról a keddi plenáris ülésnapon, és az azt követő szerdai bizottságülésnapon is konstruktív vitát tudtunk folytatni, ami igazán reménykeltő lehet a helyi szintű közigazgatást érintő módosítások tekintetében a jövőben. A Tisza programjának, a Működő és Emberséges Magyarország programnak egyik bástyája az önkormányzatok működésével kapcsolatos. Ahogyan a vitákban is rámutattunk, a kampányidőszakban folyamatosan szembe jött velünk a rideg valóság. 2010 óta fokozatosan egyre több feladatot és hatáskört, valamint forrást vontak el az önkormányzatoktól, és ezen a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 189-es törvény 2024. novemberi módosítása csak tovább rontott. Az önkormányzati választásokat követő módosításban, ami a főpolgármester, a polgármesterek, a vármegyei önkormányzat közgyűlési elnökének díjazását és költségtérítést szabályozza, és kihatással van az alpolgármesterek juttatására is. Ezen módosításoknak köszönhetően a bérek és a költségtérítések jelentősen emelkedtek közel a duplájára, miközben a polgármesteri illetményhez és a költségtérítéshez nyújtott támogatás jogcímén érkező normatív összeg a bért sem fedezi egészében, nemhogy a költségtérítést. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy az alpolgármesterek esetében pedig semmilyen támogatás nem érkezik a települések részére. Éppen ezért a településeknek a saját szabadon felhasználható bevételeikből kell átcsoportosítani ezen kiadások fedezésére, amik tovább szűkítik az amúgy is kevés lehetőséget biztosító mozgásterüket. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a Tisza partnerként tekint az önkormányzatokra, ahogyan ezt a kampányidőszakban is elmondtuk, a korábban elvont feladatokat és hatásköröket, és az ehhez szükséges forrásokat is visszaadjuk az önkormányzatoknak. Biztos vagyok benne, hogy a 2024-es választásokat megnyerő polgármester kollégák mindannyian a településükért tenni akarás miatt vállalták ezt a szép hivatást, vagy mondhatnám úgy is, hogy szolgálatot. Akkor, amikor letették az esküjüket, a jelenlegi, illetve a július 1-től befagyasztott bérük töredékéért elhivatottak voltak, és biztos vagyok benne, hogy ugyanez az elhivatottság fogja vezetni őket a ciklusuk további időszakában is. Nagyon bízom benne, hogy ez a törvénymódosítás nem fog többletleterheltséget okozni majd a Magyar Államkincstárnak, és minden polgármester kolléga korábbi esküjének megfelelően szolgál tovább. A polgármesteri bérek befagyasztása és az elszámolás nélküli költségtérítés megszüntetése ugyan nem ad plusz forrást az önkormányzatok kezébe, de éves szinten még így is több millió forinttal csökkenti a kiadásaikat. Ezért kérem a tisztelt képviselőket, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, Hargitay János, a KDNP képviselője következik felszólalásra.
7: Köszönöm a szót, elnök úr. Mivel én értem az ülésvezető elnök úr intését, ő a házszabályra hivatkozik, amikor azt mondja nekünk, hogy ne ismételjük meg az általános vitát. Ez a dolga, ezért én ehhez igyekszem tartani magam, és a KDNP módosító indítványa oldaláról közelítem meg a kérdést. Ugye mi nyújtottunk be egy indítványt arra vonatkozóan, hogy ne torzítsuk el ezt a rendszert, mert én azt gondolom, hogy eltorzítjuk egy ponton, amikor a megyei elnökök fizetésébe nyúlunk bele. Mi, amikor ezt a rendszert felépítettük, akkor egyfajta tudatosság volt bennünk, és arra törekedtünk, hogy a különböző önkormányzati világ polgármesterei az államigazgatáshoz mérhetően legyenek fizetve, vagy az országgyűléshez mérhetően legyenek fizetve. A főpolgármesternek miniszteri illetményt szántunk, a megyei jogú városi vezetőknek parlamenti bizottsági elnöki, kormányzati államtitkári fizetést szántuk, kerületi vezetőknek itt Budapesten és a megyei elnököknek helyettes államtitkári fizetést szántunk, és így építettük fel ezt a rendszert. Most önök egy helyen azt mondják, hogy a megyei elnökök esetében ez aránytalan. Bár itt a Tiszás képviselő asszony polgármesteri élményeit felidézve azt mondta, hogy meg kellett élniük azt, hogy hatásköröket vont el tőlük a politika, egyre kevesebb feladata lett a településeknek. Igaza van. Igaza van, ezt is tudatosan, de inkább kényszerből tettük. Már az általános vitában egy mondatot mondtam erről, hogy az előző 4 év az egy válságos időszak a kormányzásunk nézőpontjából. Covid-ciklusokra utaltam, háborúra, Brüsszel minden ilyet szerintem félrekezelt, de ebből mi következett? Szűkültek azok a források, amit közkiadásokra fordíthattunk volna. És ilyenkor egy kormányban van egy természetes reakció, és ezt megéltük mi is, amikor elkezd centralizálni. Feladatokat von el helyből, mondván, hogy én itt a parlament és a kormány magasságában jobban el tudom, hatékonyabban el tudom látni ezeket a feladatokat. Ez vitatható, hogy erre képesek voltunk-e, de a célja gyakorlatilag ez volt, és ez motiválta a mi gondolkodásunkat. Nyilvánvalóan eljön az a pillanat, amikor ez a folyamat visszafelé is elmehet. Amikor a válságszituációk már nem olyan erősek, akkor ez a korrekció visszafelé is megtörténhet. Amikor önök reményeim szerint belefognak egy általános önkormányzati reformra, akkor ezt megkísérhetik, és mi ebbe a gondolkodásba is partnerek leszünk. Önök egyszerűen azt mondják egy kijelentő mondattal, hogy a megyei elnökök fizetése az rosszul volt belőle, az aránytalan. Én egy kis települési világot képviselek, Baranya megye. 300-nál több kis település van a megyében. Tudom, hogy egy egészen más világ, mint egy alföldi térség, ahol meghatározó nagy települések, még a kicsik is nagyok a mi világunkhoz képest. Baranyában a megyei elnök fizetését is, persze az összes többi fizetését is belőtték egy 1501 fős település fizetésére. Ez a megyei elnök 300 településsel működik együtt. Azt mondják, hogy kisebb a legitimitása, mert másként választották meg ezt a vezetőt. Nem, más a legitimitása. Ez nem egy helyi önkormányzat, hanem egy térségi önkormányzat, a megyei önkormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatokkal. Ez a másság, ezt kéne érzékelniük, és nem egyszerűen egy helyi polgármesterrel mérni az ő feladatkörét. Önök rá lesznek utalva általában is a helyi önkormányzati vezetőkre. Akkor tudnak sikeres kormányzást folytatni, ha mellette vannak sikeres önkormányzati vezetők. Ha ez az egység megbomlik, az önök kormányzása nem lehet sikeres. Én kívánom, hogy az legyen, de ehhez önkormányzatokra is szüksége van. Amikor az igazgatás egészét látják, akkor ne csak a központi igazgatásban gondolkodjanak, vagy az állami igazgatásban, hanem lássák a területeket, és lássák az önkormányzatokat. Igazgatást is. Általában se jó jel az, hogyha egy ágazatból, ha nem is vonok ki fizetéseket, de korlát, egyfajta ársapkát teszek a polgármesterek fizetésére. Ha ezt megteszik, ennek az lesz a folyamánya, hogy a beosztottja is kevesebbet fognak keresni. Én egykori kistelepülési vezetőként sokat érveltem a saját frakciómba amellett, hogy aránytalan a polgármester keresete és a mellette dolgozó köztisztviselő keresete is, emelni kell a köztisztviselők bérét, hogy érjék utol a polgármestert. Erre tettünk egy lépést. Én ennek folytatását vártam volna önöktől, és nem egyfajta ársapkát a polgármester fizetésén. Azt is mondtam önöknek is, ez az utolsó érvem. Általában is azzal fognak szembesülni, hogy rákényszerülnek arra, hogy minden területen fizetéseket emeljenek, azért, hogy belső keresletet élénkítsenek. Hiába jönnek az Európai Uniós pénzek, én kívánom, hogy jöjjenek, de ebből azonnal nem lesz gazdasági növekedés. Mi azért tudtuk a víz fölött tartani a fejünket, és legalább egy kicsi gazdasági növekedést az elmúlt időszakban elérni. Stagnálásnál ez valamivel több volt, mert belső keresletet élénkítettünk. Rendes fizetéseket adtunk a korábbiakhoz képest nagyon sok ágazatba, és az önkormányzati világban is így kell eljárni. Tehát nem sapkákat kell elhelyezni ezen a rendszeren is, korlátozásokat tenni, hanem keresletet élénkíteni az önkormányzati világban is. Ez lenne a jó tendencia, tehát bért növelni akarjanak.
0: Képviselő úr, lejárt az időkeret.
7: Köszönöm, elnök úr.
0: Köszönöm szépen. Most Németh Balázs Lajos, a Fidesz képviselője következik felszólalásra.
8: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselők. Szigorúan akkor a tárgynál maradva vannak frissen megválasztott polgármesterek, akikre érvényes lesz ez az önök által most elfogadásra ajánlott jogszabály és a fizetés befagyasztás. Úgyhogy szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak Kerekesni Holló Helgának, akit Fidesz-KDNP-s jelöltként választottak meg tegnap Szelevényen polgármesternek. Bár az önök miniszterelnöke sokszor úgy viselkedik itt az országházban is, mintha már csak egyetlen egy állampárt lenne itt Magyarországon, Fidesz-KDNP is van, és a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje szép győzelmet aratott Szelevényben. Amit az államtitkár úrtól szeretnék kérdezni, a Törvényalkotási Bizottságban is kérdeztem már, de ott azt a választ adta, hogy szigorúan maradjunk ennél a javaslatnál. Meddig tervezik, hogy befagyasztják a fizetéseket? Azért merem most ismét megkérdezni, mert ön 4 éves távlatról beszél, hogy 4 év alatt mennyit tudnak megtakarítani ezzel az intézkedéssel. Ez azt jelenti, hogy akkor mostantól, július 1-től, amíg világ a világ, ebben a ciklusban marad a polgármestereknek annyi a fizetése, mint amennyit most is kapnak, és marad az, hogy költségtérítést pedig nem vehetnek föl, vagy pedig van valami más terv, csak hogyha van más terv, akkor mi alapján mondja, hogy önök ki tudják számolni, hogy mennyi pénzt spórol a magyar állam ezzel az intézkedéssel és a polgármestereken. Köszönöm szépen, hogy erre van válasz.
0: Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki a felszólalási lehetőséggel élni? Jelentkezőt nem látok, további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki válaszolni az elhangzottakra. Stumpf Péter államtitkár úré a szó.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Gyorsan válaszolok akkor a német képviselő úrnak a kérdésére. Nagyon egyszerű lesz. Ugye kiszámoltuk, hogy ha 4 évig nem mozdulnak a fizetések, akkor ekkora a megtakarítás. Ennyi és nem több. Jó. Köszönöm szépen.
0: Most pedig megkérdezem az előterjesztőket, hogy kívánnak-e válaszolni a vitában elhangzottakra a fennmaradt időkeretben. Igen, Szabó Tibor képviselő úré a szó.
2: Köszönöm szépen a szót, csak röviden. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, köszönöm a vita során elhangzott hozzászólásokat. A mai vita végén is szeretném világossá tenni, ez a törvényjavaslat nem a polgármesternek ellen szól. Nem a munkájuk értékét vitatja, nem érinti a választói felhatalmazásokat, nem csökkenti az önkormányzati hatásköröket, és hadd nyugtassa meg képviselőtársamat, a Tisza szemléletmódja megfelelő a magyar vidékkel, az önkormányzatisággal kapcsolatban. Mi fókuszba helyezzük a magyar vidéket, nem véletlenül hoztunk létre elődeinkkel szemben önálló vidék- és településfejlesztési minisztériumot. A javaslat 3 konkrét kérdésről szól. Ne emelkedjen automatikusan, külön döntés és külön vita nélkül a polgármester és vármegyék közgyűlési elnöki illetmények, ne maradjon fel elszámolás nélküli költségtérítés, és korrigáljunk egy kirívó aránytalanságot a vármegyék közgyűlési elnökök javadalmazásában. Kistelepülések gondjai régóta ismertek, szűkös mozgástér, kevés saját bevétel, kiszámíthatatlan fejlesztési lehetőségek. Ezeket a problémákat átfogóan kell rendezni, de közben nem tehetünk úgy, mintha az automatikus vezetői juttatásemelés lenne az önkormányzatiság védelme. A számok világosak, számításaink szerint 3196 érintett tisztségviselő esetében évente több mint 12,3 milliárd forintos közpénzügyi a hatás, plusz az alelnökök és alpolgármesterek. A KDNP módosító indítványát továbbra sem tudjuk támogatni, nem vitatjuk, hogy a vármegyei közgyűlési elnököknek vannak feladataik, de a jelenlegi javadalmazási szint nincs arányban a tényleges közvetlen felelősséggel, különösen a települési polgármesterek mindennapi felelősséghez mérten, tehát nem aránytalanságot okozunk, hanem korrigálunk egy aránytalanságot. Viszont képviselőtársaim, mi nem kevesebb önkormányzatiságot akarunk, hanem felelősebbet és erősebbet. Az erős önkormányzatiság nem automatikus juttatásemelésből és elszámolás nélküli költségtérítésből áll, hanem kiszámítható működésből, világos felelősségből, valódi helyi mozgástérből és felelős közpénzhasználatból. Ez a javaslat a takarékosságról, az átláthatóságról és a közpénzekkel való felelős gazdálkodásról szól, ezért kérem képviselőtársaimat, hogy a zárószavazáson támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
0: Tisztelt Országgyűlés, az indítvánnyal kapcsolatos határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Most pedig soron következik a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló 2001. évi 20. törvény módosításáról, valamint a Fővárosi Önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló 2025. évi 134. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 289-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Porcher Áron államtitkár úrnak, gazdasági és közlekedési minisztérium, a gazdasági és energiaügyi minisztériumból.
1: Köszönöm szépen itt a képviselőtársaimnak, igen, Porcher Áron, lehet csak szimplán magyarosan kiejteni. Félig angol vagyok, tény, hogy a vezeték név angol, de hallgatok minden kiejtésre is. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. József Stiglitz, Nobel-díjas közgazdász, hogyha már a vezeték neve.
0: Ha már neveknél tartunk, államtitkár úr, úgy látom, hogy egy-egy.
1: De hogyha megengedik, hogy tőle idézek, a világot inkább a bizalom, mint sem a pénz mozgatja. A professzor úr gondolatait elemezve arra a következtetésre juthatunk, hogy a modern gazdaságok alapja nem feltétlenül csak a pénz vagy a digitális számsorok, sokkal inkább az ezekbe vetett bizalom határozza meg. A társadalom tagjai hisznek bennük, és ezért kapnak értéket ezek a szempontok. Ha pedig tovább megyünk, akkor azt is felismerhetjük, hogy ennek a bizalomnak ki kell terjednie a gazdaságot formáló szereplőkre is, így végső soron ránk is, a döntéshozókra. Bíznia kell az embereknek abban, hogy a politikusok felelős, átlátható döntéseket hoznak. Az elmúlt 16 évben a Fidesz kormányok elveszítették ezt a bizalmat, és sajnos elveszítették, vagy eltüntették a magyarok pénzét is. A Tisza kormány elhatározza, hogy mind a kettőt igenis vissza fogja szerezni. Örömömbe szolgál, hogy prezentálhatom önöknek az előttünk álló törvényjavaslatot, amely a transzparens, szakmai kormányzás következő lépcsőfoka. Egy újabb, határozott lépés a korrupciómentes, stabil, sikeres és működő Magyarország felé. Tudják jól, hogy minden alkalommal hangsúlyozzuk, a Tisza kormány elkötelezett abban, hogy a magyar gazdaságot fellendítse, növekvő pályára állítsa. Tudhatják azt is, hogy mi nem szoktunk mellé beszélni. Az új kormány teljesíti a vállalásait. Mindössze néhány hét alatt megszületett a megállapodás az Európai Uniós forrásokról. Folyamatban van a 16,4 milliárd eurónyi forrás hazahozatala, és ez az összeg a magyaroké, megilleti őket, és jó helye lesz a hazánk útjaiban, vasúthálózatában és vasútjaiban is. Bocsánat, villamoshálózatában és vasútjaiban is. A munka viszont nem állt meg. Mondhatni a java még csak ezután kezdődik, hiszen meg kell teremtenünk annak feltételét, hogy a források eljussanak az emberekhez. A törvénymódosítás fő célja a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, azaz RRF néven ismert források lehívása, ezeknek a hazai gazdaság szolgálatába állítása. A benyújtott törvényjavaslatot olvasva világos képet kaphatunk a céljainkról. Olyan szabályokat alkotunk, amelyek biztosítják, hogy minden közpénz átláthatóan, ellenőrizhetően és valódi gazdaságfejlesztési célokra kerüljön felhasználásra. A források a hazai gazdaságban való hatékony áramlásával pedig út nyílik előttünk olyan fejlesztésekre, mint a digitális és zöld átállás elősegítése, vagy a megfizethető lakhatás megteremtése. És hogy hogyan tervezzük mindezt megvalósítani? Az egyik első sarokkő az MFB törvénynek a módosítása. Az RRF felhasználása érdekében a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjének megemelésére kerül sor. A tőkeemelésre irányuló intézkedések feltétele pedig a Magyar Fejlesztési Bank irányítási reformjának teljesülése. A reform keretében többek között vállaljuk az MFB ZRT kormánytól független új működési modelljének kialakítását, az MFB ZRT működésének átláthatóságát, a pénzügyi közvetítők és alapkezelők nyílt, nyilvános, versenysemleges kiválasztásának biztosítását, az RRF források célhoz kötött felhasználását, valamint a folyamatok független, könyvvizsgáló által történő rendszeres átvilágításának tartalmazását. Ennek megfelelően kikerülnek a törvényből azok a rendelkezések, amelyek lehetőséget biztosítanak a kormány számára, hogy kormányhatározattal állapítson meg feladatokat az MFB ZRT számára. Ezzel is az a célunk, hogy csökkentsük a visszaélések lehetőségét. Emellett az MFB törvény szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, mind az igazgatóság, mind a felügyelőbizottság tagjai esetében. Ezzel is a célunk az, hogy erősítsük a transzparenciát és értelemszerűen a függetlenséget is. A törvényjavaslat egy további rendelkezése hatályon kívül helyezi a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülésének szolgáló egyszeri hitelnyújtásról szóló korábbi törvényt. Erre a törvényre kizárólag azért volt szükség, mert a Fidesz éveken keresztül forráselvonásokkal és politikai nyomásgyakorlással próbálta ellehetetleníteni az önkormányzatok működését. Ezt én magam is tapasztaltam, mint fővárosi képviselő. A Tisza kormány nem ilyen viszonyt kíván fenntartani az önkormányzatokkal. Sőt, célunk a települések működésének, a települések működése kiszámítható finanszírozáson és partneri együttműködésen alapulása. Ne rendkívüli mentőintézkedésekre legyen szükség, hanem sokkal inkább egy stabil, kiszámítható útra. Ezért a korábbi egyszeri válságkezelő szabályfenntartás már nem indokolt. Tisztelt Országgyűlés! A várakozásaink szerint az RRF források jelentősen bővíteni fogják az MFB ZRT hitelvállalási, garanciavállalási és tőkebefektetési lehetőségeit. Lehetővé téve a bank számára a célzott, hatékony és rugalmas pénzügyi eszközök bevezetését a kis és középvállalkozások számára. Finanszírozás, tőkebefektetés ösztönzés, megfizethető lakhatás és a kollégiumi elhelyezés biztosítása áll a célok között. De ezen felül további az RRF céljaival összhangban lévő területeken is intézkedéseket fog hozni. A KKV versenyképességi program kifejezetten támogatja azokat a beruházásokat, amelyek célja a vállalatok energiahatékonyságának javítása, a megújuló energiaforrások hasznosítása, vagy a termelési és technológiai folyamatok zöldítése. Ez csökkenteni az ipari szektor energiafogyasztását és a szennyező anyagok, elsősorban a széndioxid kibocsátását. Az innovációs képességek fejlesztését célzó programok lehetőséget teremtenek a tiszta technológiák, a körforgásos gazdaságon alapuló üzleti modellek és más zöld innovációk finanszírozására. Ezek a tervezett programok erősíteni fogják a magyar gazdaság ellenálló képességét és biztosítják a fenntartható növekedést. Az említett célterületeken indított finanszírozási programok minden tőkebefektetés, amit ezen a területen megvalósítunk, további magántőkét fog bevonni a magyar gazdaság fejlesztésébe. Az egyes területeken akár 10-szeres multiplikátor hatással is számolhatunk a finanszírozási program típusától függően. Nem utolsó szempont az sem, hogy az RRF források felhasználása további multiplikátor hatásokon keresztül 2027-től jelentős adóbevételt is fognak biztosítani a magyar állam számára és az országunk működtetésére. Reméljük, hogy Magyarország egyre inkább vonzó célpont lesz az ilyen új beruházások számára. A törvényjavaslat tehát világos. Egy stabil, hiteles fejlesztési bank, amely gyorsabban és hatékonyabban tudja szolgálni a magyar kis- és középvállalkozásokat, valamint gazdaságfejlesztési programokat. Tisztelt képviselőtársaim, bár a mai egy ünneplésre méltó nap, hiszen az uniós források megnyilásának mérföldköveinek teljesítése mindig nagy öröm mindannyiunk számára, de sajnos nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a Magyar Fejlesztési Bank szervezeti kultúrának reformja régóta időszerű lett volna. A Fidesz kormány rendszeresen adott utasításokat olyan szervezeteknek és intézményeknek, amelyeknek éppen a függetlenség lett volna a jogállamiság egyik alapvető garanciája. A Tisza kormány határozottan lép fel az ellen, hogy az ilyen szervekre rátelepedjen a pártpolitika. Ezért a törvényjavaslat elfogadásával a kormány a jövőben kormányhatározattal nem állapíthatja meg a feladatokat az MFB számára. Fontos eredmény ez, hisz az elmúlt években túl sokszor merült fel a kérdés, hogy közpénzből ki részesül, milyen alapon, és milyen átláthatóság, vagy pont, hogy átláthatóság hiánya mellett. Mi ezen változtatunk. Az MFB működését kiszámíthatóbbá, nyitottabbá és szakmaiabbá tesszük. Tisztelt képviselőtársaim, összegezve az elmondottakat, a Tisza kormány célja a törvényjavaslattal rendkívül egyszerű. Az uniós források valódi teljesítmény alapú és igazságos allokálására kerüljön sor. Erősebb MFB-t, erősebb magyar vállalkozásokat és erősebb magyar gazdaságot építünk közösen. Ehhez kérjük a tisztelt ház támogatását. Köszönöm szépen a figyelmüket.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót dr. Kovács Áronnak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának, 15 perces időkeretben.
9: Tisztelt alelnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Ma egy olyan törvényjavaslatról tárgyalunk, amely túlmutat egy egyszerű technikai jogszabály módosításán. Arról döntünk, hogy Magyarország képes lesz-e végre hozzáférni olyan Európa Uniós forrásokhoz, amelyek a magyar gazdaság versenyképességét, vállalkozások fejlődését, a lakhatási válság enyhítését és a fiatalok jövőjét szolgálhatják. A javaslat célja, hogy lehetővé tegye a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, RRF, forrásainak lehívását és azoknak a magyar gazdaságba történő becsatornázását. Közel 1,8 milliárd euróról, vagyis mintegy 648 milliárd forintról beszélünk. Ez az összeg érdemi segítséget jelent Magyarország számára. A törvényjavaslat részeként a főváros önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtására

források való hozzáférésének egyaránt fontos előfeltétele. Tisztelt ház! Önmagában az, hogy uniós források érkeznek Magyarországra, természetesen üdvözölendő. Mint olyan pénzügyi forrásnak, amely magyar emberek életminőségét javítja, a gazdaságot fejleszti és a jövőben történő beruházásokat szolgálja, helye van az ország fejlődésében. De van egy fontos tanulság, amelyet az elmúlt évek megtanítottak nekünk. Az uniós források önmagában nem elegendők. Legalább ennyire fontos, hogy azok felhasználása átlátható, ellenőrizhető és korrupciómentesek legyenek. Éppen ezért különösen fontos, hogy a törvényjavaslat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek erősítik a Magyar Fejlesztési Bank függetlenségét és átláthatóságát. Üdvözölendő, hogy megszűnik annak lehetősége, hogy a kormány egyszerű kormányhatározattal adjon feladatokat az MFB számára. Fontos erőrelépés az is, hogy nyílt és versenysemleges kiválasztási eljárások kerülnek bevezetésre a pénzügyi közvetítők és az alapkezelők esetében. Hogy a finanszírozott programok adatainak nyilvánosságát erősítik, valamint hogy a független könyvvizsgáló ellenőrzését biztosítja a folyamat szabályszerűségét. Tisztelt képviselőtársaim! Nem véletlen, hogy ezeket a garanciákat az Európai Bizottság is elvárta Magyarországtól. Az elmúlt években ugyanis az európai partnereink bizalma megrendült a magyar intézményrendszer átláthatóságával kapcsolatban. A mai vita tehát egyben egy fontos üzenet is. Magyarország érdeke az, hogy visszaépítsük ezt az elveszett bizalmat. Ezért a források felhasználásának három fő cél területét kiemelendő. Az első a kis és a középvállalkozások támogatása. A magyar munkahelyek döntő többségét a hazai KKV-k adják. Ők teremtik meg a helyi gazdaság alapját. Ők biztosítják a családok megélhetését, és sokszor ők tartják életbe a vidéki települések gazdaságát is. Ha ezek a vállalkozások modernizálni tudják technológiájukat, fejleszteni tudják energiahatékonyságukat, és növelni tudják versenyképességüket, abból az egész ország profitál. Baranya 2-es választókerületének képviselőjeként számomra ez a törvényjavaslat különösen jelentőséggel bír. Térségünk gazdaságát döntően mikro, kis és középvállalkozások alkotják. Sok vállalkozás tőkehiánnyal, innovációs lemaradással és korlátozott fejlesztési lehetőségekkel küzd. Számukra minden olyan forrás, amely fejlesztést, technológiai korszerűsítést vagy energiahatékonysági beruházást tesz lehetővé, valódi kitörési pontot jelenthet. Baranyának nem segélyre, hanem fejlődési lehetőségre van szüksége. Olyan forrásokra, amelyek a helyi vállalkozásokat erősítik, és helyben teremtik meg a munkahelyeket. A második célterület a kockázati tőkebefektetések ösztönzése. Magyarország jövője a tudásban, az innovációban és a magas hozzáadott értékű munkahelyekben van. Olyan vállalkozásokra van szükségünk, amelyek nem csak követik a világot, hanem képesek új megoldásokat teremteni. A fiatal vállalkozók, a startupok és az innovatív cégek támogatása nem kiadás, hanem befektetés a jövőbe. A harmadik célterület pedig különösen közel áll a sok magyar család mindennapi problémáihoz. A megfizethető lakhatás és a kollégiumi férőhelyek bővítése. Ma Magyarországon a lakhatás az egyik legsúlyosabb társadalmi kihívás. Fiatalok ezrei nem tudnak önálló életet kezdeni. Családok ezrei küzdenek a lakhatási költségekkel. És számos egyetemista számára jelent akadályt a felsőoktatáshoz való hozzáférés. Gyakorlatilag nem találnak megfizethető szállást. Közgazdászként és egyetemi oktatóként nap mint nap találkozom azokkal a fiatalokkal, akik számára a lakhatási költségek már a

0: felsőoktatás megkezdését is veszélyeztethetik. Baranyában és Pécset évek óta jelentős visszaesés tapasztalható a lakásépítésben, miközben a fiatalok lakhatási problémái egyre súlyosabbak. Ha új kollégiumok, megfizethető bérlakások épülnek, az nem csak szociális kérdés, hanem gazdaságpolitikai kérdés is. Ez segíti a fiatalok helyben maradását, tehetségek megtartását és a térség hosszú távú versenyképességét. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat egyik legfontosabb üzenete az is, hogy a gazdaságfejlesztés és az átláthatóság nem egymással szemben álló célok. Lehet egyszerre gyorsan és tisztességesen fejleszteni. Lehet úgy támogatni a vállalkozásokat, hogy közben minden elköltött forint útja, igen, követhető legyen. És lehet úgy felhasználni uniós forrásokat, hogy azok valóban magyar embereket szolgáljon. A Tisza álláspontja, azt gondolom, világos. Magyarországnak szüksége van ezekre a forrásokra, szüksége van a vállalkozások megsegítésére, szükség van az új lakhatási programokra, és szüksége van a fiatalok támogatására. De ugyanilyen fontos, hogy minden uniós és hazai forrás, hazai forint felhasználása átlátható, ellenőrizhető és közérdekes szolgáló módon történjen. Baranya ma egyszerre küzd népességcsökkenéssel, fiatalok elvándorlásával és a beruházások hiányával. Ugyanakkor óriási erőforrásokkal is rendelkezik. Kiváló egyetemmel, tudásközponttal, kutatási kapacitásokkal, innovatív vállalkozásokkal rendelkezik. Ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása esélyt teremt arra, hogy ezekre az adottságokra építve új fejlődési pályát nyissunk Baranya és az egész országunk számára. Ezért közgazdászként, egyetemi oktatóként és Baranya 2-es választókerületének képviselőjeként is azt gondolom, ez a törvényjavaslat nem pusztán pénzügyi technikai módosítás, ez egy lehetőség arra, hogy több beruházás, több munkahely, több lakhatási lehetőség és több tisztább jövőkép jusson a magyar embereknek. Tisztelt képviselőtársaim! Szeretném kihangsúlyozni, a mai döntés nem egy bankról, nem egy törvénymódosításról szól. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e úgy élni az előttünk álló lehetőségekkel, hogy azok hosszú távon egy erősebb, versenyképesebb és igazságosabb Magyarországot építsünk. Ebben a munkában minden felelős politikai erőnek közös érdeke kell legyen, hogy a magyar emberek számára elérhetővé váljanak ezek a fejlesztések. Ezért kérem önöktől a törvénymódosítás elfogadását. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, Bencsik János, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónak a következik felszólalásra 15 perces időkeretben. Képviselő úr, öné a szó.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. A COVID-járvány után létrehozott helyreállítási és ellenálló képességi alap Magyarország számára összességében 724 milliárd eurót biztosított. Ebből 426 milliárd euró támogatás a Fidesz-KDNP kormány idejében sikeresen lehívásra került. 386 milliárd euró lehetséges lehívásáról van szó, és ehhez kívánja a kormányzat egyébként nem vitatható módon áramvonalasabbá tenni a Magyar Fejlesztési Bankot átláthatósága, transzparencia biztosításával. Elöljáróban már is mondhatom, hogy a részvénytársaság, tehát a bank tevékenységének és irányító testületeit érintő rendelkezéseknek a módosítására benyújtott javaslat részünkről is támogatható. Ugyanakkor szót kell arról is ejtenünk, hogy a profiltisztítás jegyében olyan feladatok is kikerülnek a Magyar Fejlesztési Bank tevékenységi köréből, mint például az elemi kárt szenvedett térségekben gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok részére a kárt következményeinek felszámolását szolgáló beruházások finanszírozásához szükséges hitelek, kölcsönök biztosítása. Lehet profiltisztítani, itt a kérdés az, és ezt a kérdést is fel is teszem, hogy a kormányzat részéről, a gazdasági tárca részéről lesz-e ennek a feladatnak a finanszírozására, támogatására kézzel fogható javaslat, illetve ezzel kapcsolatos pozitív döntés. A havária esetek azok nem olyanok, hogy akarjuk, hogy bekövetkezzenek, vagy nem akarjuk. Ezt nem kormányzati politika dönti el, nem az országgyűlés dönt erről. Ugyanakkor eddig volt a nehéz helyzetbe, havária helyzetbe került térségek, települések, önkormányzatok számára egy konkrét hitel felvételi lehetőség, amellyel ki tudták esetlegesen a kormányzat részéről nyújtott támogatást a saját bevételei, költségvetési forrásaik mellé helyezve a hitelt ki tudták kerekíteni. A kérdés az, hogy erre más formában a kormányzat lehetőséget fog-e biztosítani. Ezen túlmenően olyan feladatok is kikerülnek, mint a mikrovállalkozások hitelezése, településképvédelmi beruházások támogatása, vagy éppenséggel társasházak gazdálkodásának a segítése. Lehet azt mondani, hogy a fejlesztési banknak sok feladata lesz az RFF program végrehajtásának biztosítása során, ezért kell profiltisztítani, ugyanakkor jó lenne hallani arról, hogy ezek a korábbi feladatok a továbbiakban hol és milyen finanszírozással, milyen formában, milyen szerkezetben fognak megvalósítani. Ami pedig az RFF-vel kapcsolatos kérdést jelenti, itt valóban fontos az átláthatóság. Én most az Európai Bizottság és a Tisza kormány között létrejött megállapodás feltétel rendszerét nem szeretném nagyon bolygatni. Hogy milyen kisebb szuverenitási kérdésekről kellett lemondani a Magyarországnak. Egyet azért, miután a KKV-k támogatásait fölmerült, azért felhoznék, hogy konkrétan az elvárások között, az Európai Bizottság elvárásai között ott szerepelt, hogy ugye a tőke, piaci viszonyoknak a helyreállítása, a dinamizmus elindítása a tőkepiacokon szükségessé teszi a kamat támogatásoknak a megszüntetését, többek között a kis és középvállalkozások esetében is, és így a Széchenyi kártya keretében biztosított hitel, kedvezményes hitel feltételeit is megváltoztatta a kormány 3%-ról, gyakorlatilag megduplázta ezáltal a költségeket, a kamat költségeket 3-ról 5,9%-ra emelkedett ezáltal. Tehát azért oda kell figyelni mindig a mérleg két serpenyőjébe, egyik oldalon vannak elvárások, a másik oldalon vannak járandóságok. Nem igazán tisztességes dolog az, amikor a járandóságokat, ami jár, és oda kellene adni, még további feltételekhez kötik, amelyek a piaci körülményeket úgy alakítják, hogy a nagyobbak, az erősebbek még jobb pozícióba kerüljenek, a kisebbek, a védtelenebbek, amelyeket gyakorlatilag a nemzeti politikának, nemzeti kormányzásnak, vagy nemzeti parlamentnek kellene kiegyensúlyoznia, azt pedig megpróbálják ellehetetleníteni. Az RRF-vel kapcsolatosan a jelenleg rendelkezésre álló nyilvános dokumentumokat áttekintve azért azt lehet látni, hogy egy belső átrendeződés és átcsoportosítás történt. Elég jelentős átcsoportosítás történt. Érthető, mert a felhasználási határidő az meglehetősen rövid idősávot biztosít Magyarország számára és a kormány számára, hogy ez a reményteli vagy reménybeli 386 milliárd euró, ez valóban cél okszerűen felhasználható legyen Magyarországon. Ezt azt gondolom, hogy egyikünk sem vitatja el, hogy a kormánynak ebben a kérdésben lépnie kellett, lépett is. Ennek a átláthatósága az, ami kérdéses. A részletes átvezetés nincs szövegszerűen bemutatva, hogy azok a feladatok, amelyek kikerültek ebből a helyreállítás és ellenálló képességi tervből, azokat esetleg más finanszírozási eszközökkel, vagy hazai költségvetési háttérrel megtámogatva végre kívánja hajtani a kormányzat. Hogyha megnézzük ezt a módosított tervet, akkor az látszik, hogy az egyik legnagyobb csökkenés, idézőjelbe téve vesztes, az egészségügyi forrásokban, tehát az egészségügyi ellátás területén következhet be. Ez egy különösen érzékeny kérdés, hiszen az eredeti RRF-ben az egészségügyi infrastruktúra, a kórházak rekonstrukciója, fejlesztése, eszközbeszerzése korábban az egyik kiemelt célkitűzése volt ennek a helyreállítási programnak, a nemzeti programnak. Valóban hosszabb időt igényel ennek az előkészítése, lebonyolítása, megvalósítása, ez nem biztos, hogy beleférne ebbe az időtába. A kérdés az, hogy ez a 210 milliárd forint, ami itt átcsoportosításra került, az valahol megjelenik-e majd a hazai költségvetésben, vagy valami más egyéb rejtett támogatási program keretében, amit mi nem láthatunk, viszont az önök által vezetett kormány tudhat róla. Ez az egyik ilyen kérdés. A felső oktatási innováció területén ugyancsak egy jelentős átcsoportosítás történt, nem a felső oktatásnak a javára, hanem annak a rovására. Én a lakossági napelemes programokról nem beszélnék, mert az messzire vezetne, hiszen annak érdekében, hogy azt lehessen integrálni biztonságosan, úgyhogy az ellátás biztonság is garantált legyen folyamatosan a villamos energia ellátásnál, további háttérberuházásokra és fejlesztésekre lenne szükség, hogy a rendszeren belüli egyensúlyt lehessen biztosítani. Az persze látszik, hogy energetikai célokra, még hogyha belső átcsoportosítással is, de jelentős forrással rendelkezésre ezt kapitányminiszter úrral egy héttel ezelőtt rögzítettük is, hogy ez azért nemzeti minimum, tehát nemzeti minimumnak kell lennie. Ezt a programot elindítottuk, gyakorlatilag az RRF első finanszírozási periódusában ilyen programok elindultak, ezt egy szélesebb sávon fogja folytatni a jelenlegi kormány, helyes, a támogatás jó helyre kerül. De itt a legfőbb szakpolitikai kritika, úgy összességében az RFF átkottázása területén nem önmagában ez az átrendezés, ahogy említettem, mert ennek meg lehet a valós indoka, és ezt megérthetjük még mi is, bár a mi képességeinket rendre hétről hétre, napirend előtti felszólalások során megkérdőjelezik, de szeretnénk ennek most bizonyságot adni, hogy képesek vagyunk belátni a szükségszerű lépéseket is. Ugyanakkor az indokoltságnak a részletezettsége az, ami hiányzik, az alternatív finanszírozás nyilvános igazolásának a hiánya. Ugye ezek nem fognak elveszni, ezek a programok, ezek a fejlesztések, ezek meg fognak valósulni. Tehát erre szeretnénk egy kis segítséget kérni esetleg a válaszadás során, mert ennek az elmaradása megnehezíti annak az érdemi megítélését, hogy a módosítás hosszú távon milyen hatással lesz a magyar egészségügy, a magyar oktatás fejlesztésére, ami azt gondolom, hogy rajtunk kívül még meglehetősen sok embert foglalkoztat ebben az országban. Tehát, hogyha leszűkítjük a Magyar Fejlesztési Bankkal kapcsolatos módosításokra a törvényjavaslatot, akkor az ottani átláthatóságot biztosító, növelő javaslatokkal egyet lehet érteni. Ezek támogathatóak, ezek a most már elméletileg rendelkezésre álló forrásoknak a felhasználását elő tudják segíteni. Ugyanakkor a benne lévő, a hardware-be benne lévő szoftver és az a mögött lévő fejlesztési programok belső struktúrájának átalakítása vet föl kérdéseket, hogy ezek az elmaradó fejlesztések hogyan tudnak megvalósulni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és várom államtitkár úrnak a válaszát.
1: Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót dr. Hargitay Jánosnak, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Képviselő úr, önnél a szó.
3: Köszönöm a szót, elnök úr. Ahogy Kovács Áron képviselő úr felszólalását hallottam, hát már annak örülhettem, hogy annyiszor emlegette Baranyát, bár ezt tetszett a mondatai között, mintha ez Baranya fejlesztési bankja lenne, és Baranyában a sanyarú helyzetünkből ez a fejlesztési bank is, ez a módosítás fog minket kihúzni a csávából. Hát ez nem lesz így, mert persze beszélhetünk arról, hogy ez a törvénymódás milyen üzeneteket fogalmaz meg. Ön igyekezett ilyenekre rávilágítani. Nekünk viszont arról kell beszélnünk, amit ez a törvénymódosítás valójában tartalmaz. Az biztos, hogy nem tartalmazza, hogy a politika világától ez a bank eddig hát bántóan közel volt, és a jövőben távolabb lesz. Ne is legyen távolabb, ennek sajátos szerepe van ennek a banknak. Kilóg a bankvilág rendszeréből, ez nem egy kereskedelmi bank, ahol pénzügyi szolgáltatások nyújtásával egy normál bank profitra törekszik. Ez az állambankja 100%-ban speciális feladatokra lett alapítva, hosszú távú célok megfinanszírozása érdekében lett valamikor alapítva. A feladatai is sokat változtak a rendszerváltás óta, főleg ha ennek a banknak a jogelődjére is gondolunk. Nyilvánvalóan akkor még azt a gazdasági átmenetet kellett finanszírozni, amit maga a rendszerváltoztatás jelentett. Később nagy infrastruktúra fejlesztések során ezt a bankot használta fel a mindenkori állam, a mindenkori kormány infrastruktúra fejlesztések finanszírozására. Covid válság idején természetes módon más bankok feltőkésítésére használták fel ezt a bankot. Azt mondhatom, hogy mindig politikai célokat szolgált ez a bank. Hát ezért jött létre. 100%-ban az állam tulajdonában van. A mostani módosítás alapján a gazdasági kérdésekkel foglalkozó miniszter gyakorolja a tulajdonosi jogokat e fölött a bank felett. Azaz a bank azt csinál, amit a politika elsősorban a kormány diktál számára. És ez teljesen rendjén van, még akkor is, hogyha ezt könnyű módon egy éjszaka előkészített kormányhatározattal eddig meg lehetett tenni, és a jövőben ezt nem lehetett megtenni. Ezeket a lépéseket, ezeket a módosításokat senki nem kifogásolja. Azt mondhatom, hogy racionális. Ne lehessen fél óránként rángatni ezt a bankot, hanem egy tudatos gazdaságpolitika szolgálatába legyenek állítva ennek a banknak a forrásai. Tehát mindaz, ami ezt a transzparencia kérdéskörét szolgálja ebben a módosításban, ahogy ezt Bencsik képviselőtársam is említett, nyilvánvalóan nem vitatjuk, ez támogatható, és ezt a részét támogatni is tudjuk, és támogatni is fogjuk. A gondunk ott van, és Bencsik képviselő úr ezekre a kérdésekre kitért, önök pedig ezeket nem hozzák, és az államtitkár úr expozéjába se kerültek elő ezek a kérdések. Egy kérdés előkerül. A fővárosi csődhelyzet kezelésének problematikája, amire ezt a bankot még a mi kormányunk valamilyen módon használni tervezte. Ez a lehetőség most kikerül azzal, hogy ezt ugye a törvényt kiveszik ebből a rendszerből. Nyilvánvalóan másként fogják kezelni. De hát van egy sor másik kérdés, akik szintén kikerülnek ebből az ügyfélkörből, és erre nem látjuk a válaszokat. Ha mondhatok önnek egy baranyai példát, Pohl Mariettával új képviselőként önnek már van kapcsolata, ugye a kozármislenyi polgármesterasszonyról beszélek, hát ő az előző életében a mikrovállalkozásokat finanszírozó alapítványi rendszer gazdája volt Baranya megyében. Ezt a rendszer is kiveszik a bank ügyfélkörékből. Tehát a mikrovállalkozásokat finanszírozó nagy magyar alapítvány és annak megyei kirakatai a jövőben hogyan lesznek finanszírozva. és Bencsik képviselő úr még néhány ilyet felsorolt, nyilvánvalóan ezeket én megismételhetném, nem teszem az idővel való gazdálkodás érdekében, de számomra is kérdéseket vet fel, hogyha elemi károkat szenvedett egy térség, ennek a banknak az elemi károk elhárításának, finanszírozásába gazdasági szervezetek, magánszemélyek között szerepe volt. Ha ezt most kivesszük, ezt az ügyfélfölt, mi történik a továbbian? Társasházak. Nem csak Baranyát érintő kérdés, mindenfelé vannak társasházak, a társasházak finanszírozásába, hosszú távú finanszírozásába ennek a banknak komoly szerepe volt. Olyan magyar állampolgárok, vagy itt tartózkodó, tartósan itt tartózkodó külföldi magánszemélyek által létrehozott vállalkozásaik finanszírozásában szerepe volt ennek a banknak. Ami nekem különösen fontos, nemzeti emlékhelyek fejlesztése, épített környezet és természet, környezet védelme érdekében finanszírozott fejlesztések, ezeknek hitelek biztosítása a jövőben hogy oldódik meg, mert ez is kikerül itt a bank finanszírozási köréből. És az Exim Bankot érintő speciális kérdéseket szintén Bencsik képviselő úr szóba hozta. Tehát nem azzal van bajunk, azzal semmilyen bajunk nincs, amit ide hoztak a helyünkbe, és amit egyszerűen úgy írok le, hogy a bank átláthatóságát növel. Elő kérdések, és az is természetes számomra, hogy rákészülnek arra, hogyha most hozzájuthatunk az RFF forrásaihoz, akkor ezt elfordítják abba az irányba, amit még ebben a rövid határidőben sikeresen teljesíteni tudnak, zöld beruházások, energetikai kérdések. De ettől még felvetődik a kérdés, hogy amire az előző kormány így szánt forrásokat oktatás egészségügy területén, azt honnan fogjuk finanszírozni. Tehát nem azzal van nekünk ellenzéki képviselőknek gondunk, amit látunk ebben a törvénytervezetben, hanem ami nyitott kérdéseket vet fel a módosítások okán. És nyilvánvalóan, ha miniszter úrtól vagy az államtitkár úrtól erre valamilyen módon válaszokat kapunk, akkor el tudjuk dönteni, hogy a végszavazásnál hogy álljunk ennek a törvénynek az elfogadásához. Köszönöm a figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk, és 2 perces felszólalásra jelentkezés hiány, most a további képviselői felszólalásokkal folytatjuk munkánkat, amelynek keretében megadom a szót Lovkó Csaba képviselő úrnak a TISZA frakcióból 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Hargitay úr és a többi képviselőtársamról is kérem, hogy engedjék meg, hogy ma Magyarországért, Zalaért és különösen Nagykanizsáért és környékért szólaljak fel a most beterjesztett MFB törvénymódosítások fényében. Az, hogy az elmúlt 16 évben a térség kis és középvállalkozásai nem kapták meg a nekik járó figyelmet, ahogy ezt a múlt héten nekem egy vállalkozói fórum keretében a vállalkozók elmondták, ez azt hozta magával, hogy most a TISZA kormánytól várják a fordulatot. Az előttünk levő jogszabályi javaslatok összhangban a helyreállítási és ellenálló képességi terv vállalásaival éppen olyan átláthatóságot és fegyelmet hozhatnak, amelyre szükség van ahhoz, hogy a források valóban a helyi fejlesztéseket szolgálják. A javaslatok lényege világos. Kikerülnek a kormány határozattal egyoldalúan megállapítható feladatok lehetőségei, szigorodnak az ügyfélazonosítási szabályok, megszűnik a kamatkiegyenlítés rendszere, és egyértelműbb, nyilvános feltételek mellett vállalhat az állam készfizetőkezességet. Ugyancsak fontos, a HET forrásaiból finanszírozott ügyletek ügyfélnevét és összegét nyilvánosságra kell hozni. Az összeférhetetlenségi szabályok szigorúbbak lesznek, és küszöbérték feletti kiválasztásoknál nyílt, esélyegyenlőséget biztosító folyamatokat kell alkalmazni. Mit jelent mindez Magyarország, Nagykanizsa és Zala számára? Jelentheti azt, hogy a helyi kis és középvállalkozások célzott, átlátható és elszámoltatható forrásokhoz juthatnak gyorsított, de szakmailag ellenőrzött programokon keresztül. az erre forrásokból finanszírozott tőkeemelések támogatni tudják a kockázati tőkét, amely startupokat és egyetemi kutatásokra épülő vállalkozásokat segít létrehozni, például a Pannon Egyetemen Nagykanizsán. A bérlakás program kapcsán a bezárt iskolák, óvodák átalakítása bérlakásokká átlátható, szakszerű forrás felhasználása valósulhat meg, hogy a legszegényebb rétegek is megfizethető lakhatáshoz juthassanak, de természetesen új építésű bérlakások is szóba kerülnek majd a pénzek kapcsán. És ne feledkezzük meg a kollégiumokról sem. Helyenként méltatlan körülmények között élnek a középiskolások és az egyetemisták a kollégiumokban. Nincs elég férőhely. Van olyan ismerősöm, meg tudom erősíteni Kovács Áron képviselőtársam információját, van olyan ismerősöm, aki azért nem kezdte el az egyetemet, mert nem jutott kollégiumhoz, és nem tudja megfinanszírozni az albérletet. Ebből a forrásból új, modern kollégiumi férőhelyeket is létre lehet hozni. Tisztelt Ház! Ahogy az már elhangzott, az RRF forrásokból közel 645 milliárd forint áramlik a magyar gazdaságba, annak érdekében, hogy az MFV ZRT által működtetett finanszírozási programok segítségével három célterületen fejtsék ki hatásukat. A kis és középvállalkozások finanszírozása, kockázati tőkebefektetések ösztönzése, megfizethető lakhatás és kollégiumi elhelyezés céljából. Ne felejtsük el, ahogy az már elhangzott az expozéban is, hogy egy eurónyi tőkebefektetés akár további 10 eurónyi piaci finanszírozást vonzhat be, tovább növelve a fejlesztésekre szánt forrás összegét. Ennek pozitív hatása az adóbevételekben is érződni fog 2027-től. A program fenntartható keresletet teremtene az építőipar és a kapcsolódó iparágak, mint az építőanyaggyártás, bútorgyártás, tervezés és kreatív szolgáltatások iránt, támogatva a munkahelyteremtést és megtartást az egész értékláncban. Zala megye és ezen belül Nagykanizsa különösen érdekelt a bútorgyártásban, tehát létfontosságú, hogy az építőipar és ennek révén a bútoripar is végre levegőhöz jusson. Kérem a házat, hogy a döntéseinknél tartsuk szem előtt, hogy csak átlátható, ellenőrzött és célzott források kezeléssel érjük el, hogy az EU-s és a HED források valóban a helyi gazdaságot, a rászorulókat és az innovációt szolgálják. Az MFB törvénymódosításai lehetőséget adnak arra, hogy a pénzek ne csak lehívásra kerüljenek, hanem érdemben és elszámoltathatóan építsék fel Magyarországot, Zalát és Nagykanizsát. Mindezekre tekintettel kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a törvénytervezetet támogassák. Köszönöm szépen!
1: Következő felszólaló Szalai Piroska, a Fidesz frakció képviselője.
5: Köszönöm a szót, tisztelt alelnök úr, tisztelt ház. Nekem egy apróka kérdésem van ehhez az egész témához, méghozzá a lakossági napelemes program kapcsán. Mint ahogy láttuk, hallottuk, a napelemes rendszerekre plusz források is allokálódnak az RRF-ből, viszont a lakossági napelemes program, tehát a lakossági része, korábbi 415 milliós kerete, az 211 millióra csökken a mostani tervek szerint. Ez egy feleződés. Ez ugye nem azt jelenti, hogy a későbbiekben a napelem, a beépített napelem kapacitás jelenlegi egyharmadát, ugye a lakossági napelem kapacitás egyharmadát adja jelenleg. Ezt a beépített napelem kapacitásnak csak egy töredéke, nem egyharmada, hanem ennek sokkal-sokkal kisebb része lesz a lakosságnál, és érinti a lakosság konkrét megtakarításait. És hogyha ezeket a sorokat összeolvassuk, akkor még az is elképzelhető, hogy csak a nem lakossági napelemfejlesztésekre fog jutni nagyobb összegű forrás. Ez akkor mit jelent? A nem lakossági KKV-kat is jelenti, vagy nagy napfarmokat jelent a későbbiekben? Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, további felszólalási szándékot nem látok, ezért kérdezem a tisztelt képviselő hölgyeket és urakat, hogy kíván-e még élni valaki felszólalási szándékkal. Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, államtitkár úr kíván válaszolni. 30 perces időkeret áll rendelkezésére.
6: Jesszusom, 30 perc ilyen későn. Ki volt Hantosi képviselőtársam? Bezzeg ilyenkor, amikor visszavághatnánk, így pont nincs itt. De nem, eszemágában nincs kitölteni a fél órát, inkább reagálni szeretnék mindenképpen az elhangzottakra. Visszafele haladnék, hogyha megengedik. Először is Szalai képviselőasszonyra válaszolva. Alapvetően a befolyó összegeket nagyon sokszor említettük, elengedhetetlen. Úgy látjuk, hogy a jelenlegi villamoshálózati rendszer és annak kapacitása az jelentősen túl van terhelve. Ahhoz, hogy a későbbiekben nem csak naperő, hanem más megújuló forrásokból is tudjuk bővíteni, az elsődlegesen magát a hálózatot kell fejleszteni és annak kapacitását bővíteni. Érdemes azt is említeni, hogy miután ez a bővítés megtörténik, szeretnénk az energiamixet diverzifikálni, szóval akkor is a szél egyfajta ilyen újításként szélenergia meg fog jelenni, de ettől függetlenül abszolút egyetértek a képviselőasszonnyal abból a szempontból, hogy szóval ez már annó is látható volt, hogyha mondjuk egy helyen történik egy komolyabb naperőmű beruházás, az egyfajta kitettséget is eredményez, hogyha netán történik ott valamilyen műszaki probléma, vagy netán csak elmegy egy felhő, jelentősen vissza tudja csökkenteni annak az erőműnek az ellátását. Sokkal diverzebb az, hogyha lakossági ellátásról van szó, vagy netán KKV-s ellátásról. Ezekkel abszolút tisztában vagyunk, és amint megvan a kapacitás a hálózatban, ilyen irányban fogunk mi is gondolkodni. Az elsőleges szempont, hogy már a több évtizedes magas feszültségű hálózatokat tudjuk bővíteni. Tovább haladva visszafele, köszönöm nagyon szépen Lovkó képviselőtársamnak a felszólalását. Köszönöm az egyetértését a kormány álláspontjával, és ebből fakadóan ott nem nagyon érzékelek konkrét kérdést, vagy nézeteltérést, amire reagálnom kellene. Ettől függetlenül megyünk tovább Hargitay képviselő úrra, és itt több dolgot is felírtam magamnak. Az első az volt, hogy említette, hogy minthogyha Kovács képviselő úr után Baranya fejlesztési bankja lenne az MFB, de nem, én nem csak mi nem csak Baranyát szeretnénk kihúzni a stagnálásból, az egész országot szeretnénk kihúzni a stagnálásból. A Magyar Fejlesztési Bank a magyaroknak a helyzetén fog javítani. Abszolút ez a célunk, és meg is fogjuk valósítani. Aztán említette azt, és elsőre, ahogy hallottam, így kezdtem felírni a dolgokat, aztán később sejtem, hogy mi okozhatta köztünk a nézeteltérést. Mondott egy olyat, hogy az MFB legyen egy kicsit távolabb a ne legyen távolabb a politikától, maradjon meg egy politikai testület, és szerintem az okozza az ellentmondást, hogy Mi azért akarunk ezen a rendszeren, ezen a helyzeten fejleszteni, mert sajnos alapnak vesszük azt, hogy az előző kormánynak a politikai rendszere hogyan működött. De szerintem konszenzus lesz köztünk, és azt mondom, hogy én is egyetértek önnel, hogyha persze megmaradhat a politikához közel, amennyiben egy szakmaibb politizálás zajlik, és egy szakmaibb csapat áll fel, nem véletlenül van az, hogy 16 minisztériummal kezdett neki a munkának a TISZA, egy sokkal szakmaibb álláspontot szeretnénk képviselni, és egy ilyen működés mellett akár egyet is tudok érteni azzal, hogy a politika közelében maradjon az MFB, ugyanakkor meg az előző működésnél nem lehet azt mondani, hogy szóval ott komoly gondok voltak. Egyetértek, hogyha felállítunk egy hosszabb szakpolitikai célt, akkor az MFB azt alá tudja támasztani, de túl sok kivétel volt, túl sokszor volt, hogy barátoknak irracionális projektek megfinanszírozására került sor, és az a célunk ezzel a függetlenítéssel, hogy ezt meg tudjuk szűrni. Az IG-k meg az FB-k szerintem ebben sokat fognak segíteni. A cél, egyetértek, hogy olyan szempontból közel kell maradni a politikához, hogy a kormány és az ország hosszú távú céljainak az elősegítésében járjon közre, de alapvetően nem lehet az, hogy kiskapukat és kivételek sorozatát finanszírozza az MFB. Még Bencsik képviselő úrra áttérve, hogy... Említette az, hogy ön úgy érzi, hogy az EU-s források egy jelentős részét, sőt, akár már a többségét is az előző kormány hozta haza. Ebbe most ne menjünk bele, de maradjunk annyiban, hogy itt alapvetően minden egyes állampolgára 800.000 forintról van szó, gyakorlatilag csak ebben a teremben 160-120 millió forintnyi EU-s támogatás van csak ebbe a terembe. Nagyon fontos minden magyar állampolgár számára, és pont emiatt mindent meg fogunk tenni, hogy ezeket a forrásokat hazahozzuk. Az egyik legfontosabb vállalásunk, és szerencsére egész jól állunk. Még annyit akartam ehhez mondani, hogy... Na igen, és akkor itt jött a közös metszet a KDNP és a Fidesz felszólásai között, hogy... Nagy hangsúly van a profiltisztításon, de nem volt arról szó, hogy ezek az egyéb projektek milyen rendszereken keresztül kerülnek finanszírozásra. Szó volt az önkormányzatokról, fővárosi önkormányzatról. Azt mondhatom, hogy mi egy teljesen más mentalitást képzelünk el. Nem kényszerítjük az önkormányzatokat ilyen MFB-s hitelekre, vagy nem tudom, sarc politika által okozott kivételes megoldásokra. Nagyon gyakori nálunk az, hogy több minisztérium együtt dolgozik, és ennek az a célja, hogy az önkormányzatoknál is minden szempont megvilágításra kerüljön, és a kormány elsőleges feladatának vállalja azt, hogy az ilyen problémákat megoldja, és nem egy állami tulajdonban lévő, de egy kicsit távolabb álló bankon keresztül segítsen. Mikrovállalkozásoknál ugyanúgy. Ki, hogyha nem pont a minisztérium, ahol én is államtitkár vagyok, hangsúlyozza azt, hogy a magyar tehetségekre akarunk építeni, a magyar vállalkozásokra, ahelyett, hogy önök gyakran mondják azt, hogy 1 millió új munkahely jött létre 16 évvel ezelőtt, és igen, én is akkor fiatal voltam, ez abszolút így van, de most új időket élünk 16 évvel ezelőtthöz képest, nem 1 millió új munkahelyre van szükség, hanem 1 millió jól fizető munkahelyre, és mi azt a magyar tehetségekre építve igenis meg fogjuk valósítani, támogatni fogjuk a KKV-kat, erre tudnak számítani. Szó volt még a társasházakról, hát ugyanúgy mi egy bérlakásépítési programot hirdettünk meg, ez az egyik top prioritásunk, mert látjuk azt, hogy milyen lakhatási válság, vagy lakhatási megfizethetőségi válság van Magyarországon, az előző kormánynak a keresletnövelő, de közben kínálattal egyáltalán nem foglalkozó intézkedései miatt. Mi pont hatékony lépéseket akarunk tenni, hogy egy sokkal jobb jövőnek nézhessenek a lakásvásárlók, bérlők, tulajdonosok. Összességében ez mind azért valósítható meg, mert igenis szakmai vagy szakminisztériumok vannak olyan emberekkel, olyan vezetőkkel, akik nem üresen beszélnek, hanem több éves vagy adott esetben több évtizedes szakmai tapasztalatra tudják megalapozni ezeket a javaslatokat. Beszéltünk még egészségügyi fejlesztésekről is, megint 500 milliárd forinttal többet szeretnénk költeni az egészségügyre, mert rendkívül alulfinanszírozott terület, de ezt nem egy fejlesztési bankon keresztül, hanem a kormánytól közvetlenül kell megoldani. Szerintem kezdek már minden témára kitérni, de igen, a szavazás ezzel a törvénnyel kapcsolatosan jövő héten lesz, addig lesz majd bizottságokon is, szóval reméljük ott részletesebben ki tudjuk fejteni, és nem este 9-kor húzni mindenkinek az idejét. Bocsánat, hogyha hosszúra sikeredett. Köszönöm a figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, a képviselői módosító javaslatok benyújtására az általános vita lezárásáig volt lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, a mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most napirend utáni felszólalás következik, amelyre Trompler Ildikó, a Tisza képviselője jelentkezett, a gyermekvédelmi ellátórendszer és a kábítószer problematika metszéspontjai címmel. Megadom a szót képviselő asszonynak 5 percben.
7: És ha nem jó, most jó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, nagyon köszönöm a türelmeteket így este 9 óra után, tisztelt honfitársaim. A kegyelmi ügy rávilágított a jelenlegi gyermekvédelmi ellátórendszer strukturális működési zavaraira. A szakmai szempontok korábbi háttérbeszorulása és a prevenciós stratégiák kidolgozatlansága miatt elkerülhetetlenné vált a diszfunkcionális gyakorlatok felszámolása. Hogy miért is emelek szót a preventív gondolkodású gyermekvédelem érdekében? Országos szinten drogkrízist eredményezett, mely közbiztonsági okok mellett egészségügyi, szociális és társadalmi következményekkel is járt. Különösen veszélyeztette a gyermekeket és a fiatalokat. Elterjedésének okai a megelőzésre szánt források elapadtak, a bántalmazás, a szegénység, a jövőkép hiánya sokak számára kilátástalanságot okozott, különösen a fiatalok kerestek menekülési útvonalat. Képviselőként a helyi közösségek, oktatási, szociális intézmények, valamint a rendvédelmi szervekkel egyeztetve egyaránt fokozódó terhelésről számolhatok be. Gócpontjai a kiemelten veszélyeztetett településeken található szegregátumok, mely krízist már a kampány közben is megtapasztalhattam, átéreztem azon családok helyzetét, akik ezen a területen éltek, és nap után tehetetlenek voltak mind külső szemlélők, mind pedig aktív és passzív szereplői a drogterjesztésnek vagy fogyasztásnak. És igen, én ezeket az embereket is képviselem, és szeretném megérteni, hogy mi vezetett erre az útra, és mögé látni. Nem utolsó sorban a kontrollvesztett álmokfutás okozta helyi problémák ártatlan elszenvedőinek a hétköznapjait segíteni. Segíteni a hátrányosan és halmozott a helyzetű gyermekeknek, gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek, fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. A droghasználat nem pusztán individuális probléma, a megoldást az állami szervek és helyi civil közösségek összefogásából születhet meg, lokális sajátságok figyelembevételével. A Fidesz kormányzása alatt állandósult vagy súlyosbodó drog probléma, hátterében prevenciós és ártalomcsökkentő programok leépülése, és kizárólag a rendészeti szigorra és büntetőjogi eszközökre építő elavult drog politika állt. 2012-ben a regnáló hatalom elfogadta Európa egyik legszigorúbb drogtörvényét, és mégsem működött. Akármerre is tekintünk, az elmúlt kormányzati ciklusban polihisztorok irányították országunkat, valódi szaktudás helyett. Úgy érzem, a bukott kormányzattal felszívódott a drogstratégia is. Célom egy olyan fenntartható és rendszeres szakmaközi egyeztetés kiépítése, amely biztosítja az aktuális problémák folyamatos monitorizását és a szakterületek javaslatainak közvetlen becsatornázását a döntéshozók felé, a jövőbeni beavatkozások középpontjába pedig a gyermekek érdekét, valamint azt, hogy szeretetben és biztonságban való nevelkedéshez való jogukat kell előtérbe helyezni. A jogszabályok ellenére még sincs jogérvényesítés, hisz a gyermekeket nem képviselte a kormány. A gyermekvédelem szitokszó lett. Az alapellátás gyenge lábakon áll, intenzív jelenlét és nagy létszámú szakmai stáb folyamatos biztosítása az egyetlen eszköz, amellyel a bizalmi tőke és a kapcsolat megtartható. Pest megyében jelenleg 1800 gyermek áll nevelésbevétel alatt, miközben egyetlen befogadó otthon sincs a megyében. A meglévő intézmények teljesen telítettek, a rendszer nem tudja biztosítani a megfelelő szakellátást. Hiányzik az addiktológia és a gyermekpszichiátria. A szakember hiány és a túlterheltség kritikus. A rendőrség, a kábítószer probléma és a gyermekvédelmi krízis végtermékével, az elkövetőkkel és a sértettekkel találkozik csak. A drasztikus szakember hiány megállapításához és megállításához elengedhetetlen a terület anyagi és társadalmi megbecsültségének rendezése. Ismét felelősségteljes, komoly hivatásként pozícionáljuk a gyermekvédelmi és szociális ágazatot. Mi ezt vállaljuk. A prevenciós programok hatékonysága függ az interaktivitástól, kerüljön előtérbe véleményem szerint a készségfejlesztés, a probléma megoldás, a stresszkezelés. Közösségi tevékenységgel, művészettel, értékteremtéssel adjunk gyermekeinknek lehetőséget, hisz mondhatni hiányzik a településeinkről a fiatalok számára elérhető szabadidős tevékenység jó értelemben vett, bandázásra alkalmas közösségi tér. Társadalmi összefogásra, részvételre van szükség ezen a területen is. Köszönöm megtisztelő figyelmet.
1: Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok. Tisztelt országgyűlés! Engedjék meg, hogy megköszönjem mai munkájukat. Az országgyűlés holnap reggel 9 órakor folytatja az ülését. Az ülésnapot bezárom. Jó pihenést kívánok mindenkinek!